0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 7-én hétfőn. Ha most nehezen talál szakorvost, 6 év múlva kétszer ilyen nehéz lehet. A Magánorvosok Társulása felmérte az ambuláns szektor kapacitását. Pár éven belül minden második orvos elhagyná a pályáját. Újabb amerikai látogatás az orosz vezető palotájában. A háborús feleknél járt Donald Trump küldöttsége. És lesz mit enni az állatoknak? Takarmányhiány fenyegeti az állattenyésztést a szárazság miatt. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminiszter szerint növelheti a gazdaság növekedését a tranzakciós adó eltörlése. A jobboldali populista AfD nyerte a 106. tartományi választást. Hűvös a reggel, de napközben 29 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Matus utaljástok belügyminiszter szerint a tranzakciós adó eltörlése a gazdasági növekedést segítő egyik legfontosabb intézkedés lehet. Az STVR vita műsorában ugyanakkor elmondta, hogy a jövő évi költségvetésről még nincs koalíciós megállapodás. Milan Majerszky, az ellenzéki KDH elnöke szerint a kormány nem csökkenti kellőképpen az állami kiadásokat, miközben további 1 milliárd eurós megtakarításra lenne szükség. Sutajestok arról is beszélt, hogy Oroszországot nem tartja közvetlen fenyegetésnek Szlovákia számára, amivel Majerszky határozottan nem értett egyet. Az SNS a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel folytatódó vita miatt akár a parlament következő ülésének megnyitását is megakadályozhatja. Andrej Danko pártelnök továbbra is azt követeli, hogy Taraba szeptember 15-én távozzon, és Filip Kuffa államtitkár váltsa a poszton. Danko elsősorban a Dunamedrének tisztítására és a bősi vízerőmű felújítására kötött szerződéseket bírálja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja megbuktatni a kormányt. Michal Simecska, a progresszív Szlovákia elnöke szerint az SNS kormánypártként maga is felelős a tárcánál történtekért. Ismét megpróbálja leváltani Matus Utajestok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Michal Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Hatékonyabbá tennék a turisztikai és a sporttámogatási alap pénzeinek felhasználását Szlovákiában. Pavel Lupták független parlamenti képviselő javaslata pontosítaná a pályázatok elbírálásának szabályait és az egyes testületek hatásköreit. A sportalap a jövőben sporttal kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási programokat is támogathatna, és több pénzt fordíthatna saját működésére. A turisztikai alapnál szintén módosítanák a vezetői hatásköröket. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027. januárjában lépne életbe. Fölényesen nyerte a 106. tartományi választást az Alternatíva Németországért. A jobboldali populista AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel több mint megduplázta 5 évvel ezelőtti eredményét, az abszolút többségről azonban lemaradt. A kormányzó CDU súlyos vereséget szenvedett, és mindössze 17,2%-ot kapott. Az új kormány megalakítása nehéznek ígérkezik, mivel a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. A választási részvétel rekordmagas, csak nem 78%-os volt. Eltérően reagálnak a közép-európai politikusok az AfD fölényes 106. választási győzelmére. Donald Tusk lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a lengyel politikusokat, akik örülnek az eredménynek, elsősorban az AfD történelmi revizionista nézeteire hivatkozva. Herbert Kickl, az osztrák szabadságpárt vezetője ezzel szemben politikai fordulatként és a választók akaratának győzelmeként értékelte az eredményt. Tomio Okamura cseh elnök szintén üdvözölte az AfD sikerét és reményét fejezte ki, hogy a párt bekerül az új tartományi kormányba. Eredmény nélkül, de a felek szerint előrelépéssel zárultak az amerikai elnök megbízottainak kijevi tárgyalásai. Steve Witkoff és Jared Kushner Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel elsősorban az amerikai béketervről, Ukrajna biztonsági garanciáiról és a légvédelem támogatásáról egyeztetett. Witkoff tartalmasnak nevezte a megbeszélést és közölte, hogy a tárgyalások folytatódnak.
0: Időjárás.
2: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Kassa-Sacsaváros részében a Buzinszkán a központ felé vezető oldalon, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóra.
1: A Kassaiak hazai közönség 4000 néző előtt 3-0-ra legyőzték az újonc besztercebányaiakat az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A kelet-szlovákiaiak már a 9. percben betaláltak, a 34-ben pedig már 3-0-ra vezettek. Az élmezőnyben tanyázó nagyszombatiak csak 1-1-es döntetlent értek el a sereghajtó rózsahegyiek otthonában. A tabellán a Dac és a Zsilina 2 ponttal vezet a Trnava, 4-gyel pedig a címvédő Slovan előtt. A dunaszerdehelyiek és a pozsonyiak 1 meccsel kevesebbet játszottak. A kassaiak feljöttek a 7. helyre, a komáromiak a 10. helyen tanyáznak. A Ferencváros az Üllői úton több mint 20 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott a nagyrivális Újpesttel a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának rangadóján. A lilafehérek ezt megelőzően sorozatban 16 bajnokin kaptak ki a Fradi otthonában, 2016. szeptembere óta először szereztek vendégként pontot, nyeretlenségük azonban összességében 32 meccs óta tart. Az FTC a 44. percben már 2-0-ra vezetett, közvetlenül a szünet előtt szépítettek a vendégek, az 55. percben pedig kiegyenlítettek. A hajrában 3 zicsert is elpuskáztak a zöldfehérek, így pontosztoszkodással végződött a 248. derbi. A címvédő Győr odahaza szerencsés, 3-2-es győzelmet aratott az újonc Honvéd ellen. A 90. perc után 3 gól is született, az Eto a 98. percben 11-esből lőtte a 3 pontot érő találatot. Az éllovas felcsút nem kis meglepetésre, 1-0-ra kikapott a sereghajtó ZTE otthonában. A tabellán a felcsút és a Győr 1 ponttal vezet a Vasas Újpest-Ferencváros trió előtt, a Fradi azonban 1 meccsel kevesebbet játszott. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Everton Manchester United 2-2, a hazaiak a 97. percben egyenlítettek, Arsenal Chelsea 2-1, Valencia Barcelona 0-5, Juventus Milan 1-1, a Juve a 92. percben egyenlített, és Hradec Sparta meglepetésre 2-1. A nyitraiak odahaza 3-1-re kikaptak a svéd Växjötől, a Jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A Ferencváros 29-20-ra nyert a montenegrói Podgorica otthonában, a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének 1. felvonásában. A vágsejjeiek 29-27-re győztek a Nagy Mihályiak vendégeként, a csehszlovák női kézilabda bajnokság 2. fordulójának rangadóján. A címvédő eperjesiek 40-33-ra legyőzték a vendég érsekújváriakat, a férfi kézilabda extraliga nyitófordulójának vasárnapi mérkőzésén. A Stollár Fanni Asja Muhammad magyar-amerikai páros 6-4-6-4-re kikapott az Andrea Klepacs Hozumi Eri szlovén-japán kettőstől az amerikai nyílt teniszbajnokság 2. fordulójában. A társházigazda török válogatott címét megvédve megnyerte a női röplabda Európa bajnokságot. Az isztambuli döntőben 3-2-re legyőzte az olasz csapatot, a 3. helyért Szerbia-Lengyelország 3-1. A belga Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 15. útszakaszát. Walter Attila a 89. helyen ért célba. A spanyol Enric Mas megőrizte összetettbeli 1. helyét, Walter az 56. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. Mögötte csapattársa a brit George Russell végzett 2., míg a dobogó alsófokára a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja állhatott fel.

6 óra 17 perc, szeptember 7-én a Tiszta Levegő nemzetközi napján Regina és Begónia napja van. A Regina latin eredetű névjelentése királynő. A kereszténység névadásában eredetileg Máriára, mint a mennyek királyniára utalt. A Begónia magyar eredetű névjelentése a virág maga. Ezen kívül még István, Ivor, Kósa, Lél, Márkus és Mennyiért napja van. A szlovák naptár szerint pedig Marianna napja. Boldog névnapot minden ünnepetnek természetesen.

0: 6 óra 21 perc. Nagyon hasznos újítást kapott a Messenger. Előbukott a semmiből, majd eltűnt egy sziget Kanadában. Egy elektronikai műszereket gyártó vállalat kamerát tett a fogkefére, hogy hatékonyabb lehessen a fogmosás. Színes hírénkönek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Kifejezetten hasznos a hétköznapjainkat leegyszerűsítő újítás érkezett a Messenger alkalmazásba. A frissen letöltött

készített fotókat, ezen túl nem kell keresgélni a galériában ahhoz, hogy elküldhessük azt beszélgető partnerünknek. Az app javaslatként is feldobja azt. Lényegtelen, milyen forrásból származik a kép, lehet a Facebookról, egy weboldalról, vagy épp egy másik beszélgetésből lementett fotó is, az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztési menü nyílik meg, ahol testre lehet szabni a fotót, vagy akár azonnal be is küldhetjük azt a csevegésbe. Az újdonság egyelőre csak az androidos Messenger változatban érhető el, az iPhone-okon egyelőre úgy tűnik, nem tette elérhetővé ezt a Meta. A kanadai Szikláshegység északi gerincén fekvő Williston víztározó a világ hetedik legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásáért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén, egy bujkáló szigetet. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay-öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Williston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén. A videós aztán továbbadta a felvételét egy másik helyi lakosnak, aki azt mondta, hogy a szigetet augusztus 30-án is látta. Senki sem tudja pontosan, hol található most a sziget, ahogy azt sem, honnan származik. A Dyson szeptember elején mutatta be legújabb fejlesztését, a Camera Jet névre hallgató elektromos fogkefét, amelynek legnagyobb újdonsága az úgynevezett Gap Optical Targeting technológiával felvértezett kamera, amely képes azonosítani a fogak közötti réseket, hogy fogmosás közben precíziós fogsejemként működjön. A gyártó szerint a gépi tanulással működő makroobjektíves kamera valós időben érzékeli, követi és előrejelzi a fogak közötti réseket, majd pontosan ott indít precíziós szájvíz sugarat, ahol arra szükség van. A kamera másodpercenként 28 élő képet elemez, hogy valós időben azonosítsa, kövesse és előre jelezze a fogak közötti réseket. A gyártó szerint a Dyson Camera Jet 16 millió sornyi kódon fut, gépi tanulási rendszerként pedig 470 ezer fogászati kép alapján tanították be, amelyeket a fejlesztés során gyűjtöttek össze.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 7-én Regina napján. A diagnózisok 90%-a szakorvosi rendelőkben születik meg, állítja Magánorvosok Társulásának elnöke, ami csak még inkább jelzi annak a saját körben végzett felmérésük megállapításainak súlyosságát, mely szerint 6 éven belül az ambuláns szektor fele elhagyná hivatását. Nem sokára arról beszélünk, hogyan lehet megtartani az orvosokat, és mi történik a betegekkel, ha ez esetleg nem sikerül. Most a régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: Több mint 3,7 millió eurót fordítanak a Nyitra megyei orvosi rendelők modernizálására. A támogatási keretet a Szlovákia programból finanszírozzák, a pályázati felhívást még májusban tette közzé a megye. Összesen 113 egészségügyi szolgáltató pályázott. A cél az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint a kórházi ellátásról a családi és közösségi alapú gondozásra való áttérés támogatása, tette hozzá a megyei hivatal. 150 ezer eurós támogatást kapott Tőketerebes a városi hulladékgyűjtő udvar bővítésére. A pénzből megerősítik a telep bejárati területét és új csarnokot építenek a hulladék elsődleges válogatására. A város korábban csaknem 400 ezer eurós támogatást kapott a telep műszaki felszerelésének korszerűsítésére is. A fejlesztéssel javítanák a lakossági hulladékleadás feltételeit, és felkészülnének a használt textíliák és ruházat egyre nagyobb mennyiségű begyűjtésére.
0: Időjárás.
2: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Somodiban Torna felé és Kassa előtt Csécs felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc. A következő 6 évben csaknem minden második megkérdezett orvos befejezné rendelői praxisát. A magánorvosok társulásának felmérése szerint 23%-uk már 3 éven belül tervezi ezt. Marian Schott, a szövetség elnöke arra figyelmeztetett, hogy az orvosok távozásával a betegek a kórházakban kötnének ki, miközben a megelőzés és a szűrővizsgálatok is háttérbe szorulnának. Dr. Pásztor Lászlóval, a magánorvosok társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt minden kedves hallgatónak is!
0: Hát mondhatnánk, hogy ugye nincs új a nap alatt, tényleg erről már nagyon sokszor beszéltünk. Talán csak az az új, meg megdöbbentő a felmérésben, hogy 6 éven belül minden második orvos elhagyná a pályáját. Hát én nem tudom, vagy nyugdíjba menne, azt itt nem konkretizálják, vagy meg valahova máshova más valamit csinálni. De azért ez összességében ez egy döbbenetes trend, vagy irány.
1: Igen, mi erről már az utóbbi 3 év alatt többször beszélgettünk, és mindig azt mondtuk, hogy na 5 perc múlva éjfél, aztán már éjfél után 5 perc. Na, a valóság ettől sokkal rosszabb, és bevallom őszintén, hogy a Facebookon megjelent egy, azt mondom, hogy a szlovák televízió oldalán egy ez a hír. Igen. És ami engem megdöbbentett, az hogy mennyien szólnak hozzá. Ugye én általában játszok ezzel, hogy mindig inkább azt olvasom, hogy mi a véleményük az emberekről, és teljesen megdöbbentett ott, amit olvastam, és talán le is akartam mondani ezt a mai beszélgetést, de aztán mégiscsak, hát ugye az emberek azért tudjanak arról, hogy mi a valóság.
0: Na, miért? Hát, mit olvasott a doktor úr, miatt le akartam?
1: Hát, mindenki a pénzről beszélt, hogy milyen sokat keresnek az orvosok, és akkor most mi az, hogy tehát megint csak újabb pénzt akarnak ezzel kieszközölni, és sajnos az óriási tévedés, mert ez per pillanat már nem a pénzről szól. Többször elmondtuk a statisztikákat. Én csak most egyet fogok elmondani, egy számot mondok, aztán majd többet is. De 520 házi orvos van 70-től és 80 év fölött. 520. Tehát ha ezt csak egy átlagszámmal 1800-al, ne szorozzuk meg 2000 beteggel, akkor ez majdnem 1 millió beteg, aki orvos nélkül fog maradni. Most hétfő reggel ne riogassuk ugye az embereket, de ez a valóság, tehát ez a felmérés semmi újat nem hoz, ez csak azt tükrözi, hogy amiről évek óta beszélünk, az most be fog következni. És a kérdés ezért nem abban kellene, hogy álljon, hogy honnan csinálunk rendelőket, mert ha megfigyeljük, hogy ezzel mondjuk nyilvánosan a legtöbbet a Veszprémi megye foglalkozik, hogy na, osztunk egy házi gyerekorvost a rendszerbe, egyet. Igen, tehát amikor több százra van szükség, és ugye kicsit az is adja még ennek a témának az aktualitását, hogy a helyhatósági választások lesznek. Tehát pontosan a megyéknek a kompetenciója ez a feladat, de ugye a lényeg az valahol egész máshol történik. És akkor hallunk ilyen gyönyörű szép bejelentéseket, hogy megoldjuk a problémát, Besztercebányán orvosi egyetem lesz. Hát most ez viccnek is rossz.
0: Igen, ez az egészségügyi minisztérium tervében van, ugye a humán erőforrás stratégiája.
1: Mindig jobb, mint a semmi, de 5 éven belül nem fogjuk létrehozni ezt az egyetemet, ahol az első orvos majd 6 év múlva jön ki, és akinek még 3,5 évet kellene menni szakvizsgálatra, tehát kb. 15 év múlva fog megjelenni a Besztercebányai Orvosi Egyetemen képzett orvos.
0: Igen, doktor úr, de mindig ezt mondjuk, hogy hát ez a probléma, megoldás, amit fölvetett most XY, ez most megint 5-6 évbe fog kerülni, mire ebből valami lesz, és mondjuk ez 10 éve. Tehát, hogy azért, ha valamit elkezdenének, mert előbb-utóbb eljutnánk oda, hogy annak van eredménye, talán ilyen igen, módon gondolkodva nem rossz.
1: Kedves szerkesztő, ami érdekes, én megnéztem a nagyobb a pártok programjait ebből a szempontból. Igen. Mert ugye már tényleg valamit tenni kellene, és ami meglepett, hogy most már azért minden nagy párt látja, hogy a diagnózis az megvan. Tehát most már mindenki tudja, hogy oké, ez ebből baj lesz, és vannak pártok, amelyek egész részletesen, most nem fogunk politikai kampányt csinálni, de egész részletesen látják azt, hogy mit kellene csinálni. De amiről én inkább ma reggel ebből a szempontból beszélni szeretnék, és éppen ezért lenne fontos az, hogy ne legyen ennyire ellenséges a társadalom az orvosokkal szemben, mert ez egy közös probléma. Tehát a beteg és az orvosok közös problémája, és a legtöbb párt azt kérdezi, hogy hogyan képezzünk több orvost. Pedig a következő 5-6 évben legalább ilyen fontos kérdés lenne, hogyan tartsuk működésben a ma még meglevő rendelőket addig, amíg megérkezik a következő orvos generáció.
0: Doktor úr, ha maga azt mondja, hogy a pártok nem jól definiálják a problémát, akkor mit mondjon, idézőjelben elnézve a kifejezésért, szerencsétlen választó, aki meg honnan tudhatná már, hogy melyik pártra érdemes szavaznia, ha ez a probléma hát igencsak megjelenik az életében, hogy mondjuk nem jut el orvoshoz, vagy túl sokat fizetott.
1: Kedves szerkesztő úr, éppen most azért vállaltam ezt a beszélgetést, hogy kérdezzen el meg mindenki a saját falujában, a polgármesterétől, a megyei, a megyefőnök jelölteket, hogy van egy 68 éves házi orvosunk, akinek 1800 betege van, és azt mondja, hogy 3 év múlva befejezi. Ön mit fog tenni azért, hogy a negyedik évben ez az 1800 beteg nem maradjon orvos nélkül? Ez a fő kérdés.
0: De én pontosan elmondom, mit mond erre a megyei jelölt. Azt mondja, hogy ők adnak 20 000, meg nem tudom hány 10 000 eurót rendelő nyitására, és még adnak valamiféle motivációs összeget is az orvosnak, hogy jöjjön az ő körzetükbe, és aztán ennyi.
1: És akkor megint
0: önök isszák meg a levét, mert azt hallja a választó, hogy több 10 000 eurót kap az orvos, hogy menjen oda dolgozni, ahova. És akkor, tehát, hogy ilyen alapon még ennek is önök látják a kárát.
1: Hát igen, a régi vicc is azt mondja, hogy tudsz úszni, nem is, ha megfizetlek. Tehát a legnagyobb tévedés ez, hogy ezt pénzzel meg tudjuk oldani. Tehát itt sokkal áthatóbb, és azért fontos ez, hogy a mostani váltás a polgármesterek és a megyefőnökök, megyei képviselők szintjén, hogy ők aztán majd nyomják már oda a jövőre érkező új kormányt, hogy itt tényleg egy nagyon két részbe kell, hogy álljon ez a terv. Az első része az, hogy hogyan tartsuk meg, aki most azt mondta, hogy ő 3 év múlva elmegy nyugdíjba, mert 58 olyan házi orvos van, aki 80 év fölött van. Tehát itt már senki nem mondta neki, na még egy, és ha most ezek az orvosok egyszer tényleg azt mondja, nekem már ebből elég, akkor ön a probléma. És ezt már többször elmondtam ebben az adásban, bármilyen hihetetlen ez, hogy az orvosok nagy része, a házi orvosok nagy része csak azért dolgozik, mert minimál nyugdíjjal menne nyugdíjba. Már régen ott hagyta volna az egészet, mert állandóan nő az adminisztrációs teher, egyre többet szeretnének a betegek kapni, ami természetes, és nem lát ebből kiutat.
0: Doktor úr, bocsásson meg, úgy kezdte a beszélgetést, hogy ön hát lehűlt attól, hogy mit látott a komment szekcióban ennek a hírnek, amiről beszélünk a posztolása alatt. Most meg azt mondja, hogy ugye elmennének ezek az orvosok már nyugdíjba rég, csak még minimál nyugdíjba mennének. Ön szerint ezek a kommentelők vagy úgy mondom az emberek elhiszik ezt?
1: De szerkesztő, de a kérdés egyáltalán nem az. Tehát ez kérdés, ha egyszer valaki csak azért dolgozik, mert már nagyon szívesen otthagyná az egészet. És én ezt érzem magamon, hát 72 évesen az ember már nem azt akarja, hogy minél jobb legyen, és minél szebb legyen. Nem, egyszerűen belefáradt, és a kérdés, a fő kérdés, a fő probléma tényleg az, hogy itt 1 millió ember orvos nélkül maradt. És a probléma természetesen mindenki a problémát nagyon gyakran ott látja, hogy na, nem kapok időben időpontot a szakorvoshoz, a kardiológushoz, a diabetológushoz, stb. De nem ez a probléma, mert azt a kórházak valamilyen szinten mindig meg tudják majd oldani. És nem a városokban van a probléma, hanem a faluhelyeken, ahol tényleg egyik napról a másikra, ha becsukja az orvos a rendelőjét, az egy nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát azért kellene ebből a rendszerből, és most ön is azt mondta, hogy mit csináljon a különséges polgár, az átlagpolgár. Hát most menjen el a gyűlésre, amit a jövendőbeli polgármester tart, a jövendőbeli megyefőnök tart, és tegye fel ezt a kérdést. És nézze már meg, hogy mit fogod hebegni, habogni, mert...
0: Már melyiket, hogy mi lesz a hiányzó orvosokkal? Azt a kérdést?
1: Nem, az ő konkrét orvos.
0: Az ő konkrét orvosát. Uh-huh.
1: Hát menjen és kérdezze meg, hogy itt a doki 70 éves, mit fog azért tenni, hogy itt maradjon, hogy mit történik a falu vagy a megye polgáraival azon a naponak, amikor az orvos végleg bezárja a rendelő ajtaját. Mert ez nem pusztán létszám kérdés, ez nem finanszírozási kérdés. Itt generációváltás van, és a beteg nem stratégiát akar látni papíron, biztonságérzet kell neki. Tehát a kérdése az, hogy 5 év múlva, ha megbetegszik, lesz ki felhívnia, lesz, aki megvizsgálja, és lesz olyan orvos, aki nem csak a neve van a rendszerben, hanem ideje is van a betegre. Tehát a beteg és az ambuláns orvos érdeke szinte teljesen azonos ebben a témában, és ezért azért voltam kicsit csalódott, amit láttam, mert az emberek tényleg úgy gondolják, hogy most tudok ki azt mondja, hogy elmegy nyugdíjba, akkor holnap a megyefőnök, hogy bárki leakaszt egyet a szekerényből, és tessék, induljunk el. Tehát kétféle lehetőség van még mindig. Tehát az, hogy aki most a rendszerben van, azt valami módon, és ebben nagyon sokat tehettek a helyi képviselők, a megyei képviselők, hogy ne menjen el a doki nyugdíjba valami módon még, és keresni a lehetőséget, és ezt erről is többször beszéltem, elmenni a negyedéves orvosi egyetemen tanuló orvosra, és elbeszélgetni. Mindenki nézze meg, hogy a falujából, a városából kitanul, melyik orvos egyetemen. Keressék meg ezt a fiatal, és ne akarjon idegsebész lenni, meg ne akarjon nem tudom micsoda lenni, hanem jöjjön a falujába, jöjjön a városába, mit tud neki adni, mit tud neki mi mint helyi polgárok, polgármesterek, képviselők nyújtani ahhoz, hogy itt akarjon élni, mert a legnagyobb probléma, például nézzük meg a bázi gyerekorvosokat. Hát ott már egyszerűen most, ha azok, akik nyugdíjasok, több mint 500 000 gyerek valami beteg nélkül. És ez nagyon-nagyon sok helyen érződik. Tehát egyszerűen az, ha természetesen távozik egy kolléga, tehát meghal, vagy becsukja a rendelőjét, akkor egyszerűen szétoszták a maradó gyerekeket a többiek között, de ott már szinte hihetetlen számok jönnek ki, amit valahogy nem is tudnak ellátni. Tehát a lényeg az lenne, hogy ne ellenségesen tekintsünk erre a kérdésre, ne azzal, hogy hát na, milyen sokat kerestek, még mit akartátok, hanem az, hogy most egy nagyon aktuális időszak van, tehát helyhatósági választások is jövőre.
0: Tehát bocsánat, doktor, akkor azt mondja, hogy a Azt kellene, mert mondja, hogy ha megkérdezik a jelöltet, akkor mit fog hebeg habogni, ha jól idézem. Akkor azt kellene mondani ennek a jelöltnek, hogy hát én elmegyek beszélgetni a településünkről orvosnak ment fiatalokkal, vagy orvosi pályát megcélzó fiatalokkal, hogy jöjjenek ide. Jól értem, ezt kéne csinálniuk?
1: Például. Ez egy
0: de fiatal azt fogja mondani, hogy hát több pénzt kérek.
1: Tessék elnézést, egyáltalán nem, mert ön még neki fogalma sincs arról, hogy mennyi pénzt fog keresni, de a legfontosabb az, hogy ne akarjon a kórházba ott maradni, és ne akarja a jövőképét abban, hogy most ő idegsebész lesz, meg nem tudom mi lesz. Ez mind nagyon szép, de az ugyanis nagyon sok helyen nem is annyira az a probléma, hogy kevés a Szlovákiában képzett orvos, hanem az, hogy nem maradnak itt. Ha megnézzük, a cseh egészségügyi rendszer összeomlana, ha minden szlovákiai vagy szlovák orvos hazajönne. Összeomlana az egész cseh rendszer. Tehát, vagy akár ilyet is megnézni, hogy van valahol Csehországban, egy faluból elszámolott, miért van ott? Tehát most kicsit érdekes, amit mondok, tehát minden jövendőbeli polgármester és megyefőnök nézze már meg a saját érdekeit, tehát ne akarjon utat építeni, meg nem tudom miért, mind nagyon szép, gyönyörű, támogassuk a helyi foci csapatot, meg gyönyörű. De kérdezze meg mindenki menjen el, hogy gyorsan mondja, hogy itt tudok, 68 éves, 70 éves, 72 éves, mit fogunk csinálni, hogyha azt mondja, hogy holnaptól elmegy. Mert a rendelő egy nap alatt eltűnik. Bozdasztó nehéz. Egy orvost képezni hosszú évekig tart, de egy bezárt rendelőt egyetlen nap alatt elveszített egy közösség. És ez a probléma ma már létező. Tehát nem az, hogy most erről beszélgessünk. Tehát én azt mondom, hogy és soha nem vagyok pessimista, ha bár most már kicsit úgy érződik, hogy igen, hogy még mindig lehet konkrét. Tehát mindenki ne azt akarja, tehát ne az egészségügyi minisztériumtól várja, hogy ez a problémát valahogy megoldja, mert az majd jövő évben lesz kérdés az egyes pártoknál, de jelenleg a helyi szinten tényleg ez egy fontos kérdés, és ezt kell megkérdezni a jövendőbeli képviselőtől, polgármestertől, na, mit fogunk csinálni, hogyha a doki, aki itt van, az holnap azt mondja, hogy csókolom, viszlát.
0: És ön szerint mivel lehet egy fiatalt odahúzni mondjuk az adott településére, vagy visszahúzni, marasztalni, és hogy ne menjen kórházba, miközben azért az lehet tudni, hogy az orvosi közegekben ismert az, hogy igazából a kórházban tud, vagy igazából a kórházban tud valaki nagyon éles és intenzív gyakorlati tapasztalatot összeszedni, amit aztán persze már vihet később mondjuk a régiójába, vagy a településére, de mégis ott tud fölkészülni a nagyszámú esetek, és ugye az orvosi esetek széles spektrumának megtapasztalása miatt. Tehát, hogy ez az egyik, a másik, igen, meg tehát... hogy meg mi az, amit úgymond fölajánlana, vagy nem tudom, mivel lehetnek ecsegtetni egy fiatalt, hogy menjen falul.
1: Hát először is, hát most 4.-5. évben van, annak még van 1-2 éve. Tehát már itt ajánlanak valami ösztöndíjat. És nem nagy pénzekről van szó, csak majd egyáltalán megtiszteljem azt a orvos tanhallgatót, hogy hát figyelj, hát tudjuk, hogy vagy, és mi lenne, gondolkoztál azon, hogyha eljönné mégis a városunkba, községünkbe rendelni egyszer, tehát akkor elvégzi, akkor még 3-4 év, mire házi orvos lehet, és házi gyerekorvos lehet, és ez az időszak, amikor elveszti ez a közösség, ezt az orvos, mert akkor fordul más felé. Tehát megint csak, ha megmutatnám, hogyha ide jössz, nézd, itt ilyen a rendelő, majd valamit besegítünk, ha egy jobban felszerelt rendelőt szeretnél, vagy nézzük már meg, hát hogy persze nős vagy gyerekeid, azok hova fognak járni.
0: Doktor úr, maga valójában a szakma becsületét akarja emelni, ennek, ha jól értem, ha jól érzem, hogy azt hiányzik.
1: Én elmagyarázni, hogy az orvos, aki elvégezte az orvosi egyetemet valahol 25-26 éves, és csupasz a feneke, pardon. Na. Tehát, és itt lehet neki segíteni abban, hogy a feleségednek itt fogunk tudni biztosítani valamilyen esetleg, ne adj Isten, szolgálati lakást az elején, mert tehát a lehetőségeket keresem, még minden polgármester és
0: bocsánat, már vége felé megyünk, polgármester, hadd kérdezem még meg azt, hogy megint visszatérve oda, hogy kezdte ezt az egészet, hogy elborzadt attól, hogy látta, hogy a komment szekcióban hogy viszonyulnak az emberek ahhoz, hogy az orvosoknak a nagy része leadná a pályáját, mert nem akarja ezt csinálni, hogy megint pénzt akarnak, azt mondja, ezt írták, hogy ön szerintem ezért ki a felelős?
1: Én most inkább még más mondanák, csak hogy ne fussunk ki az időből. Én arra kérnék minden kedves hallgatót, hogy becsülje meg azt, ami van. Mert lehet, hogy holnap nem lesz. Tehát ez a probléma első része, aki most van, mert lehet, hogy morgunk rá, hogy nem akar meg se. És ezt én mind megértem. Csak becsüljük meg azt, ami van, mert 5-6 éven belül nem lesz más. Minimum 5-6 éven belül nem lesz más, és utána jönne a kérdés másik fele, hogy mit csináljunk. Ki a felelős? Egyértelműen mindig az aktuális egészségügyi miniszter, aki ahogy beleül a miniszteri székbe, egy hónapon belül a kórházak minisztere lesz. És nem érdekli az ambuláns szektor. És ez a probléma második része.
0: 6 éven belül az ambuláns orvosok nagy része befejezné praxisát egy felmérés szerint. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, doktor úr.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, szép napot.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 7-én, hétfőn, Regina napján. Folytatódott a tisztító tűz nevű bírósági per, és a kormányfő lesz a vezetője az asszálykárok okozta károk felmérésére alakított bizottságnak. Hételei hír összefoglalóval jövünk nem sokára. Most hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Akadályozhatja a következő parlamenti ülés megnyitását az SNS. A télen is folytatódhat az ukrán-orosz háború. Változóan felhős idő lesz, 29 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Az SNS a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel folytatódó vita miatt akár a parlament következő ülésének megnyitását is megakadályozhatja. Andrej Danko pártelnök továbbra is azt követeli, hogy Taraba szeptember 15-én távozzon, és Filip Kuffa államtitkár váltsa a poszton. Danko elsősorban a Dunamedrének tisztítására és a Bősi vízerőmű felújítására kötött szerződéseket bírálja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja megbuktatni a kormányt. Michal Simecska, a progresszív Szlovákia elnöke szerint az SNS kormánypártként maga is felelős a tárcánál történtekért. Ismét megpróbálja leváltani Matúš Utajestok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Michal Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Volodymyr Zelenszkij szerint az ukrajnai háború várhatóan a következő télen is folytatódik. Az ukrán elnök Kijevben tárgyal Donald Trump amerikai elnök megbízottjaival. Witkoff szerint a békéhez Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt kompromisszumokat kell kötnie. Zelenszkij közölte, a területi kérdésekről csak közvetlenül Vlagyimir Putyinnal lehet dönteni. Fölényesen nyerte a szász-anhalti tartományi választást az Alternatíva Németországért. A jobboldali populista AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel több mint megduplázta 5 évvel ezelőtti eredményét, az abszolút többségről azonban lemaradt. A kormányzó CDU súlyos vereséget szenvedett, és mindössze 17,2%-ot kapott. Az új kormány megalakítása nehéznek ígérkezik, mivel a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. A választási részvétel rekordmagas, csak nem 78%-os volt. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő visszavonta egy európai védelempolitikai szakértői csoport létrehozásának tervét. A testület feladata az Európai Unió katonai képességeinek gyorsabb fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása lett volna. Sajtóértesülések szerint elsősorban Franciaország, Németország és Olaszország ellenezte a kezdeményezést, mert nem akarták, hogy egy független csoport megkerülje az uniós döntéshozatali struktúrákat. Az Európai Külügyi Szolgálat közölte, hogy más módon folytatják az együttműködést az európai védelem megerősítésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Németország lépései egy valódi háború kezdetét jelenthetik. Berlin korábban Oroszországot tette felelőssé a lipcsei hallei repülőtéren meghiúsított dróntámadásért, és válaszul bezáratja az orosz bonni konzulátust, valamint a berlini orosz kulturális központot. Moszkva alaptalannak tartja a vádakat. Lavrov Németország katonai megerősödését is bírálta, és közölte, hogy az orosz vezetés levonja a megfelelő következtetéseket. Ursula von der Leyen kétnapos látogatásra érkezett Grönlandra, hogy megerősítse az Európai Unió támogatását a sziget iránt. Az Európai Bizottság elnöke a grönlandi és a dán kormányfővel is tárgyal, és várhatóan további uniós támogatást jelent be. Brüsszel a következő uniós költségvetésben 530 millió euróra emelné a Grönlandnak nyújtott közvetlen segítséget. A látogatásra a Donald Trump területszerzési törekvései miatt kialakult feszültség, valamint az Arctic Shields NATO hadgyakorlat idején kerül sor. Legalább 5 meghaltak és 5 megsérültek egy teherszállító repülőgép balesetében a Miami nemzetközi repülőtéren. Az Amazon Air Boeing 767-es gépe leszállás közben lefutott a pályáról, áthaladt egy úton, majd egy parkolóban több járműnek ütközött és kigyulladt. 3 sérültet kritikus állapotban szállítottak kórházba. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok a repülőgépen vagy a földön tartózkodtak-e. A baleset miatt több 100 járat késett Miami-ban.
0: Időjárás.
2: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban a Dolnozemszkán a központ irányában, Kassa előtt Csécs felől és Magyarbődnél a D1-es felől a Selkútnál. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Cigárdi Lászlóról.
1: A kassaiak hazai közönség 4000 néző előtt 3-0-ra legyőzték az újonc besztercebányaiakat az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A kelet-szlovákiaiak már a 9. percben betaláltak, a 34-ben pedig már 3-0-ra vezettek. Az élmezőnyben tanyázó nagyszombatiak csak 1-1-es döntetlent értek el a sereghajtó rózsahegyiek otthonában. A tabellán a Dac és a Zsilina 2 ponttal vezet a Trnava, 4-gyel pedig a címvédő Slovan előtt. A dunaszerdehelyiek és a pozsonyiak 1 meccsel kevesebbet játszottak. A kassaiak feljöttek a 7. helyre, a komáromiak a 10. helyen tanyáznak. A Ferencváros az Üllői úton több mint 20 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott a nagyrivális Újpesttel a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának rangadóján. A lilafehérek ezt megelőzően sorozatban 16 bajnokin kaptak ki a Fradi otthonában, 2016. szeptembere óta először szereztek vendégként pontot, nyeretlenségük azonban összességében 32 meccs óta tart. Az FTC a 44. percben már 2-0-ra vezetett, közvetlenül a szünet előtt szépítettek a vendégek, az 55. percben pedig kiegyenlítettek. A hajrában 3 zicsert is elpuskáztak a zöldfehérek, így pontosztoszkodással végződött a 248. derbi. A címvédő Győr odahaza szerencsés, 3-2-es győzelmet aratott az újonc Honvéd ellen. A 90. perc után 3 gól is született, az Eto a 98. percben 11-esből lőtte a 3 pontot érő találatot. Az éllovas felcsút nem kis meglepetésre, 1-0-ra kikapott a sereghajtó ZTE otthonában. A tabellán a felcsút és a Győr 1 ponttal vezet a Vasas Újpest-Ferencváros trió előtt, a Fradi azonban 1 meccsel kevesebbet játszott. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Everton Manchester United 2-2, a hazaiak a 97. percben egyenlítettek, Arsenal Chelsea 2-1, Valencia Barcelona 0-5, Juventus Milán 1-1, a Juve a 92. percben egyenlített, és Hradec Sparta meglepetésre 2-1. A nyitraiak odahaza 3-1-re kikaptak a svéd Växjötől a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A Ferencváros 29-20-ra nyert a montenegrói Podgorica otthonában, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 1. felvonásában. A vágsejjeiek 29-27-re győztek a Nagy Mihályiak vendégeként a csehszlovák női kézilabda bajnokság 2. fordulójának rangadóján. A címvédő eperjesiek 40-33-ra legyőzték a vendég érsekújváriakat a férfi kézilabda extraliga nyitófordulójának vasárnapi mérkőzésén. A Stollár Fanni Asja Muhammad magyar-amerikai páros 6-4-6-4-re kikapott az Andrea Klepacs Hozumi Eri szlovén-japán kettőstől az amerikai nyílt teniszbajnokság 2. fordulójában. A társházigazda török válogatott címét megvédve megnyerte a női röplabda Európa-bajnokságot. Az isztambuli döntőben 3-2-re legyőzte az olasz csapatot, a 3. helyért Szerbia-Lengyelország 3-1. A belga Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny, a Vuelta 15. útszakaszát, Walter Attila a 89. helyen ért célba. A spanyol Enric Mas megőrizte összetettbeli 1. helyét, Walter az 56. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. Mögötte csapattársa a brit George Russell végzett 2., míg a dobogó alsófokára a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja állhatott fel.

0: Az elmúlt hét közéleti politikai fejlemények közül válogatunk Szilvás József újságíróval. Így hétfő reggel legyen 8-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Ludovít Makó a bíróság előtt?
1: Igen, így van. A Ludovít Makó a gimesi illetőségű, jelenleg is ott az Oborajai faluban lakó, és ott van családi háza. Ludovít Makó tulajdonképpen megismételte azt a tanúvallomásában, amivel elindította évekkel ezelőtt az egész lavinát, ugyanis ő volt az első, aki vallomást tett, és hajlandó volt együttműködni a rendőrséggel évekkel ezelőtt, és azután őt követték a többiek, az úrnevezett bűnbánok, ahogy említetted, tehát František Imre, Bernard Szobodnyik, elsősorban ők voltak azok, és mindannyian tulajdonképpen a Besztercebányai bíróságon ugyanúgy és ugyanazt vallották, mégpedig az, hogy működött nyitrai központtal egy bűnszervezet, amelynek a vezetője Norbert Bödör volt, egy ismert és azóta már hírhet vállalkozó, és akinek a partnerei voltak, elsősorban Tibor Gaspar, aki jelenleg a parlament alelnöke, korábban az országos rendőrfőkapitányi poszton ült, és ők voltak azok, akik egy valóságos bűnszervezetet működtettek, aminek az volt a lényege, hogy különböző gyanúban, vagy pedig a vád miatt ez előtérbe került vállalkozók megtudhatták azt, hogy bizonyos összeg lefizetésével félretették az ügyeiket, szőnyeg alá söprik, vagy pedig kijelentik azt, hogy a bűncselekmény nem történt, és így azután jelentős összegeket margoltak fel, amit elosztottak egymás között. Tudom, hogy Makó elmondott több esetet, konkrétumot is, például az, hogy Juraj Siroki, a Váhozta volt vezetője, aki csődbe vitte ezt a céget, viszont sok pénzzel támogatta azt, mert milyen intézkedéseknek köszönhetően nem húzta meg a börtönt, a adócsalást, és még egy ügyet említettem, még konkrétumon 400 000 eurót kapott egy vállalkozótól, hogy hagyják békén, és a különböző adócsalási ügyeit ne tiltassák, és Norbert Bödörnek vitt el Ludovít Makó ezt a pénzt, és elosztotta az említett személyeknek, és mindenki kapott belőle 90 000 eurót ebből a 400 000-ből, és ezután beigazolta azt, hogy így működik ez a bűnszervezet, és így működött egész szinte az elmúlt hónapokig. Meglátjuk, hogy alakul tovább a helyzet. Egyelőre a vádnak a megnyilvánulói, tehát azok, akiket vádoltak, egyelőre csöndben voltak. Marek Para az egyik ismert védőügyvéd, aki egyébként Robert Fico tanácsadója is. Azt mondta, hogy majd ezután fognak a következő tárgyalási körben fognak majd kérdezősködni Ludovít Makótól, és igyekeznek kétségbe vonni a vallomását, ami nagyon nehéz lesz, mert tulajdonképpen ugyanazt vallottam, mint korábban Bernard Szobodnyik és František Imre, akit már említettem. Ők mondták azt, hogy a Transpetrol Pozsonyi központjában találkoztak mindig, és így beszélték meg, hogy hogyan tovább, kit kell éppen megmenteni a bíróság, illetve a nyomozók előtt. Marek Para elmondta, hogy a továbbiakban egy Dusan Kovácsik is említette, volt főügyész, hogy elsősorban arra törekszenek meg, hogy bebizonyítsák azt, hogy a nyomozó tisztek, Csurilla és a többiek, ugye akiket már elmozdítottak, majd visszaállítottak a posztjaikra, nem mindenkit. Tehát ők zsarolták Makót és a többi tanult, illetve a vádott a bűnbánóknak a képviselőit, és ezt akarják bebizonyítani, és így ezután semmissé nyilvánítani Ludovít Makónak a vallomását, meg az előbbiekét is. Tehát kíváncsian várjuk mindannyian október közepét, amikor folytatódik a tárgyalás, amely már évek óta húzódik, és az a lényeg, hogy vajon sikerül egy beigazolni Tibor Gaspar és Norbert Bödör vezette bűnszervezet valóban súlyos törvényellenes ténykedését, vagy pedig nem talál a bíróság kellő bizonyítékot azért, mert kétségbe vonják a nyomozótiszteknek a munkáját, és mint említettem, őket azzal vádolják, hogy zsarolják, vagy zsarolták Ludovít Makót és a többi bűnbánót. Érdekes lesz a további bíró.

0: hatósági permiként eddig is az volt.
1: Menjünk tovább. Beleszólhatnánk, hogy hogyan, mire használják fel a befagyasztott orosz vagyont?
0: Igen, ez igazolódik az, amit már többször elmondott Fico, tehát a Robert Fico, aki elsősorban arra törekszik, és azzal sokszor bizony henceg is, hogy a négy éjtáj fele a szuverén szlovák politika négy éjtáj fele orientálódik, és most azért elég nagy bajba került, majd a továbbiakban is szó lesz erről, mert alakult Európai Unión belül egy olyan bizottság, amelynek az lenne a feladata, hogyha véget ér a háború, akkor a nyugati bankokban, elsősorban Belgiumban befagyasztott orosz pénzeket ne adják vissza Putin rezsimjének, hanem ebből a pénzből finanszírozzák Ukrajna újjáépítését. Először mérlegelte Robert Fico, hogy vajon belép-e Szlovákia ebbe a társaságba, de kapott figyelmeztetést Moszkvától, állítólag a diplomáciai úton, hogyha belépnek ebbe a testületbe, akkor őket is, mármint Szlovákiát, Oroszország ellenségének tekinti. Ettől megriadt a szlovák kormányfő, egy hétig vacillált, hogy mi legyen a teendő, de a legutóbb viszont a kormányülésen jóvá hagyták azt, hogy Szlovákia is belép ebbe a bizottságba, és meglátjuk, hogy hogyan tovább, mert mint említettem, Robert Fico szíve szerint, meg meggyőződése szerint semmiképpen sem szeretne ennek a testületnek a tagja lenni, mármint a országának, de nyilvánvalóan, hogy jönnek jövőre választások Szlovákiában, tehát mármint a parlamenti választások, ezért bizony minden lépést mérlegelnie kell, és ezért döntött úgy, hogy végül is belépnek ebbe a bizottságba.
1: És végül a súlyos Aszály problémája úgy tűnik végre eljutott a kormányfőhöz is.
0: Igen, sokáig Robert Fico a horvát tengerpartról küldött videó üzeneteiben sopánkodott arról, hogy jaj, milyen aszály van Szlovákiában, és milyen rossz a gazdáknak, aztán végül cselekvésre szánta el magát Nitrán, amikor az Agrokomplex kiállításon, ugyebár ott tartották a kormányülést, akkor két dolgot jelentettek be, egyrészt, hogy 180 millió euróval támogatják a szlovákiai agráriumot, ebből ha pontosan ezt idézem, akkor 130 millió jutna a gazdáknak. Bizonyos mértékig hát kérdőjelet tehetünk fel, mert a kifizető ügynökség, a PPA fogja végrehajtani a támogatásokat. Remélhető, hogy ezután nem mutizás lesz, hanem tényleg azokat a gazdákat támogatják, akik bizony súlyos veszteségeket szenvedtek az idei aszályban. A másik pedig az volt, hogy Robert Fico bizottságot alapított, amelynek már is ő lett az elnöke, és ennek a feladata, hogy a vízgazdálkodás meg a aszállyal kapcsolatos terveket egyesítse és valamiképpen végre is hajtsa. Robert Fico korábban mindig azt mondta, hogy ha nem tudsz valamit megoldani, vagy pedig nem akarsz, akkor bizottságot kell felépíteni, és létrehozni, és akkor azzal egész ügyet szőnyeg alá lehet söpörni. Ez azonban olyan súlyos ügy, és annyira érinti Dél-Szlovákiát, a Csalóközt, Kelet, Bodrogközt és minden más dél-szlovákiai térséget, hogy lépni kell, és nem csak utólag, hanem végre stratégiát kellene kidolgozni annak érdekében, hogy ezeket az aszályt okozta károkat megelőzzék, ne csak utána, hanem előtte. Ezért tárgyaltak, de állítólag erről is a Szaúd-Arábiai Emirátusok képviselőivel, és Fico olyan homályos ígéreteket tett, hogy valószínű ők fogják majd elvégezni a öntöző rendszeres felépítését Dél-Szlovákiában, meg más területen. Az összefügg még a vízgazdálkodással az is, hogy egy nagy vita van a Szlovák Nemzeti Párt és a Smer között a bősi vízi erőn, mivel kapcsolatban, ahol a turbinákat ki kell cserélni, 8 turbinát meg kell cserélni újra, ami legalább 10 esztendős feladat, miközben tovább működni fog a vízi erőmű. A Danko ellenzi, mert az egész költség 465 millióba kerül, de ugyanakkor látni kell, hogy ezeket a turbinák már régen öregettek, tehát ki kell cserélni. Ebben az egyben Robert Fico-nak mindenképpen igaza van.
1: Az elmúlt hét közéleti belpolitikai összefoglalóját hallhatták Szilvás József újságíróval, rádiónk állandó kommentátorával. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm, és derült napot kívánok mindenkinek.

0: Utazási kis okos, Kis Bartalos Évával.
1: Amszterdam a csatornáival, múzeumaival és koraőszi hangulatával a világ egyik legizgalmasabb városa. Ám ha gyalogos turistaként érkezünk a holland fővárosba, életbevágóan fontos ismerni a legfőbb szabályt. A kerékpárosoknak szinte mindenhol abszolút elsőbségük van. A piros színű kerékpárutakra lépni gyalogosként rendkívül veszélyes, mert a helyi bringások gyorsan és habozás nélkül haladnak. A várost mintegy 400 kilométernyi kerékpárút hálózza be. Ha a csatornák partján sétálunk, figyeljünk a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó új szabályokra. Az óvárosban és a piros lámpás negyedben megtiltották az utcai dohányzást és az alkoholizálást. Ha pedig a híres Rijksmuseumot vagy a Van Gogh Múzeumot szeretnénk felkeresni, a jegyeket előre, idősávra lebontva kell megváltani az interneten. És még egy apró, de nagyon fontos amszterdami szabály. Amikor egy csatorna mellett sétálunk, ne csak előre nézzünk. A biciklisek mellett ugyanis a vízpart is tartogat meglepetéseket. Amszterdamban a csatornák és a hidak szinte minden sarkon új fotótémát kínálnak, de a tökéletes fénykép kedvéért azért ne lépjünk hátra vakon a kerékpárútra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 7-én, Regina napján, hétfőn. Moszkvában és Kijevben tárgyaltak a hétvégén Trump küldöttei. De mi változhat a tárgyalóasztalnál, ha a harcok tovább folytatódnak? Tálas Péterrel nem sokára beszélgetünk. Arról lesz szó, milyen eszközük maradt az amerikaiaknak a háború lezárására. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Csenger Ferenc.
2: Több mint 3,7 millió eurót fordítanak a Nyitra megyei orvosi rendelők modernizálására. A támogatási keretet a Szlovákia programból finanszírozzák, a pályázati felhívást még májusban tette közzé a megye. Összesen 113 egészségügyi szolgáltató pályázott. A cél az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint a kórházi ellátásról a családi és közösségi alapú gondozásra való áttérés támogatása, tette hozzá a megyei hivatal. 150 ezer eurós támogatást kapott Tőketerebes a városi hulladékgyűjtő udvar bővítésére. A pénzből megerősítik a telep bejárati területét, és új csarnokot építenek a hulladék elsődleges válogatására. A város korábban csak nem 400 ezer eurós támogatást kapott a telep műszaki felszerelésének korszerűsítésére is. A fejlesztéssel javítanák a lakossági hulladék leadás feltételeit, és felkészülnének a használt textíliák és ruházat egyre nagyobb mennyiségű begyűjtésére.
0: Időjárás.
2: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tolódik a forgalom a Pozsonyba vezető szakaszokon és Kassán-Csécs felől. Sebességet mérnek Pozsonyban a Dolnozemszkán a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc. Biztonsági garanciákat csürgetett Zelenszky az amerikai küldöttekkel tartott vasárnapi kijevi találkozón, számolt be a Reuters. Steve Witkoff és Jared Kushner előző nap Putyinnal tárgyalt Moszkvában, ahol nem jelentettek be áttörést. A tárgyalásokat a két főváros elleni támadások ideiglenes szüneteltetése kísérte, a fronton azonban folytatódtak a harcok. Tálas Péter biztonságpolitikai elemző a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogyha abból a szempontból nézünk a mostani történésekre, hogy ugye nemrégiben a CIA igazgatója volt Oroszországban tárgyalni, amire évek óta nem volt példa, akkor ez a mostani, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner is meglátogatta Putyint, tehát próbált valami tárgyalni Trump küldötteként, akkor az milyen képet fest le elénk? Mi zajlik most Oroszországgal kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy azért nem klasszikus tűzszünet és nem stratégiai fordulat volt ez. Az amerikaiak próbálkoztak valamivel. Ugye a megállapodás kizárólag Kijev és Moszkva elleni hosszú távú csapások ideiglenes felszűkülésére vonatkozott. A fronton, amiről valószínűleg úgyis beszélgetni fogunk, a harc folytatódott, és Putyin kifejezetten elutasította azt, hogy azt az ukrán javaslatot, hogy ugyanerre az időszakra a front egész területén tűzszünet legyen. Én azt gondolom, hogy a három ok volt a tűzszünet elfogadása mögött. Az egyik egy nagyon praktikus intézkedés, hogy mindkét félnek érdeke volt, hogy az amerikai delegáció mozgását ne veszélyeztesse egy nagyobb rakéta vagy dróntámadással. A másik egy diplomáciai jelzés Washington felé. Elsősorban Moszkva meg akarta mutatni, hogy képes korlátozott engedményekre, nem ő akadályozza az amerikai békekezdeményezést. Ugyanakkor az, hogy Putyin a szélesebb front szakaszra vonatkozó tűzszünetet elutasította, az világosan jelzi, hogy nem akarja feladni a katonai nyomásgyakorlást. A harmadik pedig egy ilyen politikai teszt, tehát alkalmas volt arra, hogy mindkét fél tesztelje azt, hogy mennyire lehet ellenőrizni és betartatni egy ilyen korlátozott csapás szünetet, anélkül, hogy jelentős katonai kockázatot vállalna.
0: Az, hogy John Ratcliffe, CIA igazgató, amikor Moszkvába utazott tárgyalni, azzal kapcsolatban nagyon sok találgatás ment a sajtóban is, különféle elemzők is próbálták kitalálni, hogy mi is volt annak a célja. Nem igazán sikerült ezt megtudni. Ez a mostani eset, ez már arra valamennyiben rávilágít, vagy jobban lehet látni, hogy az egyfajta pozícionálása volt a tárgyaló feleknek, vagy számít-e egyáltalán az most visszanézve, hogy Ratcliffe volt Oroszországban?
1: Biztos, hogy szerintem biztos, hogy számít, de nem kötném a kettőt össze. Még az is elképzelhető, hogy szóba került ez is, de ugye nagyon sok találgatás van, és azt gondolom, hogy maga a Trump adminisztráció is azért fogalmazunk úgy, hogy szívesen ködösít, mert úgy gondolja, hogy itt titokzatosabb. El tudom képzelni azt, hogy gyakorlatilag a CIA igazgatója valóban arról beszélt, amire egyébként utána reagált Ursula von der Leyen és a Rutte is, hogy látják azt, hogy egyre durvább hibrid akciókat hajt végre Oroszország, és azt, amiatt aggódnak, hogy ebből valami nagyobb konfliktus lesz, és kilép ez az egész akció abból a hát mondjuk szürke zónából, ami még a háború alatt van, de azért már nem mondanánk békének. Tehát én azt gondolom, hogy ez is lehetett, de lehetett egyébként az is, hogy a Witkoff és a Kushnernek a tárgyalását hát készítették elő. Összességében én az utóbbit azért nem tartom valószínűleg, mert a kijevi tárgyalások és a moszkvai tárgyalások gyakorlatilag nem hoztak áttörést semmiféle formában. Gyakorlatilag, hogy mondjam, egy békepróba volt, vagy nem volt egy békepróba, hanem egy diplomáciai folyosó. Tulajdonképpen annyi a pozitívuma, hogy hogy közvetítő csatorna újra működik, tehát az amerikaiak Moszkvában és Kijevben is tudtak tárgyalni, és mindkét fél elfogadott egy rövid korlátozott csapásszünetet. De a lényegi problémák szerintem változatlanok. Oroszország továbbra is olyan területi és biztonsági feltételeket követel, amelyeket Ukrajna nem fogad el, Kijev pedig érdemi garanciákat és olyan rendezést akar, amely nem jutalmazza az agresszió miatt Moszkvát. Ez azt jelenti, hogy nem béke folyamatot, hanem diplomáciai pozícióharcot látunk az én értelmezésemben.
0: Az Amerikai Háborús Tanulmányok Intézete szerint Oroszország egy korlátozott támadással próbára teheti a NATO összetartását. Ezt már egy ide egyébként rebesgetik. Maga ez az értékelés, egy augusztus 27-i értékelés. Ennek mekkora veszélyét látja, hogy Moszkva valóban megtámadjon egy NATO tagállamot, és amennyiben mondjuk vannak ilyen tervei, arról hát föltételezve, illetve ismerve az egész háború eddigi alakulását, gondolja az ember, arról Amerika bizonyára tud, és hát mondjuk Amerika ezt meg tudná valahogy ezt akadályozni.
1: Az első, hogy azt kéne tisztázni, hogy itt nem arról van szó, hogy mondjuk az oroszok fogják magukat és elfoglalják Litvániát, Lettországot vagy Észtországot, hanem sokkal inkább olyan típusú támadásról, provokációról, ami már kiváltaná a NATO, vagy ki kell, hogy váltsa a NATO reakcióját, esetleg egy négyes szikkellyel, de semmiféleképpen nem lép ki abból a kategóriából, amit háború alatti műveletnek szoktunk nevezni. Nem gondolom ugyanis, hogy az oroszok mernék vállalni azt, hogy a NATO-nak neki mennek, az nagyon sok területen, hát mondjuk azt, hogy olyan politikai átszakadást jelentene, ami szerintem az oroszoknak most, tehát de az oroszoknak most nincs szüksége. Azt el tudom képzelni, és ezt egyébként ugye a NATO és az Európai Unió is reagálta, hogy továbbra is lesznek ilyen dróntámadások, lesznek ilyen, hogy mondjam, drónprovokációk, mint a lipcsei, ahol gyakorlatilag azért tekintjük a szintlépésnek, mert egy felfegyverzett drónt vittek be lényegében egy nyugati reptérre. Ilyenre azért nem került sor eddig. Tehát azt gondolom, hogy ilyen típusú lépéseket tehet, de nem hiszem, hogy ezt a háborút jelentősen befolyásolná. A háború nem áll közel egész egyszerűen ahhoz, hogy a katonaiak el lehessen dönteni. Oroszország továbbra is rendelkezik nagyobb szárazföldi támadó kapacitásra, de a 26-os nyári offenzív, ugye látjuk azt, hogy nem hozott hadműveleti áttörést. Az ISV adatai szerint egyébként augusztusban 90 négyzetkilométert foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok legalább 130 kilométert szereztek vissza máshol. Ez nagyon messze van attól a képtől, amit Moszkva, hát az ukrán védelem összeomlásáról fest, és ahogy megpróbál kommunikálni, és ahogy egyébként megpróbálja meggyőzni Európát és Amerikát arról, hogy már majdnem ott van a győzelem, úgyhogy engedjük el ezt az egész történetet.
0: Hogyan látja most Putyin helyzetét? Ugye szeptember 18-20-án lesznek a parlamenti választások Oroszországban, ugye az állami Duma képviselőit választják meg. Azt ugye már egy ideje lehet tudni, meg tapasztalni, meg látni a hírekben is, hogy elképesztő ütemben támadja Oroszország belső részét is a Ukrajna különféle drónokkal, szinte stratégiai ágazatokat és vállalatokat, és hát lebeg valahol egy olyan hír, hogy tulajdonképpen egyfajta részleges, vagy valamilyen jellegű mozgósítást is tervezhet Putyin a választások után. Hogy látni most Putyin helyzetét?
1: Hát azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy nyerni fog nyilvánvaló. Az, hogy mennyivel, ez szerintem döntés kérdése. Én azt gondolom, hogy 2012 óta gyakorlatilag a Kreml megtanulta úgy befolyásolni a vagy elcsalni a választásokat, hogy az nem okoz nagy problémát. Itt inkább az lesz a kérdés, hogy milyen eredményt akarnak elérni, és hogy mekkora mértékben kell belenyúlni ebbe a választási eredménye. Én a választásról körülbelül ezt gondolom, majd meglátjuk az eredményt. Ugye azt látjuk egyébként, hogy még véletlenül sem akarják, hogy ilyen kicsusszon a kezükből a kezdeményezés, tehát olyan személyek indulását, vagy olyan pártok indulását is betiltották, ami egyébként korábban engedélyezni szándékoztak. Ami az orosz gazdaságot, illetve hogy mit érnek a mélységi csapások, az orosz gazdaság nem omlik össze, de egyre drágábban tartja fenn a háborút, ezt lehetne mondani. A felszínén még vannak egyébként stabilitási mutatók, alacsony a munkanélküliség, működik a költségvetés finanszírozása, mérséklődő, de továbbra is magas infláció van. Tehát a háttérben a háttérben viszont azért súlyosabb munkaerőhiány van, gyengül a civil beruházás, nő a hadiparnak az elsőbsége. Ugye Putyin maga szeptember elején ilyen 6,3%-os inflációról beszélt, a minisztérium is előrejelzés egyébként éppen lefelé módosította ezt, és általában azt szokták mondani, hogy a rendkívül alacsony, olyan 2-3, hivatalosan 2-300 körüli munkanélküliség sem feltétlenül erőt, hanem részben a háború, részben a demográfiai visszaesés okozta a munkaerőhiányt jelzi. Ukrajna leginkább az olaj- és üzemanyagrendszerben tud mérhető gazdasági kárt okozni. Ez hiszen a finomítók elleni csapások miatt augusztusban több régióban üzemanyaghiány alakult ki, Moszkvának export tilalmat, importa kellett elrendelni, és importtal és minőségi követelmények lazításával kellett stabilizálni a piacot. Tehát a hatás azért túlmutat a benzinigényen, mert szerintem a háborúra az is nagyon erősen hat, hogy Oroszországnak lévvédelmet kell elvonnia a frontról, a stratégiai objektumi köré telepíteni, így drágábbá válik a logisztika, a biztosítás, nőnek a javítási költségek, és hogy mondjam, egyes importált berendezéseket a szankciók miatt nem tudnak olyan gyorsan hozni, vagy behozni. Hogy mit változtat a háborún, rövid távon biztos, hogy nem kényszeríti Moszkvát a háború befejezésére. Tehát Oroszország gazdaság és költségvetési tartalékai még elegendőek a hadműveletek folytatásáról. Én úgy fogalmaznék inkább, hogy a stratégiai jelentőségét nem a finomítók, egyes finomítók kiesése, hanem az okoz, hogy Ukrajna fokozatosan csökkenti Oroszországnak a biztonságos hátországát. Ebben nagyon sok minden benne van az, amiről még ugye nem beszéltünk, hogy az oroszok is kezdik érezni azt, hogy háború van, és ez nem egy különleges művelet. Tehát nem állítják meg az orosz hadigépezetet, de egyre kevésbé engedik Oroszországnak, hogy a frontot egy érintetlen és olcsón működő hátországból irányítsa és finanszírozza. A választások utáni mozgósításban nem hiszek. Azt gondolom, hogy sokkal inkább megmaradnak abban, hogy ilyen óvatos és ilyen körültekintő, de korlátozott, tehát további korlátozásokat vezetnek be annak érdekében, hogy a mozgósítást el tudják kerülni. Ugye azt tudjuk, hogy az utazást korlátozták, az összeírást az keményebben követik. Nem gondolom, hogy politikailag Putyin megmerné lépni, azt gondolom elég kiszámíthatatlan lenne, ha itt akár csak ilyen részleges típusú mozgósítást követne el, vagy próbálna. A politikai elitben sem látom azt a szándékot, és szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy a társadalom mit gondol, mert Putyint leváltani nem a társadalom, hanem a politikai elit tudja.
0: Egy győztes parlamenti választások után hát mi fogná vissza egyébként, vagy mekkorát kockáztatna Putyin egy ilyen részleges mozgósítása? Ugye én Zelenszkij kijelentésére appellálok, ami azt mondja, a szeptemberi választások után Oroszország újabb 300 ezer embert hívhat be. Ugye Putyin ezt később tagadta egy szeptember elsői megszólalásában. Illetve érződik-e valamilyen fajta elégedetlenségi hullám, ami már ott valószínűleg ilyen blaszfémia kategóriába megy, de mégis az elit részéről Putyin irányában?
1: Azt gondolom, hogy legalább elkezdődött egy vita, vagy én legalábbis érzékelek valami olyan beszélgetést, olyan hangokat különböző helyekről, amik azt mutatják, legalább elkezdődött valami olyasmi, hogy megéri el nekünk hosszú távon ez a háború. Hoz-e annyit a konyhára, amennyit gondoltunk, vagy nem hoz? Ez már önmagában szerintem Oroszországban egy borzasztó nagy eredmény, hogy fogalmazunk úgy, nem teljesen kizárt az erről való beszélgetés. Hasonlóképpen azt gondolom, hogy egyre többen használják a háború szót, és egyre kevesebb embert tudnak emiatt, hát hogy mondjam, felelősségre vonni. Az úgynevezett millbloggerek legalábbis egy-egy bátrabban használják azt, hogy itt nem különleges művelet zajlik, és ezt azt gondolom, hogy az oroszok is látják, hiszen azért annyira van aktív az ukrán hátországi támadás, hogy mindenki lássa azt, hogy égnek a finomítók, a drón kilövő állomások és a különböző dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy azért ennek mindenféleképpen van hatása, és hát van egy nagyon fontos dolog, hogy ugye az ilyen rendszerek általában mindig észrevétlenül hát nem rohadnak el, ezt rossz ilyen szót mondani talán, de mindenféleképpen ilyen váratlan módon érnek véget, és akkor nagyot puffannak. Tehát azt gondolom, hogy erre is kell számítani a politikai elitnek, még akkor is egyébként, ha kétségtelen, hogy az orosz vezetés megtanulta ezeket a válságos helyzeteket kezelni valamilyen formában, és még akkor is, ha egyébként az orosz társadalom kellőképpen át van már programozva arra, hogy itt lassan tudomásul vegye ezt a háborút. A probléma szerintem az, hogy ugye hivatalosan az, hogy mozgósítok 300 ezer embert, vagy behívok 300 ezer embert, az új behívottakat nem viheti a törvény szerint, ugye, hát Putyin Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy valami különleges háborús helyzetet kellene elrendelnie, és szerintem ez külön probléma.
0: Minden esetre Lavrov maga is érdekes retorikát használ, ugye például a lipcsei drónincidens után mondta, hogy kiutasították a főkonzulátus bombból, bejelentették, hogy felbontották a megállapodást, bezáratják az orosz házat Berlinben. Emlékszem, hogy a második világháború kezdete előtt is bezárták a németek a diplomáciai képviseleteiket, mondta Lavrov, de még így a végére egy kérdés, a Kijev elleni sorozatos támadások egyre inkább megnehezítik a mindennapi életet. Mennyire képes még kitartani az ukrán társadalom, és az mennyire érződik tarthatatlannak ez az intenzívebb fővárosi támadás?
1: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen hat az ukránokra és a kijevi társadalomra, de nem beszélnék arról, hogy itt megtörték volna az ukrán vagy akár a kijevi társadalmat. Én nem láttam egyelőre olyan felmérést, ahol nagyon az látszott volna, hogy valamilyen kompromisszumba belemennének, vagy pontosabban, hogy azokba a kompromisszumokba, amit Oroszország követel, a kijeviek vagy akár az ukránok belemennének. Abba már tudjuk, hogy belemennének, hogyha itt tűzszünetről lenne szó a frontvonalak mentén. És a békéhez pedig olyan, hát fogalmazunk úgy, hogy olyan biztonsági garanciák, amelyek kielégítik az ukránokat, illetve nagy létszámú és erős felszerelt hadsereg. Körülbelül ezt lehet látni, hogy ezt már elfogadná az ukrán társadalom, tehát tudomásul venni, hogy átmenetileg le kell mondani a bizonyos területekről. De az, hogy hadsereg korlátozás, tehát létszámkorlátozás, fegyverkorlátozás, hogy olyan területeket is átadjon, amit nem foglaltak el az oroszok, erről szerintem hallani sem akarnak az ukránok, inkább abban reménykednek, és azon dolgoznak, hogy az ukrán légvédelmet annyira erősítsék meg, hogy sokkal jobban tudja kivédeni. Elsősorban a szuperszónikus drónok, illetve a ballisztikus rakétáknak a támadásait, a normál drónoknak a támadásait ugyanis ki tudja védeni, és minél olcsóbb, tömeges hát drónelhárító vagy drón megsemmisítő drónokat akarnak létrehozni, és ehhez ilyen öles léptekkel fejlesztenek, és ehhez várnak alapvetően támogatást, tehát nem elég szűk az a terület, bár fontos, amit Isten igazából a nyugattól szeretnének, ezek a patriot típusú rakéták, amik objektumokat meg városokat tudnak védeni, mert az összes többit úgy látom, hogy saját fejlesztésből vagy közös fejlesztésből már egészen jól megoldották, vagy már komoly lépéseket tettek ennek érdekében.
0: Donald Trump küldöttei tárgyaltak az orosz-ukrán háborút vívó országok vezetőivel. A részletekről Tálas Péter biztonságpolitikai elemzővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Több tehet vesznek át, kevesebbet fizetnek érte. Szlovákiában a júliusi felvásárlási ár több mint negyedével maradt el az egy évvel korábbitól, és ha ez nem lenne elég probléma, az állattenyésztésben még takarmánygondok is lehetnek a szárazság miatt. Erről lesz szó nem sokára, most hírek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminiszter szerint növelheti a gazdaság növekedését a tranzakciós adó eltörlése. A jobboldali populista AfD nyerte a Szászhalmi tartományi választást. Hűvös a reggel, de napközben 29 fokig melegszik a levegő, mondom a részleteket. Matus Utajestok belügyminiszter szerint a tranzakciós adó eltörlése a gazdasági növekedést segítő egyik legfontosabb intézkedés lehet. Az STVR Vita műsorában ugyanakkor elmondta, hogy a jövő évi költségvetésről még nincs koalíciós megállapodás. Milan Majerszky, az ellenzéki KDH elnöke szerint a kormány nem csökkenti kellőképpen az állami kiadásokat, miközben további 1 milliárd eurós megtakarításra lenne szükség. Sutajestok arról is beszélt, hogy Oroszországot nem tartja közvetlen fenyegetésnek Szlovákia számára, amivel Majerszky határozottan nem értett egyet. Az SNS a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel folytatódó vita miatt akár a parlament következő ülésének megnyitását is megakadályozhatja. Andrej Danko pártelnök továbbra is azt követeli, hogy Taraba szeptember 15-én távozzon, és Filip Kuffa államtitkár váltsa a poszton. Danko elsősorban a Duna medrének tisztítására és a bősi vízerőmű felújítására kötött szerződéseket bírálja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja megbuktatni a kormányt. Michal Simecska, a progresszív Szlovákia elnöke szerint az SNS kormánypártként maga is felelős a tárcánál történtekért. Ismét megpróbálja leváltani Matus Utajestok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Michal Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Hatékonyabbá tennék a turisztikai és a sporttámogatási alappénzeinek felhasználását Szlovákiában. Pavel Lupták független parlamenti képviselő javaslata pontosítaná a pályázatok elbírálásának szabályait és az egyes testületek hatásköreit. A Sportalap a jövőben sporttal kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási programokat is támogathatna, és több pénzt fordíthatna saját működésére. A turisztikai alapnál szintén módosítanák a vezetői hatásköröket. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027. januárjában lépne életbe. Fölényesen nyerte a Szászhalmi tartományi választást az Alternatíva Németországért. A jobboldali populista AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel több mint megduplázta 5 évvel ezelőtti eredményét, az abszolút többségről azonban lemaradt. A kormányzó CDU súlyos vereséget szenvedett, és mindössze 17,2%-ot kapott. Az új kormány megalakítása nehéznek ígérkezik, mivel a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. A választási részvétel rekordmagas, csak nem 78%-os volt. Eltérően reagálnak a közép-európai politikusok az AfD fölényes Szászhalmi választási győzelmére. Donald Tusk lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a lengyel politikusokat, akik örülnek az eredménynek, elsősorban az AfD történelmi revizionista nézeteire hivatkozva. Herbert Kickl, az osztrák szabadságpárt vezetője ezzel szemben politikai fordulatként és a választók akaratának győzelmeként értékelte az eredményt. Tomio Okamura cseh házelnök szintén üdvözölte az AfD sikerét és reményét fejezte ki, hogy a párt bekerül az új tartományi kormányba. Eredmény nélkül, de a felek szerint előrelépéssel zárultak az amerikai elnök megbízottainak kijevi tárgyalásai. Steve Witkoff és Jared Kushner Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel elsősorban az amerikai béketervről, Ukrajna biztonsági garanciáiról és a légvédelem támogatásáról egyeztetett. Witkoff tartalmasnak nevezte a megbeszélést, és közölte, hogy a tárgyalások folytatódnak.
0: Időjárás.
2: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-esen Szenc után a Pozsony felé vezető oldalon. A pórul járt gépkocsi blokkolja a középső sávot, torlódik a forgalom. Kassa, Sebasztovce város részénél az R4-es felől is baleset lassítja a forgalmat. Torlódik a forgalom a Pozsonyba és a Kassára vezető szakaszokon. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A Kassaiak hazai közönség 4000 néző előtt 3-0-ra legyőzték az újonc besztercebányaiakat az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A kelet-szlovákiaiak már a 9. percben betaláltak, a 34-ben pedig már 3-0-ra vezettek. Az élmezőnyben tanyázó nagyszombatiak csak 1-1-es döntetlent értek el a sereghajtó rózsahegyiek otthonában. A tabellán a Dac és a Zsilina 2 ponttal vezet a Trnava, 4-gyel pedig a címvédő Slovan előtt. A dunaszerdehelyiek és a pozsonyiak 1 meccsel kevesebbet játszottak. A kassaiak feljöttek a 7. helyre, a komáromiak a 10. helyen tanyáznak. A Ferencváros az Üllői úton több mint 20 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott a nagyrivális Újpesttel a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának rangadóján. A lilafehérek ezt megelőzően sorozatban 16 bajnokin kaptak ki a Fradi otthonában, 2016. szeptembere óta először szereztek vendégként pontot, nyeretlenségük azonban összességében 32 meccs óta tart. Az FTC a 44. percben már 2-0-ra vezetett, közvetlenül a szünet előtt szépítettek a vendégek, az 55. percben pedig kiegyenlítettek. A hajrában 3 zicsert is elpuskáztak a zöldfehérek, így pontosztoszkodással végződött a 248. derbi. A címvédő Győr odahaza szerencsés, 3-2-es győzelmet aratott az újonc honvéd ellen. A 90. perc után 3 gól is született, az Eto a 98. percben 11-esből lőtte a 3 pontot érő találatot. Az éllovas felcsút nem kis meglepetésre, 1-0-ra kikapott a sereghajtó ZTE otthonában. A tabellán a Felcsút és a Győr 1 ponttal vezet a Vasas Újpest-Ferencváros trió előtt, a Fradi azonban 1 meccsel kevesebbet játszott. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Everton Manchester United 2-2, a hazaiak a 97. percben egyenlítettek, Arsenal Chelsea 2-1, Valencia Barcelona 0-5, Juventus Milán 1-1, a Juve a 92. percben egyenlített, és Hradec Sparta meglepetésre 2-1. A nyitraiak odahaza 3-1-re kikaptak a svéd Växjötől a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A Ferencváros 29-20-ra nyert a montenegrói Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 1. felvonásában. A vágsejjeiek 29-27-re győztek a Nagy Mihályiak vendégeként a csehszlovák női kézilabda bajnokság 2. fordulójának rangadóján. A címvédő eperjesiek 40-33-ra legyőzték a vendég érsekújváriakat a férfi kézilabda extraliga nyitófordulójának vasárnapi mérkőzésén. A Stollár Fanni Asja Muhammad magyar-amerikai páros 6-4-6-4-re kikapott az Andrea Klepacs Hozumi Eri szlovén-japán kettőstől az amerikai nyílt teniszbajnokság 2. fordulójában. A társházigazda török válogatott címét megvédve megnyerte a női röplabda Európa-bajnokságot. Az isztambuli döntőben 3-2-re legyőzte az olasz csapatot, a 3. helyért Szerbia-Lengyelország 3-1. A belga Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 15. útszakaszát, Walter Attila a 89. helyen ért célba. A spanyol Enric Mas megőrizte összetettbeli 1. helyét, Walter az 56. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. Mögötte csapattársa a brit George Russell végzett 2. míg a dobogó alsófokára a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja állhatott fel.

8 óra 17 perc. Kevés a takarmány, sok a tej. Ezzel a két problémával egyszerre szembesülnek a térség állattartói, a visegrádi országok agrárszervezetei szerint. Pénteki, nyitrai találkozójuk után közös európai segítséget sürgettek. Arra figyelmeztetnek, hogy az aszály és az alacsony felvásárlási árak miatt egyes gazdaságok kénytelenek lehetnek csökkenteni

0: a csökkenése tavaly ősszel kezdődött. Mi már tavasszal, március, áprilisban, amikor még aszályról szintén szóval nem nagyon álmodoztunk, informáltuk a mezőgazdasági minisztériumot, hogy komoly gondokkal néznek szembe a tejtermelő gazdák, és szükségevel a problémával foglalkozni. Hát ehhez persze csatlakozott ugye a száj, amit ön is tetszett említeni, és hogy őszinte legyek, én 45 éve dolgozok a termelésben, ilyen 60 pluszos vagyok a koromot tekintve, csak hogy legyen elképzelésük a hallgatóknak, és még ilyet nem ítem meg. Konkrétan mi nálunk a mezőgazdasági cégünkbe émeljen, ahol ugye azon kívül, hogy a szövetkezetnek elnöke vagyok, tejtermelők szövetségének, én is egy mezőgazdasági üzemet irányítok a komáromi járásba. 950 fejős tehenünk van, és 10 millió liter tejet adunk a piacra minden évbe. Azt lehet mondani, hogy ötödik legnagyobb tejtermelő vagyunk Szlovákiába. És amint említettem, ilyennel még nem szembesültem a 45 éves praxisomban.
1: Már a szárazságra érti?
0: Bár a szárazságra értem. Uh-huh. Mi nálunk, hogyha konkrétan értékelnem kell, már elmúlt 3 hónapban nem esett eső, és egyelőre, ha nézzük a időjárást, a következő 10 napra se nem látjuk ezt a jeleket, és amit talán hozzá kellene tenni, hogy nem teljesen így van talán az az egész Szlovákiában, ezt mondom csak a igazság szempontjából jegyezzük meg, hiszen én is voltam nem van régen egy új istálló átadáson, Liptovszki Mikuláson, fönt Tátrát, hát ott azért kicsit jobbak a körülmények, persze az nem azt jelenti, hogy ottan dörömre van a kuka gazdáknak, de talán ebben a nagy szárassága, itt ez a déli része szenved Szlovákiának, persze, és minden, ami alattunk van Magyarországot beleszámítva.
1: Hát ugye arról beszélnek a tejiparban lévők, hogy a takarmány gondjaik lehetnek, és fölmerül az, mint ahogy a fölvezetőben is mondtam, hogy tulajdonképpen még az állatállományt is valamennyire csökkenteni kell. Ebbe az irányba látja ennek a problémának a kicsúcsosodását?
0: Teljes mértékben jól látják azok, akik ezt állítják, hiszen mi is ezt kommunikáltuk, már a tejproblémák után a száj problémát a mezőgazdasági minisztérium felé, magával a miniszter úrral is tárgyaltunk erről a problémáról. Két okból lehetne megvilágítani, két szemszögből lehetne megvilágítani ezt a helyzetet. Uh-huh. Ugye vannak olyan gazdák, akiknek van nagyobb területjük, és volt silókukoricájuk, amit betakarítanak arra, hogy egész télen tudják, és jövő ilyenkor égetetni a szarvasmarhákat, és ezen kívül termelnek még magkukoricát is. Hát ezek úgy nagyjából megoldották a problémát, mi is ezek közé tartozunk, mert a magkukoricát levágtuk a állatok részére, hiszen azoknak fontos, hogy legyen bebiztosítva a takarmány. Nem nagyon mondhassuk január, február, márciusban azt nekik, hogy sajnos nem tudtunk nekik adni, mit enni, mert már üresek a silótárolók. Persze ez azt okozta, hogy a magkukoricából nem fogunk betakarítani semmit. Úgyhogy ez egy óriási kiesés a gazdák számára, hiszen a tervezetükbe számítottak azzal, hogy magkukoricát is takarítnak be, ugye, ami nem utolsó sorban szintén helytetésre szükséges egy részből állatoknak, és egy részből persze értékesítésre. Úgyhogy ez egy óriási gazdasági vágás a számukra, és pénzügyi kiesés, mindaz mellett, hogy ugye a tejnek ára annyira nyomott, mint amennyire látjuk az utolsó hónapokban, talán csak elképzelés szempontjából Szlovákiában és Magyarországon a legolcsóbbak a tejárak az Európai Unióban. Ez körülbelül ilyen 36 centes szinten van. Ezért nem tud kitermelni senki tejet most, hogy nem mentsem a gazdákat, de mi minden éven járunk ilyen nemzetközi kongresszusra, tejtermelő gazdák, és egyik napi abban van foglalkozva, hogy ide kerül a tejet kitermelni, nekünk meg nem mondták el semmilyen országból az Európai Unióba, hogy 50 cent alatt ki tudják termelni a tejet. Hát most el tudjuk képzelni, hogyha 50-i termeljük ki, és 36-i adjuk el, meddig lehet ezt kibírni.
1: A pénteki találkozón, ugye a V4-es országok agrár és élelmiszeripari érdekképviseleteinek kétnapos találkozója után ezek a szervezetek azonnali cselekvésre szólították fel az Európai Uniót, és hát azt mondták, olyan intézkedéseket sürgetnek, amelyek enyhítik az aszály mezőgazdasági termelőket sújtó következményeit. Mit várnak az Európai Uniótól konkrétan a szlovákiai gazdák?
0: Tekintettel arra, hogy mint említettem, hogy elég hosszú ideje működök már az Agrár Riumban, és konkrétan a tejtermeléssel is 20 éve foglalkozok, mint vezető képviselő szlovák tejgazdáknak. Nem mondhatjuk azt, hogy ilyennel még nem találkoztunk. Két tejkrízist éltünk át az utolsó 20 évben, egyiket 2009-ben, ami ugye össze volt kapcsolva a világ gazdasági válsággal is, a másikat még 2016-ban, amikor a tejkvóták 30 év után az Európai Unióban meg lettek szüntetve. 2016-ig minden állam annyi tejet termel.

0: Lehetett, és a gazdái, amennyire volt neki kvótájuk. Ugye így szabályozta a tejtermelést az Unió 2016-tól visszamenőleg 30 évre. Ezért nem volt soha, és nem merült föl soha olyan gond, hogy több tej van a piacon, mint amennyire az Unióba szükség van. Talán azt fontos elmondani, hogy miért van ez így. Hát ok nagyon egyszerű. A tejtermelő gazdák az Európai Unió területén több tejet termelnek, mint amennyit az Európai Unió kb. 500 millió állampolgára el tud fogyasztani. Ebből ugye az adódik, hogy túltermelés van, és ezt ki kell szállítani harmadik országokba, ami tökéletesen működött is, addig még nem jöttek ilyen különböző vámháborúk, ugye globális téren, Amerikától kezdve, Kínát beleszámítva, és persze az Uniót nem kihagyva, és ez okozta azt, hogy az uniós kitermelt tejtermékek nem tudnak úgy piacot találni a világban, mint ezelőtt, szóval túltermelés van, és bent maradtak az Európai Unió térségbe, ezért van az, hogy a teja ennyire nyomott, szóval ennek ki kell egyensúlyozolnia előttünk lévő időszakban, addig nem nagyon van előre út, hát és erre persze vannak különböző szabályok, amit tud az Unió életbe vinni, többek között a tejtermelőknek által kigyártott olyan termékek, gondolok itt a szállított tejporra, amit szállítani lehet és tárolni lehet nem csak egy hónapig vagy két hónapig, hanem egy-két évig is, mikor a helyzet jobbra alakul, hogy akkor legyenek piacra értékesítve. Szóval ilyen felvásárlásra ilyen jellegű tejtermékek, a vajnak a nagy darabos méterszer méteres kockáknak a lefagyasztott állapotba kerülése és tárolása uniós raktárakba, arra az időszakra, amíg a helyzet a piacon nem alakul ki, ezzel kellene felszabadítani hozzá kellő eszközöket az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak, hogy enyhítse a helyzetet a tejtermeléssel.
1: Pasztor úr, mit csinál a szlovákiai vásárló? Azt mondja, hogy a nyugat-európaiak nem termelik ki olcsóbban a tejet, nem is hajlandóak, és ők nem tudom, meg is vannak fizetve, ott jobbak az árak, és a szlovákiai gazdák meg ezzel hát szenvednek, meg kínlódnak. Mit tud tenni a szlovákiai magyar, akár szlovákiai magyar választó, fogyasztó azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ezen valamennyire, nem tudom, segítsen önöknek, vagy enyhítse ezt a terhet? Tud valamit egyáltalán?
0: Hát a legnagyobb segítség, amit mink állandóan mondunk is, és van is erre kialakítva az általunk ilyen marketing alap, amit működtetünk, nem nagy eszközökkel, amennyire van lehetőség, és ugye most ebben az időszakban nem nagy, arra ösztönözzük a szlovák fogyasztókot, hogy főleg szlovák tejtermékeket vásároljanak. Ugye, mert mi mondhatjuk azt, hogy mikor különböző felmérések vannak csinálva, hogy a szlovák állampolgárok, a szlovák fogyasztók főleg szlovák terméket választanak, de mikor leállítunk egy-egy vásárlót a parkolóba, akkor megnézzük, mi van a kosarában, nem teljesen így van ez. Hát erre pontos adatok vannak, ma is Szlovákiában kb. 50%-ban jelennek még külföldről beszállított tejtermékek, és nem azért, hogy én, mert hát előbb mondtuk, hogy ha ottan drágábban vásárolják, Németországban drágábban vásárolják fel a tejtermelőktől a tejet, hogyan lesz abból olcsóbb jogurt, vagy olcsóbb vaj? Hát sehogy nem lesz, csak tudni kell azt, hogy azt, amit ide kiszállítanak, ez lehet, hogy 1% a termésüknek, és azt ott ki hajlandók dumping árakért is kiszállítani, és otthon megmaradnak nekik azok ő általuk kreált árak, amik lényegesen más szinten vannak, mint Szlovákiában. Szóval itt a szlovák fogyasztó nagyon nagy segítséggel tudnak lenni a termelők számára, hogyha főleg a vásárlási szokásait a szlovák tejtermékek felé fordítaná.
1: Vásároljunk szlovák terméket. Az asszály miatt, a soha nem látott asszály miatt akár takarmány gondja is lehetnek az állattartóknak. A részletekről Pasztorek Sándorral, a Szlovákiai Tejtermelők Szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 7-én, hétfőn, Regina napján. A szlovák kormány több 10 millió euróval tervezi kompenzálni a mezőgazdászokat a nyári aszály okozta károk miatt. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
1: Több mint 3,7 millió eurót fordítanak a Nyitra megyei orvosi rendelők modernizálására. A támogatási keretet a Szlovákia programból finanszírozzák, a pályázati felhívást még májusban tette közzé a megye. Összesen 113 egészségügyi szolgáltató pályázott. A cél az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint a kórházi ellátásról a családi és közösségi alapú gondozásra való áttérés támogatása, tette hozzá a megyei hivatal. 150 ezer eurós támogatást kapott Tőketerebes a városi hulladékgyűjtő udvar bővítésére. A pénzből megerősítik a telep bejárati területét és új csarnokot építenek a hulladék elsődleges válogatására. A város korábban csaknem 400 ezer eurós támogatást kapott a telep műszaki felszerelésének korszerűsítésére is. A fejlesztéssel javítanák a lakossági hulladék leadás feltételeit, és felkészülnének a használt textíliák és ruházat egyre nagyobb mennyiségű begyűjtésére.
0: Időjárás.
1: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a Pozsonyba és Kassára vezető szakaszokon. Sebességet mérnek Érsekújvárban, a Kamocsa felé vezető úton, az R2-esen Kriványnál, a Losonc felé vezető oldalon és Dargó előtt Kassa irányából. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc, és megyünk is tovább. A kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. A kabinet 30 millió eurót különít el az állami költségvetésből, további 13 millió eurót pedig a műtrágya és az energiaárak emelkedésének kompenzálására szán. Robert Fico kormányfő emellett bejelentette, hogy létrehozzák a Nemzeti Víz- és Asszályügyi Bizottságot, amely az ország víz megtartó képességével foglalkozna. Mire elég az említett támogatás, és milyen változásokra kell felkészülniük a mezőgazdászoknak az elkövetkező években, amennyiben az idei nyárhoz hasonló időjárás lesz az új realitás? Erről kérdezte Patasi Ilonát, a Szlovákia Agrárkamara elnökét, Bábel Ivett a tegnapi reggeliben.
1: Mielőtt még rátérnénk magára a kompenzációra, beszéljünk arról, vannak-e már számbeli adataik arról, hogy az idei asszály mekkora károkat okozott az ágazatban?
2: Elsősorban a szárazság sújtotta régióknak ez komoly gondot okoz, így konkrét számokkal azért nem tudunk élni, mivel a nyári gabonafélék, a sűrűvetett gabonaféléknél ott a szárosság hatása nem mutatkozott olyan mértékben, tehát a búza, az árpa, a repce, ezeknél a növényeknél ott ilyen jó átlagos terméshozamot értek el a gazdálkodók. A legnagyobb probléma az a őszieknél, a kukorica, a napraforgó, a zöldségesek, és nem utolsó sorban pedig az állatok részére a zöld takarmány. Tehát itt komoly gondok vannak, és ennek a kompenzációjára a kormány ugye különleges csomagot hagyott jóvá, amelynek a összege az 79,7 millió euró, amelyből különböző területekre fogja ezt a csomagot a mezőgazdászok részére odaítélni. A szárazságra, ugye, ahogy elmondta, 30 millió eurót fognak kapni a gazdálkodók. Ennek a metodikája még nincs megadva, viszont a Szlovákiában mezőgazdászoknak van egy állami támogatás schéma felállítva, ugyanis 2017-ben hasonlóan volt szárazság, mint most, és ott olyan metodika alapján kapta a kompenzációt a gazdálkodók, hogy az utolsó 3 vagy 5 évnek a átlagos hozamai össze van hasonlítva az érintett szárazsággal érintett évvel, és természetesen, hogy a szerződések, ahogy megvoltak kötve az árokra, tehát annyi bevétel kieséstől estek el a gazdák, úgyhogy ha ez a metodika lesz elfogadva, akkor a gazdálkodók lassan készíthetik az alapanyagaikat hozzá, gondolok itt, hogy a statisztikát ugye relevánsan alá kell támasztani, úgyhogy ezt a pénzcsomagot az év végéig, mivel ez állami támogatás, az év végéig ki fog kelleni fizetni a gazdálkodóknak, úgyhogy most szeptember van, tehát ennek a metodikájára valószínű, hogy bizottság fog kialakulni, és ott megtárgyaljuk azt, hogy milyen javaslatot fogad el majd a minisztérium. Tehát ez az egyik része. Az, ami a műtrágya és az energiaemelkedésnek a kompenzációjáról és a belépő költségeknek a kompenzációjáról szolgál, azt ugye az Európai Unió tartalék alapjából Szlovákiának 6,5 millió eurót különített el, és olyan feltételekkel, hogy amennyiben az ország úgy látja, akkor azt 200%-kal megemelheti, tehát így ez a csomag 19,73 milliót fog kitenni a szlovákiai gazdálkodók részére. Ezt a pénzcsomagot ezt nem kell évvégéig kifizetni a gazdálkodóknak, mivel az Európai Uniós, tehát nem az állami költségvetést érinti a merítésnél, tehát ezt később fogják a gazdálkodók megkapni. Természetesen, hogy ennek is meg lesznek a szabályai, úgyhogy a miniszter úr a Agrokomplexon már kinyilvánította, hogy elsősorban azokat a mezőgazdászokat fogja nagyobb mértékben támogatni, akiknek állatállományok van, tehát állattenyésztők és a speciális növénytermesztők.
1: Ez a támogatás, ugye, amiről ön is beszél, az idei károk enyhítésére szolgál, de mi lesz jövőre, mert nyilván az nem megoldás, hogy a kormány egy ilyen aszályos év után kompenzálja a gazdákat több 10 millió euróval, mert a klímaszakértők is arra figyelmeztetnek, hogy föl kell készülni a jövőben ilyen nyarakra. Tehát hogyan tudnának a mezőgazdászok alkalmazkodni, amennyiben ez a mostani aszályos időszak megszokottá válik a következő években?
2: Igen, elsősorban természetesen, hogy ahogyan a klímaváltozás egyre jobban az országunkat is sújtja, így a néhány termelést víz nélkül szóval nem lehet elképzelni sem. A legnagyobb veszélyben mindig az az ágazat van, ahol a növényeknél, tehát vízre van szükség, de a víz az élet alapja, tehát víz nélkül nincs élet. Így a víz fontos nem csak a mezőgazdaságban, hanem általában az emberek részére, állatok mindenki részére. Nálunk Szlovákiában a 90 években 300 ezer hektáros területen voltak beépített öntözőberendezések, azáltal, hogy volt a mezőgazdaságnak a szocializáció után való fölbomlása, akkor nagyon sok helyen azok a mezőgazdászok, akik privatizáltak, azok a földterületeken a hidrantokot, a beépített öntözőcsöveket kitépték, leadták ugye úgy, mint selejtáró. Ez most ennek a árát isszuk. Lényegében most működőképes öntözőberendezés 66 ezer hektáron van. Azáltal is még nagy probléma az is, hogy a kanális rendszer be van nőve, nincsenek kitakarítva, tehát azt a funkcióját, amit kellene betölteni, azt egyáltalán nem tölti be, és az, hogy a természetes vizeinket mi nem tartjuk meg olyan szinten, mint Németországban 30%-át, meg Ausztriában is a természetes vizet megtartják, mi hagyjuk, hogy köröztül menjen az országon, és megy a tengerbe. Tehát ennek a fontosságát most a kormány úgy ítélte meg, hogy erre komolyan fog kellene ezzel a témával foglalkozni, erre tervet kell készíteni. A vidékfejlesztési programból most véleményeztük azokat az intézkedéseket, amelyek ugye majd a pályázati felhívásoknál a feltételeket fogják szolgálni, amelyet teljesíteni fog kelleni a gazdálkodóknak, és hát ott már ez egy lépés lesz ahhoz, hogy támogassák azokat a gazdálkodókat, akik megújítsák az öntözőberendezéseiket, vagy modern öntözőberendezéseket fognak a területükön kiépíteni. Az, hogy erre egy tagbizottság fog alakulni, ez természetesen a Szlovákiai Agrárkamara helyet kér ott, mivel a déli régió a legjobban érintett a szárazság által, ezt most a kompenzációknál, a támogatásoknál mindenképpen azt mondta a miniszter, hogy figyelembe veszi, ugyanis a Hidrometeorológiai Intézet kimutatta a legkritikusabb régiókat, ahova tartozik a Dunamenti síkság, Kiskárpátok, Zemplén, tehát itt nem csak az alapnövények vannak veszélyeztetve, hanem ezen a területen a takarmányhiány is megmutatkozik majd az állatok részére, vagy megmutatkozott, és itt mindent a gazdálkodónak, aki ezt hosszú távon a vállalkozásába felvállalta, azt biztosítani kell az állatok részére. Most a miniszter úr, tehát a takarmányok biztosításánál, hát valami formátumban szeretné, hogyha nem adnák el azok a gazdálkodók, akiknek van széna, szalma és még siló, hogy ne adják el külföldieknek, vagyis határon kívülieknek, az osztrákok és a határmenti régiók országaiból a mezőgazdások már, tehát érdeklődnek azután, hogy van-e itt felesleges. Természetesen, hogy ezt ő nem állíthatja így le, és már azért tudunk arról, hogy biztosítottak a szomszédos országokba is tőlünk takarmányt. Az, hogy a többi növény, a ősieknél a kukorica, a napraforgó, itt már a kukoricának a felvásárlási ára kezd emelkedni, ami azt bizonyítja, hogy országunkban 160 ezer hektáros területen volt elvetve kukorica. Itt ebből a 160 ezer hektárból szemes kukoricát, amit betakarítanak a gazdák, az lényegében nem a határmenti régiókban lesz a gazdálkodóknál learatva, hanem az a északi régiókban, ahol már most a kukorica elég jó terméshozamokat hoz, és ez viszont meg fog mutatkozni a gazdáknak a létüknél, a bevételüknél is, hogy ez bevételkiesést fog esni, és ez a kompenzáció pontosan erre fog ide. Viszont még ami nagy veszélyben van, az a jövő évi termés, mivel szeptember van, és már ilyenkor a búzát, az olajos repcét, azt a gazdák a földbe teszik a szemet, és most annyira a föld meg van keményedve, nincs nedvesség tartalma, hogyha el is vetik a búzát, el is vetik a repcét, akkor kérdés, ha nem jön csapadék, hogy az egyáltalán ki fog kelni, mivel nincs a földben abszolút nedvesség tartalom. Tehát ez a jövő évi termést is már veszélyezteti, ez a kritikus helyzet, ami most kialakult.
1: Szeretném még kérdezni erről a vízmegtartásról is, amit már ön is említett, hogy ugye a jövőre nézve fontos lenne a lehető legjobban megtartani a vízmennyiséget a talajban, mert ugye szükség van az öntözésre. Ezt hogyan lehetne elérni? Említette a németországi példát. Jelenleg ugye, ha jönnek ezek a nagy esőzések, akkor szinte a víz azonnal elfolyik, és a talaj száraz marad.
2: Hát igen, pont erre a kormányelnök erre, hogy az ország nagyobb figyelmet fog szentelni, és ilyen vízduszasztókot, víztárolókot fognak az egyes természetes vizeinken, tehát akár a Duna, akár a Vág, a Garam, tehát fognak kiépíteni azzal, hogy megtartsuk a vizet az országon belül.
1: És az említett öntöző rendszerek, ugye, amit még a 60-as, 70-es, 80-as években építettek, ez jelenleg úgy működik, hogy állami tulajdonban van, a gazdák, a mezőgazdászok bérlik, és ha valami javításra van szükség, akkor azt a saját pénzükből fedezik?
2: Hát igen, sajnos ez egy komoly téma, mert azok a gazdálkodók, akik összefogtak néhány a felső csalló közben, Komárom környékén is, és még több helyen is ilyen szövetkezetet, öntöző szövetkezetet hoztak létre. Saját maguk kezelik az öntöző berendezéseket, ha valami elromlik, akkor a saját költségeikből fedezik, amelynél az adóhivatal pár esetben még büntetni akarta őket, hogy állami vagyon tesznek ők saját pénzeszközököt, de mivel tudatosították azt, hogy víz nélkül nem lesz nekik termés, tehát ezt meglépték és üzemeltetik. Viszont most az is úgy látszik, hogy gond lesz, hogy lejárnak a bérleti szerződések, és az állam most ebből bizniszt akar csinálni, tehát nagyon magasra meg akarja emelni azoknak a beépített öntöző berendezéseknek a bérletét, ami eddig volt. De ez egy külön téma, és ezzel foglalkozni kell olyan értelemben, hogy ezt nem szabad így ezt elképzelni, és ezt a gazdák nem fogják respektálni, nem fogják tudni megfizetni. Tehát amellett, hogy a vízért fizet, amellett, hogy fizet a bérletért, a villany fizet, ilyet most is vannak a zöldségtermelők is, meg azok a gazdálkodók, akik vetőmagot termelnek, akik akarnak, hogy termésük legyen, öntöztek, nem kis összeget havonta fizettek a villanyért. Tehát ez is egy költség volt, költségteher volt számukra, úgyhogy ez komplexan kell ezt a témát kezelni, és ebből nem szabad, hogy az ország, vagy az állam, vagy bárki más ebből biznisz formába, tehát üzleti formába könyvelje el, mivel ez egy létkérdés.
1: A kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. A kabinet 30 millió eurót különít el a költségvetésből, további 13 millió eurót pedig a műtrágya és az energia árak emelkedésének kompenzálására szán. Mire elég ez a támogatás, és milyen változásokra kell felkészülniük a gazdáknak az elkövetkező években, amennyiben az idei nyárhoz hasonló időjárás lesz az új realitás? Erről kérdeztem Patas Ilonát, a szlovákiai agrárkamara elnökét. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, én is.

8 óra 55 perc, és én el is köszönöm a kedves hallgatóink, ennyi fér napindító magazinunkba szeptember 7-én Regina napján. A 9 óra hírek utána nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Köteles Szabolcs várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Zsabka Levente volt. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Merre turnézik az ifjú szívek? Mi lehetett volna, ha nem kötik meg a szatmári békét? 30 éves a KGST, a Kassai Gimnazisták Színjátszó Társulata. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban, most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Akadályozhatja a következő parlamenti ülés megnyitását az SNS. A télen is folytatódhat az ukrán-orosz háború. Változóan felhős idő lesz, 29 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Az SNS a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel folytatódó vita miatt akár a parlament következő ülésének megnyitását is megakadályozhatja. Andrej Danko pártelnök továbbra is azt követeli, hogy Taraba szeptember 15-én távozzon, és Filip Kuffa államtitkár váltsa a poszton. Danko elsősorban a Dunamedrének tisztítására és a bősi vízerőmű felújítására kötött szerződéseket bírálja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja megbuktatni a kormányt. Mihály Simecska, a progresszív Szlovákia elnöke szerint az SNS kormánypártként maga is felelős a tárcánál történtekért. Ismét megpróbálja leváltani Matúš Utajestok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Mihály Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Volodymyr Zelenszkij szerint az ukrajnai háború várhatóan a következő télen is folytatódik. Az ukrán elnök Kijevben tárgyal Donald Trump amerikai elnök megbízottjaival. Witkoff szerint a békéhez Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt kompromisszumokat kell kötnie. Zelenszkij közölte, a területi kérdésekről csak közvetlenül Vlagyimir Putyinnal lehet dönteni. Fölényesen nyerte a szász-anhalti tartományi választást az Alternatíva Németországért. A jobboldali populista AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel több mint megduplázta 5 évvel ezelőtti eredményét, az abszolút többségről azonban lemaradt. A kormányzó CDU súlyos vereséget szenvedett, és mindössze 17,2%-ot kapott. Az új kormány megalakítása nehéznek ígérkezik, mivel a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. A választási részvétel rekordmagas, csak nem 78%-os volt. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő visszavonta egy európai védelempolitikai szakértői csoport létrehozásának tervét. A testület feladata az Európai Unió katonai képességeinek gyorsabb fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása lett volna. Sajtóértesülések szerint elsősorban Franciaország, Németország és Olaszország ellenezte a kezdeményezést, mert nem akarták, hogy egy független csoport megkerülje az uniós döntéshozatali struktúrákat. Az Európai Külügyi Szolgálat közölte, hogy más módon folytatják az együttműködést az európai védelem megerősítésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Németország lépései egy valódi háború kezdetét jelenthetik. Berlin korábban Oroszországot tette felelőssé a lipcsei hallei repülőtéren meghiúsított dróntámadásért, és válaszul bezáratja az orosz bonni konzulátust, valamint a berlini orosz kulturális központot. Moszkva alaptalannak tartja a vádakat. Lavrov Németország katonai megerősödését is bírálta, és közölte, hogy az orosz vezetés levonja a megfelelő következtetéseket. Ursula von der Leyen kétnapos látogatásra érkezett Grönlandra, hogy megerősítse az Európai Unió támogatását a sziget iránt. Az Európai Bizottság elnöke a grönlandi és a dán kormányfővel is tárgyal, és várhatóan további uniós támogatást jelent be. Brüsszel a következő uniós költségvetésben 530 millió euróra emelné a Grönlandnak nyújtott közvetlen segítséget. A látogatásra a Donald Trump területszerzési törekvései miatt kialakult feszültség, valamint az Arctic NATO hadgyakorlat idején kerül sor. Sport, Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NBA egy tegnapi eredményei: Košice Banská Bystrica 3-0, Ruzsomberok Trnava 1-1, illetve Ferencváros Újpest 2-2, Győr Honvéd 3-2 és ZTF Elcsút 1-0. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában.
2: Időjárás.
3: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Torlódik a forgalom a Pozsonyba és Kassára vezető szakaszokon. Sebességet mérnek Érsekújvárban, a Kamocsa felé vezető úton, az R2-esen Kriványnál a Losonc felé vezető oldalon és Dargó előtt Kassa irányából. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Most, ahol járunk című játékunk következik, amelyben egy településünkről elmondunk néhány információt, majd a zene után eláruljuk, melyik városra vagy falura gondoltunk. A településnek, amit ma keresünk, egykoron volt egy vára, amelyet 1406 után Perényi Péter országbíró építtetett. 1556-ban első Ferdinánd serege 20 napi ostrom után elfoglalta ezt a várat. Az ostromot Arany János is megörökíti az egyik költeményében. 1650-ben európai szintű nagy zsidó gyűlés volt itt, sátrak alatt a Talmudról. A településnek egy ideig mezővárosi rangja is volt. A 18. században a csákiak nagy kastélyt építettek itt. Az 1960-as években a falu határában építették fel a kelet-szlovákiai vasmű hatalmas kohászati komplexumát. Aki tudja, hogy hol járunk, a zene után megírhatja SMS-ben vagy WhatsAppon. Nyeremény sajnos nincs, csak a dicsőség. A szám, ahová küldhetik a megfejtéseket, 0919-248-022. Külföldről plusz 421-919-248-022. Most zenélünk, a zene után elárulom a megfejtést.

A zene előtt elhangzott Hol járunk játékunk megfejtése Nagy Ida, szlovákul Veľká Ida, ami Kassától 16 kilométerre délnyugatra fekszik az Ida-patak partján. Legközelebb, két hét múlva hétfőn, a nappaliban 9 óra után néhány perccel játszhatnak újra velünk.

Ma 2026. szeptember 7-e van, névnapjukat a Reginák ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. 1566-ban Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja szeptember 7-ére esett. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jutott. Zrínyi Miklós horvátban maradék katonái élén kirohanva a védők nagy részével együtt hősi halált halt. 1619-ben ezen a napon végezték ki a kassai vértanúkat. Mindhárman azért szenvedtek vértanú halált, mert a Rákóczi György hajdúja által elfoglalt városban nem tagadták meg katolikus hitüket, és mert nem fogadták el Kálvin János hitújításait. 2011-ben ezen a napon történt Oroszország területén a Jaroszlavli légikatasztrófa. A balesetben a KHL, azaz a Kontinentális Jégkorong Ligában résztvevő Lokomotyiv Jaroszlav az edzőit és minden

felnőtt játékosát elvesztette. A JAK 42D típusú utasszállító repülőgép felszállás után nem sokkal ketté tört és kigyulladt. A jaroszlavli Tunoszna repülőtértől 2,5 kilométerre. Százhúsz éve Temesváron született Balog Edgár író, újságíró, publicista, aki Pozsonyban végezte el a Magyar Reálgimnáziumot, majd a Prágai Német Egyetem filozófiai karán folytatta tanulmányait. Publicisztikai munkásságát a Prágai Magyar Hírlapban, a Csehszlovákiai Magyar Ellenzéki Pártok lapjában kezdte. Balog Edgár kezdeményezője és szervezője volt a Csehszlovákiai Magyar Ifjúság sarlós mozgalmának. 1931-ben a kommunista mozgalomba kapcsolódva Fábri Zoltánnal szerkesztette az Út című prágai kommunista szellemű művelődés politikai folyóiratot. És 1934-ben fordításban jelent meg a Barna könyv Hitler Németországáról és a Lipcsei Perről című német antifasiszta műve. Balog Edgárt 1935-ben kiutasították. Visszatért szülőföldjére, és előbb Kolozsváron, majd Brassóban telepedett le. Nyolcvanöt éve született Mezei György, magyar labdarúgó, edző, szövetségi kapitány, az MLS elnöke, a magyar edzőképzés egyik vezető alakja. Mezei György edzői pályafutása során kétszer nyert magyar bajnoki címet, valamint ő vezette az 1986-os labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatottat. Mezei György tavaly októberben hunyt el. Ötven éve hunyt el Kétli Anna, magyar szociáldemokrata politikus, aki Budapesten született, az apai nagyapja Ipolyságról származott. Kétli Anna egy 9 gyermekes munkás család sarja, az 1922-es választásokon lett Magyarország második női országgyűlési képviselője. Azonban ő volt az első, aki mandátumát több választáson keresztül is megtartotta. Jó részt a társadalmi igazságtalanságok, a nyomor enyhítése volt beszédeinek témája. Az 1956-os forradalom idején az újjáalakult magyarországi szociáldemokrata párt elnöke és a harmadik Nagy Imre kormány államminisztere. A szovjet bevonulás után emigrált. 1976-ban halt meg Belgiumban. És végül, de nem utolsó sorban, 1936-ban ezen a napon született Buddy Holly rock'n'roll énekes. Texas államban mindenkinek becenevet adnak, így kapta a családjától a Buddy nevet, mely a művész neve lett. A Holly család minden vasárnap a helyi baptista templomban énekelt. Lubeck városa ebben az időben konzervatív volt, és nem volt mentes a faji megkülönböztetésektől. Épp ezért Buddynak kevés lehetősége volt közvetlenül a feketékkel és zenéjükkel megismerkedni, bár szeretett volna, hiszen zenéjüket a helyi rádióban hallgatta. 11 éves korában Buddy Holly elkezdett zongoraleckéket venni, de hamarosan átváltott az elektromos gitárra, majd az akusztikus gitárra. Miután élőben látta Elvis Presleyt, eldöntötte, hogy a rock'n'rollnak szenteli az életét.

0: programajánlón következik, a telefon túlvégén pedig Hégli Dusan, az Ifjú Szívek művészeti igazgatója. Köszöntöm, és köszönöm, hogy beszélgethetünk.
1: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Azért kerestem meg, mert úgy látom, hogy az Ifjú Szívek az ország keleti részén turnézik a következő napokban. Hát ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ez milyen gyakori, hogy így blokkosítva próbálnak meg eljutni egy-egy régióba, az országba, vagy akár a világba?
1: Ez most már 4-5 éve általános, főleg a Covid utántól, és hát nem csak egy előadással megyünk ki, ez még még jobban megnehezíti a helyzetet. Ugye látható a PUPEK minden kelet és nyugat között, és a Tánciskola 3 is. Ez logisztikailag is nehéz kivételezni, és hát hozzá kell tennem, hogy az elmúlt évek során az úti költség és a szállás költség is meg többszörözödött, ezt nyugodtan állíthatom, és emiatt kénytelenek vagyunk egy nap akár kettő, gyakran három előadást is csinálni, és hát most nem tudom, talán a legtávolabbi hely, ahol elmegyünk, az Nagy Tárkány, az olyan távolságra van, hogy a buszköltség, meg az állópénz, meg az ebből fakadó gondok rá kényszerítenek minket, hogy ilyen egyhetes vagy tíznapos zsinórokba gondolkozzunk. Ezt itthon néha nehezebb megszervez, mint külföldön.
0: Mert?
1: Azért, mert egyszerűen kevesebb a szállás lehetőség, azért, mert az ország kelet-nyugati irányba 500 kilométerre terül el, stb. Tehát, hogy igazából ezek miatt. Tehát nagyon nehezen találunk úgy szállást, hogy egy helyen tudjunk lenni. Nem olyan egyszerű az iskolákkal úgy egyeztetni, hogy reggel 8-kor vagy az egyik helyszínen, és mondjuk 11-kor egy másik faluban már másik előadás van, és mondjuk este pedig mondjuk egy járási székhelyen megy egy esti műsor. Ez gyakorlatilag a kollégáim, tehát a Júli és a Zsófi is ezt nagyjából 6 hónapja készíti elő, úgyhogy remélem, hogy minden flottul fog menni. Jól szokott sikerülni.
0: Ne legyünk igazságtalanok, mondjuk el azt is, hogy holnap, tehát kedden, szeptember 8-án még Galántán lépnek fel a PUPEK-kel, de aztán már szerdán Füleken, és így tovább aztán közelednek, így kelet felé, aztán jön Kassa, Nagy Tárkány.
1: Kassa, Nagy Tárkány, Szepsi, Torna, Abaújszina, Nagykaposon 2 is, Rozsnyó, úgyhogy igen, tehát Galántán kezdünk, ott is már két előadás megy, tehát délután is van gyerek előadás, este pedig PUPEK, és ez nagyjából így néz ki az elkövetkező majdnem 10 napban, a hétvégeket leszámítva, úgyhogy valóban Nagy Tárkány a legkeletibb hely, azt hiszem, ezek közül. Nagyon szívesen jövünk oda, jártunk már ott Helmecen és a környéken, úgyhogy sok ismerős is van ott, meg az iskolákkal is jó kapcsolat ápolunk, és hát megyünk Kassára is, ott 11-én a Kunsthalléban látható a PUPEK, és ezen kívül Füleken is, tudom, hogy a keletiek nem szeretik, meg a fülekiek nem szeretik, ha azt mondjuk, hogy kelet, de nem is keletnek mondjuk, csak a turné részének, úgyhogy én nagyon örülök, tavasszal kezdtük meg, hogy vidéki városokba, Párkányba, Komáromba sikerült a PUPEK-et is elvinni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez tud folytatódni, és hogy a nagyvárosokon kívül ezeken a helyszíneken is be tudjuk mutatni.
0: Hát akkor, ha jól látom, alapvetően a tánciskolával és a PUPEK-kal járják az országot. Ha röviden a két előadásról mondana pár szót.
1: Igen, hát a Tánciskola 3-nak ugyan a bemutatója még márciusban volt a Magyar Zeneházában Budapesten, amikor a kurátori hétvége volt, de hát a Tánciskola ciklus, mint olyan, az több mint 20 éves, és csak nem 550 előadást csináltunk meg ezzel. Ez a harmadik rész is nagyjából mondható, hogy ugyanabból inspirálódik, mint az előző kettő, amin szinte generációk nőttek föl. Ez egy iskolai környezetben ágyazott néptáncos, népzenés óra. Annyiba különbözik az előzőktől, hogy itt a néptáncnak a biológiai jótékony hatásai mellett művészettörténeti néprajzi összefüggéseit is meg lehet tanulni, meg lehet hallgatni, és tulajdonképpen 6 éves kortól idősekig mindenkinek ajánlható. A PUPEK minden kelet és nyugat között, ennek tavaly júniusban volt szintén Budapesten az Átriumban a bemutatója, azóta csak nem 30-szor ment le, több mint 10-szer Franciaországba, azóta jártunk vele Varsóba, Budapesten többször is, itt a Szlovák Nemzeti Színház műsoron tartotta az elmúlt egész évadban, tehát 2 havonta játszottuk, és most a következő néhány hétben, azon kívül, hogy elmegyünk Kelet-Szlovákiába vele, megyünk újra Prágába, Varsóba és majd Kolozsvárra az operába. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres előadás, nagyon örülünk, hogy az embereket érdekli az, ami történik a világban, és hogy ennek milyen zenei és táncos összefüggései vannak, és annak is örülünk, hogy az emberek értik, hogy esetleg Közép-Európa eszmeisége az miért kerül újra terítékre.
0: Ilyenkor az igazgató az együttessel tart a táncszínházzal?
1: Igen, ilyenkor az igazgató az világosító. Nem tudom, ez így mennyire érthető. Szóval, hogy én ott ülök az előadásokon, világosítok, mi ilyen helyzetben vagyunk, ez így van már évtizedek óta. Tehát amikor nem voltam igazgató, csak művészeti vezető, akkor is én világosítottam. És a helyzetnek ez a megoldása lehetséges, ott vagyok én is végig a turnén. Ha valamiatt vissza kell jönnöm, akkor pedig a kollégáim közül a délelőtti előadásokon, az estén mindig ott vagyok. Ezt nem is tudjuk máshogy megcsinálni. Úgyhogy a régi ismerősöket, mindenkit nagyon szívesen ülök, hogyha jönnek és találkozunk keleten, akár Kassán vagy más.
0: Itt nézem, hogy mondtuk, hogy holnap indulnak, és szeptember 16-án Rozsnyón fejezik be. Ha jól látom, és látom, hogy Rozsnyón is van egy délelőtti és egy délutáni. Ezek igen. Szerint a délelőtti az a iskolásoknak, a délutáni a felnőtteknek, ez körülbelül ez a igen. Stratégia?
1: Hát igen, de van olyan, hogy a tánciskola is megy este felnőtt műsorként, igen. Olyankor az kibővített, igen, ilyen is van. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak a pupek megy este, hanem van klasszikus értelembe vett folklór műsor, van olyan helyszín is. Most nem tudom megmondani fejből, de mondjuk ki, tehát ahhoz, hogy a pupeket valaki egy vidéki városon megrendeli, ezt tapasztalatból merem mondani, az ma kell egy kis bátorság ebbe az országba, és én ezt nagyon nagyra tartom.
0: Holnap turnéra indul az Ifjú Szívek, így most megpróbálom elmondani az egyes helyszíneket, szóval Galántával indul, aztán Fülek, Kassa, Nagy Tárkány, Szepsi, Torna, Abaújszina, Nagykapos, Rozsnyó. És igen, Rozsnyó a vége. Az előző percekben Hégli Dusannal, az Ifjú Szívek művészeti igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy még szakított ránk időt a turné előtt.
1: Én is köszönöm, és várok mindenkit szeretettel előadásainkkal.

0: Hannes Angelikával, a Kassai Csemadok elnökével beszélünk. Ezen a héten indulnak a Kassai Márai Lola napok, hogyha pár mondatban ismertetni a műsort.
1: Idén harmadik alkalommal szervezzük a Márai Lola napokat, és hát ez annak apropóján indult el, hogy minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki támogatja. És Márai Sándor életében ez volt Macner Ilona Lola, a kassai szülítésű felesége. És ez a programsorozatunk valójában a fiataloknak szól, a egészen piciknek. Márai Lolás palacsintázás lesz a Márai emlékkiállításban, és ilyen kincskeresés. Aztán Ötvös Anna fogja bemutatni most az utolsó kutatásait Loláról és Márai Sándorról. Kvíz lesz, és városnézés Márai kedvenc helyeiről a középiskolásoknak. És hát egy új programot is indítunk, most először lesz túra a Bankóra. A Bankó ez egy kiránduló hely, ahova a kassaiak, Márai Sándor családja is a szüleivel, barátaival oda jártak ki fiatalkorában a Bankóra, és most mi is elindulunk. A városból indul a kirándulás az Európa szállótól, ahol Márai utolsó látogatásakor Kassán megszállt, és hát fokozatosan az útvonal egyes állomáspontjain majd Márai idézetekkel fogunk rá emlékezni, és ezt Major Imre vezeti, ezt a túrát, és az egész programnak a megálmodója és a tartalmi felelőse Szederkényi Olga, író és irodalmár, és Ötvös Anna, és hát a Csemadok, a Kassai Csemadok.
0: És hogyha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, azért mondjuk el, hogy ez pontosan ezen a héten, akkor mely napokon, és a nyilvános műsoroknak az időpontját is akkor még egyszer foglaljuk össze itt a végén.
1: Csütörtökön délelőtt lesz az ovisoknak és a kisebbeknek 9:30-tól a Márai kiállításban. Délután lesznek az irodalmi túrák, este, csütörtök este Ötvös Annával a Csemadok épületében 6 órakor egy ilyen íróolvasó találkozó, illetve beszámoló, és szombaton reggel 9 órakor indulunk az Európa szállótól, volt Európa szállótól a városközpontból a túrára, ami valószínűleg a kora délutáni órákban ér majd véget a Bankón. A honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon, a plakátokon pontosan megvannak a túra egyes állomásainak a helye. Aki nem reggeltől akar estig részt venni, bizonyos pontokon, bizonyos időkben beszállhat közben is.
0: Hannes Angelikát, a Kassai Csemadok elnökét hallottuk, akitől még annyit megkérdezek, hogy a túrabakancsa már ki van tisztítva?
1: Még nincs, de addig remélem, hogy sikerül. És nem kell nagyon nagy túrabakancs, elég csak egy olyan könnyebb túracipő. Meg elemózsia, mert fent egy pikniket is szervezünk.

0: Múlt héten Ipolyságon átadták a Bartók Béla Kulturális Központot. Erről kérdezem a következő percekben Zachar Pál polgármestert, akit először is köszöntök.
1: Jó napot kívánok!
0: Hát az első kérdés, ami így felvetődik bennem, hogy Ipolyságnak eddig nem volt városi kulturális központja ezek szerint?
1: Nem volt városi kulturális központunk. Igazándiból nagyon széttöredezett volt a kulturális infrastruktúra. Nem volt egy olyan hely, ahol otthonra tudott volna találni mindenki. Ezzel a mostani fejlesztéssel igazándiból egy útnak az elején, vagy maximum a közepéig jutottunk el, mert bár még ránk munkat, ez egy óriási mérföldkő, nem csak a város, hanem az egész régió számára.
0: Azért aki jártas ott a régióban tudja, hogy működik ott egy zsinagóga is, de ezek szerint az nem a városhoz tartozik, vagy nem közvetlenül.
1: Igen, a zsinagóga az a zsidó hitközség tulajdona, bár nagyon jó az együttműködés, hisz a kulturális központ egyébként használja a zsinagóga épületét is. Itt most két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a kulturális központ, mint intézmény, ugye januárban kezdte meg a működését, mert 22 évvel ezelőtt az akkori városvezetés ezt megszüntette, és ugye a kulturális életér egy aludimenzionált szakosztály felett városházán belül. És a kulturális központ, mint épület, pedig ugye szeptember 1-én lett átadva. Ebben az épületben a helyi művészeti alapiskola összes szakága helyett tud kapni. Először az iskola történetében egy tető alatt van minden szakág. Itt kapnak helyet a helyi néptáncsoport, a Sendergőnés táncsoport. Itt kapnak helyet a helyi kulturális, illetve egyéb civil szervezetek, a Csemadok, a Városi Vegyeskar, a Muzikaórá Vegyeskar, és még sorolhatnánk. Tehát, hogy egy olyan művészetek otthonát építettünk ki, ahol gyakorlatilag nem csak otthonra találnak ezek az intézmények, hanem a tevékenységüket is meg tudják majd valósítani.
0: És hogyan kötődik Ipolysághoz Bartók Béla? Gondolom valamilyen módon igen, hogyha az ő nevét választották.
1: Egyrészt ugye Bartókról, aki ismeri az életét, azt tudja, hogy ez egyik legjelentősebb népdalgyűjtőnk. Ipolysághoz ezer szállal kötődik, hiszen nagyon sokáig működött Ipolyságon. Sokat köszönhetünk neki, hogy dokumentálta akkor és feldolgozta a hagyományainkat, úgyhogy gyakorlatilag a mai napig annak abból a hagyatékból él a kulturális életünk egy része, amit még Bartók gyűjtött, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy méltó emlékezés Bartók Bélára most már.
0: És hogyha elmondaná, hogy hol található ez a kulturális központ, és az információim szerint ez egy már meglévő épület átalakításából született ez az új kulturális központ, de helyileg hol található, és az építkezésnek a történetét röviden hogyan alakult át, mégis hogyan épült fel ez a kulturális központ?
1: Izgalmas története van az épületnek, ez egy több mint 100 éves épület, eredetileg egy családi ház volt, majd aztán átépítették a 60-as években poliklinikává, de körülbelül 20 évvel ezelőtt kiköltözött onnan az utolsó rendelőintézet is, lekötötték a közműhálózatokról az épületet, és már átadta a város gyakorlatilag az enyészetnek. Szerintem 5 perccel 12 előtt tudtuk ezt megmenteni, mert már amikor kezdődött az építkezés, belül már le is szakadt a plafonja az épületnek, úgyhogy ezt az elhagyatott, megsemmisülésre váró gyönyörű épületet, ami egyébként a város műemlékvédelmi zónájában van, ezt sikerült megmentenünk. Azt gondolom, hogy szakmai szempontból egy kiváló, remek művet sikerült létrehozni. Schmidt Tamás tervei alapján készült el az épület. A műemlékvédelmi hivatal képviselői eljöttek az átadó ünnepségre is, és ott is ők maguk is elmondták azt, hogy igen, hogy elégedettek a végeredménnyel, elégedettek azzal, amit láttak. Az egész építkezés egyébként 18 hónap alatt zajlott le. Voltak benne komoly műszaki kihívások, hisz felújításról van szó, nem pedig egy új épület felépítéséről. Ugye itt is jelentkeztek aztán műszaki problémák, amit a szakemberek ügyesen megoldottak. És hát ez az épület gyakorlatilag 3 perc sétára van a főtértől. Ha elindulunk a főtértől a római katolikus templom felé, ott, ahol található a premontrei kolostor, az ipolysági kéttornyú templom, ott található egyből mellette a Bartók Béla kulturális központ is. Gyakorlatilag egy ilyen kis teresedés alakul ki, egy ilyen kis második főtérként lehet rátekinteni. És azt emelném ki ebből, hogy ugye, ahogy az elején is mondtam, hogy nem valamit befejeztünk a kedden, hanem egy fontos mérföldkőzérkezünk. érkeztünk. Ezt azért mondom, mert az épület felújítás ugye befejeződött, de terveink szerint folytatjuk tovább még az épület mellett üresen álló telek beépítésével. Az is már az önkormányzat tulajdonában van, úgyhogy készülünk a tervekkel, hogy a következő években ott tudjuk folytatni a hozzáépítést ez az épülethez. Illetve ez az épület mellett van az egykori adóhivatal üresen álló épület, ami szintén önkormányzati tulajdonba került, és oda pedig a terveink szerint majd az ipolysági városi könyvtárat szeretnénk átköltöztetni, tehát kialakul egy ilyen kis kulturális kampusz a főtértől 3 perc távolságra.
0: Úgyhogy most megnéztem a fényképet, ez az épület mondjuk ilyen közepesen nagy, hogy abba egy színházterem belefért, mert mondta, hogy ilyen oktatótermek lesznek benne a művészeti alapiskolának, de színházterme lesz.
1: A színházterem az a második ütemben fog megépülni, ebben az első ütemben, tehát a régi épületbe ide befért a koncertterem, ide befértek a tantermek, a próbatermek, itt van egy 100 négyzetméteres nagy tükrös táncterem, ami a táncpróbákat szolgálja, kis speciális padlózattal és szellőztető rendszerrel ellátva, úgyhogy ez volt az első ütem. Második ütemben tud felépülni a színházterem, aminek jelentősen meg kell növelni a kapacitását, mert jelenleg maximum 200 főt tudunk leültetni egy-egy színházi előadás vagy bármilyen más eseményre, mint azért valljuk be egy városba több mint városként, hogy nem tudunk több mint 200 embert leültetni egy helyre, ez azért ez egy elég komoly korlátozás. Úgyhogy a színházterem része az a második ütembe fog megépülni.
0: Hát akinek felkeltettük az érdeklődését, remek alkalom nyílik, hogy megtekintse az új kulturális központot Ipolyságon, ugyanis holnap kezdődnek a honti kulturális napok, szóval holnap kedden, szeptember 8-án kezdődnek a honti kulturális napok, akkor mindenki elmehet, és a résztvevők láthatják az új termeket.
1: Igen, én is buzdítok mindenkit, mert bár már ma este is ugye egy színházi előadással kezdünk, de holnap este 6-kor maga a kulturális központban is nyitott napokat tartunk, tehát aki eljön 4 órára az irodalmi beszélgetésekre és felolvasásra, gyakorlatilag a program után egyből ott is maradhat, és egy körbevezetésnek lehet a részese, benézhet a kulisszák mögé, megnézheti, hogy hogyan is éli mindennapjait ez az épület, illetve hát hétvégén pedig nagyon jó programok várják az érdeklődőket, úgyhogy bízom benne, hogy minél többetekkel fog majd találkozni.
0: Múlt héten Ipolyságon átadták a Bartók Béla Kulturális Központot. Erről beszélgettünk Zakar Pál polgármesterről, akinek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal. Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Gebei Sándor történésszel beszélgetünk a Rákóczi Szabadságharc történéséről és a 315 éve megkötött szatmári béke jelentőségéről. Majd színes híreink következnek. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferencet hallják.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminiszter szerint nőhet a gazdaság a tranzakciós adó eltörlése után. A jobboldali populista AfD nyerte a 100 anhalti tartományi választást. Változóan felhős az idő, 29 fokig melegszik ma a levegő. A részletek következnek. Matus Utajástok belügyminiszter szerint a tranzakciós adó eltörlése a gazdasági növekedést segítő egyik legfontosabb intézkedés lehet. Az STVR Vita műsorában ugyanakkor elmondta, hogy a jövő évi költségvetésről még nincs koalíciós megállapodás. Milan Majerszky, az ellenzéki KDH elnöke szerint a kormány nem csökkenti kellőképpen az állami kiadásokat, miközben további 1 milliárd eurós megtakarításra lenne szükség. Sutajestok arról is beszélt, hogy Oroszországot nem tartja közvetlen fenyegetésnek Szlovákia számára, amivel Majerszky határozottan nem értett egyet. Ismét megpróbálja leváltani Matus Utajástok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Michal Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Fölényesen nyerte a 100 anhalti tartományi választást az Alternatíva Németországért. A jobboldali populista AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel több mint megduplázta 5 évvel ezelőtti eredményét, az abszolút többségről azonban lemaradt. A kormányzó CDU súlyos vereséget szenvedett, és mindössze 17,2%-ot kapott. Az új kormány megalakítása nehéznek ígérkezik, mivel a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. A választási részvétel rekordmagas, csak nem 78%-os volt. Eltérően reagálnak a közép-európai politikusok az AfD fölényes 100 anhalti választási győzelmére. Donald Tusk lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a lengyel politikusokat, akik örülnek az eredménynek, elsősorban az AfD történelmi revizionista nézeteire hivatkozva. Herbert Kickl, az osztrák szabadságpárt vezetője ezzel szemben politikai fordulatként és a választók akaratának győzelmeként értékelte az eredményt. Tomio Okamura cseh házelnök szintén üdvözölte az AfD sikerét, és reményét fejezte ki, hogy a párt bekerül az új tartományi kormányba. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő visszavonta egy európai védelempolitikai szakértői csoport létrehozásának tervét. A testület feladata az Európai Unió katonai képességeinek gyorsabb fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása lett volna. Sajtóértesülések szerint elsősorban Franciaország, Németország és Olaszország ellenezte a kezdeményezést, mert nem akarták, hogy egy független csoport megkerülje az uniós döntéshozatali struktúrákat. Az Európai Külügyi Szolgálat közölte, hogy más módon folytatják az együttműködést az európai védelem megerősítésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Németország lépései egy valódi háború kezdetét jelenthetik. Berlin korábban Oroszországot tette felelőssé a lipcsei hallei repülőtéren meghiúsított dróntámadásért, és válaszul bezáratja az orosz bonni konzulátust, valamint a berlini orosz kulturális központot. Moszkva alaptalannak tartja a vádakat. Lavrov Németország katonai megerősödését is bírálta, és közölte, hogy az orosz vezetés levonja a megfelelő következtetéseket. Legalább 5 meghaltak és 5 megsérültek egy teherszállító repülőgép balesetében a Miami nemzetközi repülőtéren. Az Amazon Air Boeing 767-es gépe leszállás közben lefutott a pályáról, áthaladt egy úton, majd egy parkolóban több járműnek ütközött és kigyulladt. Három sérültet kritikus állapotban szállítottak kórházba. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok a repülőgépen vagy a földön tartózkodtak-e. A baleset miatt több száz járat késett Miami-ban. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NBA egy tegnapi eredményei: Košice Banská Bystrica 3-0, Ruzsomberok Trnava 1-1, illetve Ferencváros Újpest 2-2, Győr Honvéd 3-2 és ZTF Elcsút 1-0. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában.
1: Időjárás.
2: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a D2-esen Krivány előtt Zólyon felől és Tornagörgőn Kassa felé. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk mai részében arra keressük a választ, alakulhatott volna-e másként Magyarország történelme, ha 1711-ben a Rákóczi szabadságharcot nem a szatmári békességgel zárják le. A kérdés végig gondolásában Gebei Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugalmazott egyetemi professzor lesz a segítségünkre. Még mielőtt belefognánk, jegyezzük meg, hogy a 2026-os év hivatalosan Rákóczi év, ugyanis 350 éve született Rákóczi Ferenc. Hogyha így körülírná, vagy megvilágítaná a Rákóczi szabadságharc indítékait és céljait, tulajdonképpen ki és ki ellen harcolt?
1: Tehát közismert, hogy 1703-ban kirobban az a Rákóczi felkelés, ami szabadságharccal fog majd szélesedni. Ennek gazdasági, társadalmi, politikai, kül- és belpolitikai okai egyaránt van. Ami közvetlenül Rákóczit illeti, ez egy nagyon-nagyon súlyos hazárulási per indítja el ezt az egész személyes vonalat. Mégpedig közismert, azt hiszem, a rádió hallgatók számára, hogy a magyarországi elnyomott társadalom érdekében egy fegyveres felkelést kíván óhajt a Bercsényivel együtt elindítani Magyarországot, de Franciaország segítségével. Tehát a francia király 14. Lajost, a napkirályt kérik föl, titokban természetesen, hogy segítse ezt a mozgalmat. Ennek előzménye van, hiszen Franciaországgal már korábban Tököli Imre, a nevelőapa is kötött egy szerződést, amelynek a realizálása ugye nem történt meg, vagy nem történhetett meg. De most egészen más a szituáció. Ugye 1700-ban veszik föl a kapcsolatot titokban, ezt föltárják árulás révén, ugye föltárják ezt az összeesküvést, és letartóztatják Rákóczi Ferencet. Bercsényi pedig a letartóztatás előtt, tehát Lengyelországon menekül. Bécsújhelyre szállítják, ez is közismert, hogy az anyai nagyapja Bécsújhelyen raboskodott, ott aztán ki is végzik, szintén király ellenes összeesküvés vágyával, és Rákóczira is ugyanez a sors vár. A felesége, illetve a bécsi jezsuiták segítségével fog kimenekülni innen a várbörtönből, és fog Lengyelországba menekülni, ahol az úgynevezett francia párt, mármint a lengyelországi francia párt jeles vezetői fogják elrejteni tulajdonképpen Magyarországról ezt a két nagyon fontos vezetőt. A Senyavszki házaspárról van szó, de ott is a feleség a Senyavszka és Bieta, tehát a szép Helena lesz az fő figura, aki pártfogója ezeket a magyar menekülteket, és Brezsániba, vagyis Brezánba fogják őket elszállásolni, és ott fognak tartózkodni egész 1703. június 16-áig, amikor is ugye Rákóczi visszajön Magyarországra, mégpedig elsősorban a Tiszaháti és az Zempléni hegyekben bujtosók, kurucok küldöttségének igaz hívására. Így indul el ez az egész Rákóczi szabadságharc, amelynek a céljai már megfogalmazást nyertek a brezáni vagy brezsáni kiáltványban, mégpedig az idegen elnyomás elleni küzdelem. Hogy is fogalmazták úgy, hogy a német iga alól kell felszabadulni, szabadság jogainkat vissza kell szerezni. Na most a szabadság jogok visszaszerzése, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, és ez az egész Rákóczi szabadságharc időszakán végighúzódik, hogy tulajdonképpen nemesek és nemtelenek összefogása eredményezi a nagy sikereket, na de mindegyik társadalmi csoportnak és társadalmi osztálynak más és mást jelent a szabadság. Ez a szabadság tartalma a nemesség számára az 1687-es Pozsonyi Országgyűlésen hozott határozatoknak az annulálását jelenti, ahol a király választás jogát eltörölték. Fogalmazhatnám úgy, hogy a pozsonyi magyar országgyűlés hozzájárult, mégpedig a királynak, első Lipótnak, Habsburg Lipótnak a kérésére, hogy a király választástól tekintsenek el, azért, hogy az ő fiát azonnal meg is lehessen koronázni. Úgyhogy Pozsonyban a Szent Mihály koronázó templomban meg is koronázták 1687. decemberében a 8 éves fiát, tehát a választás nélkül. Na most a nemességet ez végtelenül sértette, hiszen 1298 óta a magyar nemességet megillette a király választás joga, és a választás után pedig a koronázás. Na most ez 1687-ben akkor látható, érzékelhető, hogy ez egy nagyon súlyos méltánytalanság a magyar nemességgel szemben. Mint ahogyan az is, hogy 1222-es aranybullába foglalt 31. pont, az az úgynevezett ellenállási záradék, ez a jus resistendi, azt is eltörölték az 1687-es Pozsony országgyűlésen, és ezeknek a nagyon fontos jogoknak, szerzett jogoknak a visszaállítása, a visszanyerése, ez mindig a szabadságharc folyamán nagyon-nagyon fontos magyar nemesség számára, és állandó visszatérő momentum, hogy igenis ez kell. Na most a jobbágyság számára, meg a városi lakosság számára szintén megvannak ugye a maga szintjén ezek a szabadság jogaitól történő megfosztás, így például a szabad költözés jognak a korlátozása, de sokkal fontosabb a katonaállítási kötelezettség. A katonaállítási kötelezettség az pedig a spanyol örökösödési háborúval összefüggésben van. A magyar király, aki egyúttal ugye német-római császár is, a spanyol örökösödési háborút vívja a bourbonok ellen, tehát franciák ellen, és Magyarországtól is követeli, mint uralkodó, a katonai segítséget. És a katonai segítség konkrétan azt jelenti, hogy erőnek erejével katonákat állítatnak ki Magyarországon, 6000-et, 12000-et, na ez az utóbbi pedig már nem teljesül. És abban az esetben a király, hogyha nem adtok katonát, akkor azoknak az eltartására, azoknak a fenntartására, tehát nagyon komoly sarcot veteti az országra, így például 4 millió aranyforint, 4 millió forint, amit majd később, ugye, mivel teljesíthetetlen ez a követelés, leszállították. Tehát mindenki tulajdonképpen sérelem állapotában van, és mindenki elégedetlen az kormányzással, uralkodással, és egyértelmű, hogy Rákóczi Magyarországra való érkezése egy elementáris elővel fog kibontakozni, és egy fél év leforgása alatt, hát az erődítmények nélkül ellenőrzés alá vonja az országot. Tehát 1703 végére már, legalábbis ugye a naplóban úgy szerepel, hogy 70 emberből 700, és decemberre pedig már akár 70 ezer ember is Rákóczi zászlaja alatt harcol. Hát ez természetesen a létszámot ellenőrizni is pontos adatot nem tudom. Mindenféleképpen a tömeg az jelen van. Ez fegyveres tömeg, na de milyen fegyverekkel? Szó nincs arról, hogy itt korszerű fegyverekkel, lőfegyverekkel lennének ezek fölszerelve, hanem éppenséggel, karddal, szúrófegyverrel, stb. Szóval szedett-vedett, nem reguláris seregről van itt szó.
0: Ezen a ponton tisztázzuk, hogy ön szabadságjogokról beszél, ezt bontotta ki az előzőekben, de sokszor, hogyha a Rákóczi szabadságharcról beszélünk, ott a függetlenség kérdése is előkerül. Hogy mi erről az ön véleménye, hogy itt volt szó a Habsburgoktól való elválásról?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés és megközelítése egy problémának, nevezetesen a szuverenitásnak a problémája. A magyar királyság az egy, tehát Európában, ugye egy szuverén királyság, és annak az uralkodója a Habsburg dinasztiából származó uralkodók 1526-tól kezdve. Tehát folyamatos ugye a Habsburg dinasztiából való kikerülés a magyar királyoknak, és azzal a megszorítással, hogy választás, koronázás. Na most tessék mondani azt nekem,

0: És kiben gondolkodtak? Egy új uralkodóban, egy új dinasztiából ide kerülő uralkodóban, tehát a Wittelsbach dinasztiából bajor választó fejedelemnek, Miksa Emánuelnek a magyar királyi trónra való ültetésében gondolkodik, és ezt franciáknak a segítségével szerették volna elérni. Tehát a kérdése visszatérve, ez nem a függetlensége. A Habsburgoktól való függetlenedés az igen, de a függetlenedés az nem az állam szuverenitását érintő függetlenedés. Más személyben való gondolkodás. Bercsényi 1707-ben, amikor nagyon fontos, ugye a trónfosztás, a detronizációt, ugye elfogadja ez az országos gyűlés, és nem országgyűlés, erre is kitérhetünk még, országos gyűlés elfogadja, akkor arról beszél, hogy Magyarország eladó mennyasszonyi sorba került, és egy ilyen Jungfrau, tehát egy fiatal, eladó sorban lévő fiatal asszonynak kérői lesznek, és Európában igenis vannak olyan személyek, akik kérőként, majd utána pedig házassági tetszik szerződés kötve, magyar király lehet. Tehát a függetlenedésről van szó, és nem a magyar királyság függetlenségéről van szó.
1: De hogy ebben az esetben, hogyha egy ilyen másik családból származó király ült volna Magyarország trónjára, akkor a Habsburgoktól egy elválás következett volna be mindenképpen?
0: Igen, elválását jelentette volna, igen, de kiválását inkább, ugye erre gondolt?
1: Igen.
0: Monarchiából történő kiválást. Igen. De még egyszer mondom, hogy ez a magyar királyság elismert államként létezett, volt és van.
1: Ahogy említette, a Rákóczi szabadságharc 1703-ban indult, és 1711-ig tartott, és hogy így egy kicsit a korban elhelyezzük, ekkora már a törököket kiverték Magyarország területéről, ez eléggé fontos.
0: Igen.
1: És már arra is tett utalást, hogy körülbelül milyen támogatottsága volt a Rákóczi szabadságharcnak, de hogyha ezt még így pontosítanánk, hogy az egyes felek hogyan néztek ki erőben, szövetségesi rendszerben, tulajdonképpen milyen hadseregek harcoltak egymás ellen, és milyen intenzitással folytak ezek a harcok?
0: Európában párhuzamosan két hatalmas nagy háború van, nemzetközi vonatkozásokat érintő háború, az egyikről tettünk említést, ez a spanyol örökösödési háború, a másik pedig az úgynevezett nagy északi háború. Az utóbbi azért fontosabb, hiszen ez Lengyelországhoz kötődik és kapcsolódik, és Lengyelország emlegetése azért nagyon fontos, ugye, mert 1707. szeptember 15-én a Gregorián naptár szerint született egy nemzetközi szerződés Rákóczi és Első Péter orosz cár között. És ennek a szerződésnek a lényege az volt, hogy 3, maximum 4 hónapon belül Oroszország békét köthet az északi háború keretében a Svédországgal, francia közvetítéssel, és akkor Rákóczi, tudnék, Lengyelország is megosztott volt, ezt elfelejtettem mondani, hogy egyidejűleg két király is van, ellenkirály, Stanislav Leszinszky, és ugye az második Ágost, Vettin Ágost, ugye a lengyel király, és akkor Rákóczi lehetne a új lengyel király is, mint lengyel király, Pétertől katonai segítséget kaphat magyarországi állapotoknak a rendezésére. Szóval itt egy hatalmas nagy nemzetközi játszma bontakozott volna ki, akkor, ha a franciák természetesen hajlandóak lettek volna ebben a kérdésben konkrét segítséget nyújtani. Nekik sokkal fontosabb volt természetesen Spanyolország, meg Észak-Itália, meg Dél-Itália, mint hogy belekeveredjenek még az északi háborúba is. Éppen ezért a Rákóczi szabadságharcnak a külpolitikai elszigeteltsége mind a spanyol örökösödési háborút tekintve, mind az északi háborút tekintve, ez bizony perifériának bizonyult. És a periféria az semmiféleképpen nem a fő stratégiai irányt jelentette sem egyik, sem másik háborúban a küzdő feleknek. Sajnos azt kell mondani, hogy Rákóczi

0: hiába kapaszkodott hol az egyik, hol a másik háborúzó felek egyikébe másikába, számukra ez csak epizód volt a magyarországi felkelés, kiegészítő erő az ő saját stratégiai elképzelésük megjelenéséhez. Úgyhogy sem a spanyol örökösödési háborúból, sem az északi háborúból ilyen értelemben profitálni Rákóczi szabadságharc nem tudott.
1: Volt-e reális esélye a Rákóczi szabadságharcnak a győzelemre, és itt a műsorom filozófiáját így előrébb hozva egy picit. Van ez a klasszikus legenda, hogy ha Trencsényi csatában nem botlik meg Rákóczi Ferenc lova, akkor az egész másképpen alakulhatott volna, de vajon volt esélye, így hogy hadi erőben?
0: Emlékiratokat, hogyha vegyük azt alapnak. Az emlékiratok igaz, hogy ez 1717 környékén keletkezett, és Franciaország emigrációban írja az egészet, visszaemlékezése. Számtalanszor visszatér az emlékiratokban, hogy létszámban ez a hadsereg, mármint a Rákóczi hadsereg, az létszámban az vetélkedett az ellenséggel, de minőségben soha nem vette föl vele a versenyt. Felszereltségben, hát itt a regularitásnak a kérdése merül föl. Több helyen panaszkodik, hát visszamenőleg, ugye Rákóczi, hogy sem tisztek, sem altisztek nem voltak az ő hadseregében, hanem kénytelen volt a csatlakozó nemeseket megbízni század vagy ezred vezetésével, vagy éppen tábornokoknak a kinevezésének. Hogyha Mészáros Kálmánnak a munkáját úgy kézbe veszi az ember, a tábornokok és brigadírosoknak a névsorát nézegeti, hát katonai tapasztalattal szinte 2-3 ember rendelkezett ebben a tábornoki karban. Tehát igazi hadsereggé való válás, a hadsereggé való szervezés, ez nem történt meg. Hiába volt hadiszabályzat, hiába lett hadiszabályzat, ezt nem sikerült regularizálni. Semmiféleképpen nem tudott ellen. Például, hát hogyha a Trencsényi csatáról beszélünk, ugye Markó Árpád nagyon részletesen leírja ennek a csatának a lefolyását, és megdöbbenünk, hogy háromszoros létszámfölény ellenére totális vereséget szenved Rákóczi. Na, de emlegethetjük a nagyszombati vereséget, ugye 1704-ben, de emlegethetjük a zsibói 1705-ös nagy ütközetet, mindegyikben, amely megfordította volna a szabadságharcnak pozitív irányba a fejlődését, ezek mind-mind vereséggel zárultak.
1: És akkor ezen a ponton kitérhetünk, hogy ön miért Ónodi országos gyűlésről beszél, és miért nem Ónodi országgyűlésről, ahogy mi ezt tanultuk annak idején.
0: Igen. Így van, a szakirodalomban mind a mai napig ugye dominál az országgyűlés, és Rákóczi szabadsághoz köthetően a Széchenyi országgyűlés, az Ónodi országgyűlés, a Sárospataki országgyűlés, a Salánki országgyűlés. Tudnélik, 1708-ban egy országgyűlés Első József magyar király összehívta Pozsonyba, és ez a latin kifejezéssel ugye diéta. Na most a jogtörténet megközelítésben országgyűlés csak a király hívhat össze, vagy rendkívüli esetben a nádor. Ha nincs király vagy nádor, akkor az nem országgyűlés, hanem országos gyűlés. Vagyis latinul conventus generalis, általános gyűlés. Igen, általános gyűlés egész országra kiterjedő, elfogad, mint hogyha ez ország, valóságos országgyűlés lenne, de ez nem valóságos országgyűlés. Valóságos országgyűlések törvényhozással érnek végét, törvények elfogadásával, és azok bekerülnek természetesen a corpus jurisba. A Rákóczi szabadságharc időszakában ezek a nagy általános gyűlések hoznak törvényeket, és addig ezeknek a törvényeknek érvényt tudnak szerezni, érzi, ameddig ezt katonai erővel tudják biztosítani. Tehát a conventus generalis nevezhetjük országgyűlésnek akkor, hogyha mellette van a régni hungárii kifejezés. Tehát, de azt a királynak vagy a nádornak kell összehívni. Tehát sem Rákóczi, sem Bercsényi, aki helyettes volt, ilyen felhatalmazással, jogi felhatalmazással nem bír. Mi volt a hivatalos címe Rákóczinak? Rákóczinak Magyarországon Dux Konföderátor. Tehát a Magyarországi Konfederációnak a Duxa vezére, vezérlője volt. Erdélyben pedig Erdélyben megválasztott fejedelme, princepsze. Na most a kettőből alakul ki és összekombinálva vezérlő fejedelem. Ez kötőjeles. Vezérlő, kötőjel, fejedelem. Erdélyben fejedelem, Magyarországon vezér, vezérlő. Tehát, mint vezérnek, Duxnak jogosítványa arra van, hogy a konfederációt összehívja. Ami Széchenyben 1750-ben ugye meg alapult, tehát a magyarországi elégedetlenkedőknek az konfederációja összeszövetkezett rendeknek a vezetője volt. Ezért országos gyűlés, és nem országgyűlés. Na most e vonatkozásban a jogtörténészek vitatkozik. Utána lehet nézni, Mezei Barna is mindig, ugye ő a vezető jogtörténész Magyarországon, a Rákóczi szabadságharchoz kapcsolódóan, ugye elfogadja meg nem is, amit én leírtam több helyen, most nem olyan régen két könyvfejezetben is ugye kifejtettem ezt az országos gyűléssel kapcsolatos nézetet. Ez conventus generalis, tehát országos gyűlés, de nem országgyűlés, nem diéta semmiféleképpen. Na most van, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, ami megint ilyen nem vájkálás, hanem nagyon-nagyon fontos jogtörténeti szempont az is, ugye, hogy béke vagy békesség. Mindenki a szatmári békéről beszél, mindenki szatmári békét írja, stb. Hála Istennek azért már mondhatom, hogy lehet, hogy az én befolyásomra ez békesség. És Pálffy Jánosnak a titkára, ugye Pulairól van szó, aki latinul megírt munkáját, utána lefordította magyarra, Pálffy János felesége el tud olvasni, mert ez nem tudott latinul. Ez szatmári békesség. Miért? Azért békesség, mert pacifikáció a hivatalos dokumentumnak a neve, amit aláírtak ott Szatmáron, meg Nagykárolyban, stb. Pacifikáció szatmáriensis. Tehát békesség. Na most a béke és a békesség fogalmát, hát hogy is mondjam, csak ezek nem szinonímák. Tessék végig gondolni azt, mondok egy másik példát. 1606 Bocskai szabadságharc. 1606 mindenki arról beszél, hogy bécsi béke. A hivatalos dokumentum nem pax, hanem pacifikáció. Miért? Zsitva torkolati béke 1606 az pax, mert a törökkel kötötték. Tehát a nemzetközi háborúkat, vagy külső hatalmak közötti háborúkat lezáró békeszerződéseket, ezeket mind kivétel nélkül paxnak írja a nem a szakirodalom, hanem a dokumentum. A Rákóczi szabadságharc esetében a lezárást jelentő kompromisszumos megállapodást, egyezményt, kiegyezést, megegyezést, pacifikáció. Lecsendesítés, megcsendesítette a király, lecsendesítette az országot. A király megcsendesítette az országot, az alattvalókat. Egyesség során aláírták, megállapodtak, de ez pacifikáció, és nem pax.
1: Mi lehetett volna akkor, hogyha a király úgy dönt, hogy nem köti meg ezt a szatmári békességet, vagy kiegyezést?
0: Igen, lehet minden további nélkül kiegyezést is használni, mint ahogy annak idején Károly Árpád arról beszélt, hogy 1867 az csak a kiegyezések egyike.
1: Felvetődik a kérdés, hogy 1620-ban a Fehérhegyi csatánál a cserendek kicsit hasonló helyzetben voltak, és ott a Habsburgok ott teljesen keményen felléptek a cserendek ellen, és tulajdonképpen azóta így meg is szűnt a cserendek befolyása Csehországban, és ez miért nem következett be a Rákóczi szabadságharc után, illetve mondom, hogy végül is a kérdésem az, hogy mi lehetett volna még, hogyha a Habsburgok nem emellett döntenek, vagy a király nem emellett dönt?
0: Na most magyar példát, egy paralel példát emlegessünk, mégpedig Zrínyi Ilonát emlegessünk. Ugye ez Tököli, ugye feleségéről van szó. Illetve a második Ákoszi Ferencnek a nevelő apjáról, ugye is édesanyjáról. A Tököli és Ille felkelés, és azt semmiféleképpen nem nevezzük szabadságharcnak, a török támogatása, meg a török beavatkozása, stb. Török szövetség miatt, amíg 1682-83-ban ugye a csillag üstökös csillagként emlegették, igaz, Tökölit, a fényes győzelmek, stb. És arról beszéltek, hogy bizony-bizony itt egy önálló fejedelemség, a felvidéki fejedelemség fog kialakulni, megalakulni távlatosan. Na és amikor a törököket 1683 után ugye kiszorítják Magyarországról fokozatosan, akkor Tökölinek is a csillaga ugye üstökösként ugye múlik el, és a feleség bezárkózik Munkácsra, természetesen ugye Tökölinek a intenciójára, Tököli megerősíti a várat, és ellenállást rabuzdítja a feleségét. 1685-ben történik mindez, és 1688-ig tartja, 88 januárra jól emlékszem, amikor történik a várnak a feladása, tehát majdnem 3 éven keresztül dacol ugye az oszlomlókkal, a gyűrűbe, oszlomgyűrűbe zárt vár. Na most ez a variáció Rákóczi szabadságharc vége felé szintén fölmerül, mert Rákóczi ugye 1711 februárjában távozik Magyarországról, és abban reménykedik, hogy az orosz cár mégiscsak adja azt a 20 000 megígért katonát majd Magyarországra is, azzal a sereggel visszajön felszabadítóként Magyarországra. Addig pedig, hát a szabadságharcnak, mint utolsó támpontja, támaszpontja, az Munkács lehet. És ugyanúgy be kell zárkózni, ugyanúgy ellenállni, stb. Na most a Károlyi, amikor megköti a konfederáció nevében köti meg az egyességet ugye Pálffy Jánossal, akkor a Munkács főkapitánnyal, Senyeivel egyeztetnek, és Senyei is azt mondja, hogy nincs értelme fönntartani az ellenállást, hanem igenis át kell adni a várat. Nincs lehetőség arra, hogy fellelkesítse újra az egész országot, egy munkácsi hősiesség, egy munkácsi kitartás, nincsen meg a bázis. Igen, tudnélik, Magyarországon egy nagyon súlyos, több éven keresztül fellángoló Pest is szó szerint kiirtott a lakossága. 400 000 emberre taksálhatjuk a halottaknak a számát. Nincs kivel már háborúzni Magyarországon. És ez Senyei és Károlyi, akik itt vannak Magyarországon, és ők nem menekültek el, és nem gondoltak arra, hogy föltámasztható újra megint Magyarországon a ellenállás, a fegyveres ellenállás, ők a realitásban éltek, a realitáshoz kapaszkodtak, és nem volt kivel már háborúzni. Úgyhogy egy 1703-11 közötti háború, ne felejtsük el, hogy 1683-tól kezdődő háború sorozat sújtja ezt az országot, hiszen a török itt háborúzik Magyarországon, tehát frontország Magyarország 83-tól. És akkor ez 1711-et hozzátesszük, akkor bizony ez vagy 3 évtizedes állandó háborús övezet.
1: Hát még inkább felmerül a kérdés, hogy Első Lipót ekkor tényleg megroppanthatta volna Magyarországot, hogy a magyar rendeket, és nem tette meg.
0: Nem Első Lipót, már ugye Első Lipót meghalt 1705-ben, Első József pedig a fia, az idősebb fia 1711-ben, és 1711-ben hirtelen a Habsburgoknak megint a családon belül, igaz, megint szint kellett vallani, hogy ki legyen. Hát Első Józsefnek, vagyis Lipótnak idősebb fia ugye József, a fiatalabb fia pedig Károly. És még nem fejeződött be a spanyol örökösödési háború, és Károly spanyol királynak van kinézve, és 1703-ban őt hát formálisan kikiáltották Spanyolország királyának. És csak hogy 1711-ben meghalt ugye a báty, tehát első József, Károlynak hirtelen, aki még most ekkor Barcelonában van, 1711-ben a pacifikáció megkötésének időszakában, és akkor tetszik, nem tetszik neki, magyar királyságot át kell venni. És a magyar királyságnak a lecsendesítése engedményekre kényszeríti. Tehát tetszik, nem tetszik, kijelenti, hivatalosan is kijelenti, hogy másképpen kell irányítani, kormányozni ezt az engedetlen országot, nem lehet a cseh példát alapul venni. Nem lehet cseh ország mintájára itt ugyanúgy rendet vágni, ha tetszik, igaz, a magyar nemesség. Engedményeket kell tenni mindenféleképpen. És még van egy nagyon fontos dolog, hogy a török veszélyt még mindig élő veszélynek tekintették. Ne felejts el, hogy 1700, még a Temesvidék, még az a török beglerbékséget jelenti, tehát Temesvárnak az ostroma 1716, 1718, ugye a pozsereváci béke fogja végérvényesen a Kárpát-medencéből a oszmánoknak a kiűzését jelenteni.
1: De hogy tovább kötözködjek, 1848-ban is egy komoly vérengzést hajtott végre a Habsburg ház, és a Rákóczi szabadságharc után pedig nem, hogy miért tanúsított ilyen önmegtartóztatást?
0: 48-49 egy egészen más szituációt jelent, mégpedig úgy itt a Szent Szövetségi alapokmányt kell mindenféleképpen elővenni, mert a Szent Szövetség keretében történik meg az együttműködés, és a Szent Szövetségi alapokmányban benne van az, hogy minden revolúcióval, minden, tehát a társadalmi rendet felforgató elemek ellen föl kell lépni nemzetközi összefogással. Ennek a Szent Szövetségnek nem 1848-49 az egyetlen, hanem a korábbi évtizedekben fellépett. Fellépett a nápolyi szicíliai, fellépett a karbonári mozgalom ellen, fellépett a görög szabadságharc 1821. Tehát nem az első akció volt a magyarországi akció, ahol a Habsburg és a Romanov szövetség összefogott. A Habsburg-Romanov szövetség, ami a Szent Szövetségnek ugye az alapja, 1815-től működik, létezik, ez nemzetközi összefogásban fog föllépni. Tehát nem egyetlen példa, hogy Magyarországra bevonultak, a közös erővel elfojtották, hiszen ez már korábban, a 20-as években, a 30-as években szintén van erre példa a közös fellépésre.
1: Nehéz abba belegondolnunk, hogy 1711-ben a magyar nemesség jelentősége megszűnt volna, hogy mi lett volna Magyarország sorsa.
0: Nincs lakossága Magyarországnak. Hát ijesztő, hogy ugye mindig arról beszélnek, hogy Mátyás korabeli időszak az körülbelül 4 millió főt jelentett Magyarország lakossága, és 1711-ben 3,5-4 millió ember él Magyarországon. Békés megyében négyzetkilométerenként 1-2 embert, vagy nem tudom én, a Duna mentén, hogyha haladunk lefele Tolna megyében, ott is 1-2 ember, 1-2 fő per négyzetkilométer a népsűrűség. Nincs ember. A lakosság elpusztult, kipusztult. De még egyszer mondom, a háború, van egy ilyen adat, hogy a Rákóczi szabadságharc kifejezetten a szabadságharc katonai vesztesége az körülbelül 80 ezer ember volt. A Pest is pedig közel 400 ezer embert vitt el 1709-10 és 11 között. Tehát óriási vérveszteség, és hát nem véletlen az egész 18. század, gondolja végig, az a betelepítéseknek az évszázad. Ez harmadik Károly indítja el, és Mária Terézia folytatja.
1: Ez a szatmári békesség, vagy szatmári kiegyezés, igen, végül is mindkét félnek megérte, hogy a hozzáfűzött remények beteljesültek?
0: Igen. Egy kivézett országnak más lehetősége nincs, mint elfogadni az amnestiát. Az amnestia mindenkire kiterjedt. Az amnestia kiterjedt a konkrét harcoló felekre, a segítőkre, özvegyekre, árvákra, kiterjedt. mindenkit, hogyha például valaki katonai szolgálatot vállalt a Rákóczi Szabadságharc katonái közül, azokat átvette a hadsereg, átvette a királyi hadsereg. Tehát igen, egy kibontakozás valaminek a kezdete, a béke gazdaságra való átállásnak a nyitánya, a háborúskodásnak a felszámolása, befejezése, abszolút kiberült országnak újjáépítése is, az újjákezdése is. Ehhez ilyen értelemben segítő kezet adott az az új király, harmadik Károly.
1: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött Gebei Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugalmazott egyetemi professzor. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: Most színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: A nem fröcskölő piszoár, a csótán te és az ezer elásott alsónadrág kutató is Ig Nobel-díjat kaptak idén. A furcsa, elsőre értelmetlennek tűnő tudományos eredményeket elismerő díjakat szeptember 3-án Zürichben adták át. A szervezők szerint a cél nem a tudósok kigúnyolása, hanem annak bemutatása, hogy a legszokatlanabb kutatások is vezethetnek értékes felismerésekhez. Díjazták például a csókolózás új tudományos definícióját, valamint egy olyan vizsgálatot, amely szerint a tehetősebb emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekeknek szánt csokistálból. Orvosi kategóriában a helyes orrfújás aerodinamikáját kutatták, biológiai díjat pedig olyan vizsgálatért adtak, amely azt elemezte, mikor hajlamosabbak marni a mérges kígyók. A talajkutatók 1000 egyforma alsónadrágot ástak el 2 hónapra 25 országban, hogy a talajminőséget vizsgálják. A díjazottak egy lábból kinövő gombákat ábrázoló trófeát és egy névérték nélküli 10 000 milliárd zimbabwei dolláros bankjegyet is kaptak. A kutatók először figyelték meg részletesen, hogy egy különleges mélytengeri halfaj nem csak előre, hanem hátrafelé is oldalazva is képes járni a tengerfenéken. A dél-kínai tengerben mintegy 400 méteres mélységben élő morgóhalak testét páncélszerű pikkelyek borítják, és a testük két oldalán található 3-3 lábszerű úszósugárral közlekednek. Ezek a képletek egyes fajoknál érzékszervenként is működnek, így a halak a tengerfenékben rejtőző zsákmányt is megtalálhatják. A kutatók távirányítású és ember által vezérelt merülő eszközökkel természetes környezetükben figyelték meg az állatokat. A megfigyelés azért jelentős, mert az ilyen viselkedést korábban egyetlen halfajnál sem dokumentálták. A kutatók szerint a különös halak vizsgálata a tengeri élőhelyek működésének megértésében is segíthet. Körülbelül 1000 éves viking rúnákat találtak Isztambul híres műemlékében a Hagia Szófiában. A két felirat közül az elsőt 1964-ben fedezték fel a bazilika déli karzatán. Bár a szöveg nagy része az évszázadok során olvashatatlanná vált, a ftán betűsor fennmaradt, ami feltehetően a skandináv Halfdan névre utal. Egy másik, 1975-ben megtalált felirat pedig valószínűleg egy Ári nevű személy nevét őrzi. A rúnák jelenléte nem annyira meglepő, mint elsőre tűnhet. A skandináv eredetű ruszok és Bizánc között szoros kapcsolat alakult ki, és skandináv harcosok nagy számban szolgáltak a bizánci hadseregben, köztük a császárok elit testőrségében, a Varégárdában is. A Hagia Szófia 537-ben épült fel, és a rúnák azt mutatják, hogy a középkorban a skandinávok Konstantinápolyban is megfordultak.

Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk. Ha ön szívesen jár el egy éneklő csoportba, vagy jól érzi magát egy amatőr színházi csapatban, vagy alig várja már a hétvégi néptánc próbát, vagy a szürke hétköznapok fénypontjának a közös hímzést tartja, esetleg sikerült alapítania egy olvasóklubot, akkor ne habozzon, mondja el történetét hallgatóinknak. Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk, hogy bemutathassuk őket. Jelentkezni e-mailben lehet a szabolcs.köteles@stvr.sk címen.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában a KGST, azaz a Kassai Gimnazisták Színjátszó Társulatának ünnepi rendezvényére látogatunk, ahol egykori és mai tagokkal beszélgetünk a színház varázsáról. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferencet hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Hatékonyabbá tennék a turisztikai és sporttámogatási alappénzeinek felhasználását Szlovákiában. Hadgyakorlat kezdődött a koreai félszigeten. Jobbára felhős az ég, 29 fok várható. A részletek következnek. Hatékonyabbá tennék a turisztikai és a sporttámogatási alappénzeinek felhasználását Szlovákiában. Pavel Lupták független parlamenti képviselő javaslata pontosítaná a pályázatok elbírálásának szabályait és az egyes testületek hatásköreit. A Sportalap a jövőben sporttal kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási programokat is támogathatna, és több pénzt fordíthatna saját működésére. A turisztikai alapnál szintén módosítanák a vezetői hatásköröket. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027. januárjában lépne életbe. Ismét megpróbálja leváltani Matúš Utajestok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Michal Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Az SNS a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel folytatódó vita miatt akár a parlament következő ülésének megnyitását is megakadályozhatja. Andrej Danko pártelnök továbbra is azt követeli, hogy Taraba szeptember 15-én távozzon, és Filip Kuffa államtitkár váltsa a poszton. Danko elsősorban a Dunamedrének tisztítására és a bősi vízerőmű felújítására kötött szerződéseket bírálja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja megbuktatni a kormányt. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint az SNS kormánypártként maga is felelős a tárcánál történtekért. Ötnapos közös hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán a koreai félsziget térségében. A Freedom Edge elnevezésű manővereken hadihajók, vadászgépek és járőrrepülőgépek is részt vesznek. A gyakorlat célja a három ország együttműködésének erősítése a tengeri, légi és kiberbiztonság területén. A dél-koreai hadsereg szerint elsősorban az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetésekre való közös reagálást gyakorolják. Fenyan rendszeresen egy esetleges invázió előkészítésének tekinti az ilyen hadgyakorlatokat. Legalább 11-en meghaltak az izraeli légicsapásokban a dél-libanoni Kfar Rummánban. A halálos áldozatok között két gyermek és két egészségügyi dolgozó is van, további 5-en megsérültek. A libanoni állami média szerint Izrael előzetes evakuálási felszólítás nélkül hajtotta végre a támadásokat. Az izraeli külügyminisztérium közben azzal vádolta Hezbollahot, hogy többször megsértette a júniusban megkötött tűzszünetet, és megpróbálja újjáépíteni katonai képességeit Dél-Libanonban. Legalább 11 hegymászó meghalt egy lavinában az oroszországi Kaukázusban. A hótömeg vasárnap zúdult le az 5025 méter magas Mizsirgi hegy egyik lejtőjén, és egy 33 fős hegymászó csoportot sodort el. 6 ember megsérült, 10 biztonságban lejutottak a hegyről, további 6 hegymászót azonban keresnek. A mentésben több mint 50-en vesznek részt, munkájukat a nehéz terep és az újabb lavinák veszélye is akadályozza. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Košice Banská Bystrica 3-0, Ruzsomberok Trnava 1-1, illetve Ferencváros Újpest 2-2, Győr Honvéd 3-2 és ZTF Elcsút 1-0. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában.
2: Időjárás.
3: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sebességet mérnek Tornagörgőn, Kassa felé és Szlovákújhelyen a Tőke-Terebes felé vezető úton. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
5: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Következő percekben helyszíni tudósításunkat hallhatják a Kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola mellett működő KGST színjátszócsoport 30 éves évfordulós ünnepi műsoráról.
1: Csurko Éva igazgató.
2: A KGST 30. évfordulóját ünnepeljük most. Láthatunk egy színdarabot, most pedig itt vagyunk az ünnepi fogadáson. A Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola igazgatója. Mit érez ilyenkor, amikor egy ilyen ünnepi alkalmon vehet részt, ami így ilyen szorosan kötődik az intézményhez?
1: Én nagy-nagy örömet érzek, mert fantasztikus, hogy 30 évvel ezelőtt létrejött valami olyan csodálatos dolog, ami a mai napig tart. Nagy örömöt, mert éppen most nagyon sok diákommal, volt diákunkkal beszélgetünk, akikből sugárzik az, hogy milyen jó, hogy létrejött 30 évvel ezelőtt ez a KGST, és milyen sok pozitív élmény társul az ő emlékeikbe ehhez a KGST-hez. És reprezentálják tulajdonképpen az iskolánkat, a Márait, nem csak a kassai magyarság előtt, de az ország magyarsága előtt. Nagyon-nagyon sok versenyen, fesztiválon részt vesznek, úgy Szlovákiában, mint Magyarországon is. A 30 év alatt összesen a KGST és a Lírai Színpad 36 előadást készített, és több mint 50 díjat nyertek el a különböző fesztiválokon.
2: Kedvenc KGST-s darab, hogyha ez nem egy merénylet?
1: Húha, nagyon nehéz kérdés. Mindegyik, de ha kettőt ki kellene emelnem, akkor az első mindenféleképpen egy meghatározó volt, a padlás, és meg mindig a legutolsó, amit most az előbb is megnéztünk. De a közben lévők, a többiek is nagyon sok műfajt érintettek, nagyon sok műfajban próbálták ki magukat a KGST-sek, és mindegyikben azt kell, hogy mondjam, hogy eredetit alkottak, mint diák színpad.
2: Ha már a mai darabot említette, ugye ez a Agatha Christie-nek egy krimie volt, hát nem volt happy endes.
1: Nem, hát nem végződik minden történet happy enddel. Nem baj, attól függetlenül a diákok szerintem nagyon szépen alakítottak.
3: Palencsár Júlia.
2: Kedvenc KGST-s darab, amiben szerepelt?
3: A Szerenád, egy Brosek darab volt.
2: És mit játszott benne?
3: Az egyik tyúkot.
2: És ők mégis kedvenc?
3: Igen, nagyon jó volt, nagyon jó társaság gyűlt össze, és nagyon jó szórakoztunk. Azt hiszem, nívódíjasok, vagy valamit nyertünk is vele.
2: Mi az, amit a KGST-ben elsajátított, és jó jött az életben?
3: Hát szerintem mindenképp a szereplés, annak a druknak, a trémának a kezelése, és szerintem egy szuper közösségépítő gyakorlatok. Igen.
2: És milyen itt látni a 30 év alatt ugye a társulatban résztvevő embereket? Gondolom mindenki a saját korosztályát ismeri, de így milyen, amikor így összejön ez a régi társaság?
3: Szerintem nagyon nosztalgikus, nagyon örülünk egymásnak, ugyanis a világ minden pontjára szétszóródtunk, nem találkozunk naponta, sőt évente, de amikor az ember így látja a régi arcokat, akkor olyan tényleg, mintha tegnap fejeztünk volna be egy közös próbát, és akkor ott tudjuk folytatni igazából.
2: Mit tud Bodon Andrea, hogy sikerült ezt 30 évig fenntartani, ezt a diák színjátszó csoportot, végülis a KGST-t?
3: Hát szerintem Bogyinak a természete, és ez a tényleg ez az önzetlen odaadása, ez kellett ehhez. Hogy mindenki őt igazából egy ilyen barátnak kezeli, de viszont azért oda tud mondani is, és tiszteli is mindenki, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon az ő szemétől függött ez. És hogy mindenki erre ilyen nagyon szeretve emlékezik vissza, nem pedig úgy, hogy muszáj volt valamit csinálni. Mindenki szerette csinálni, tényleg egy buli volt. Persze munka is volt mögötte, és dolgozni is kellett, de tényleg így összességében egy nagy élmény volt, és egy nagy buli.
4: Köszönöm, Péter.
2: Egy olyan taggal beszélek, aki jelenleg is tagja, tehát az iskola diák és a KGST tagja is.
4: Igen, igen.
2: Sőt, a színdarabban is fellépett, amit az előbb láttunk, az Agatha Christie-s darabban. És ez idén Komáromban milyen volt ezzel a darabban?
4: Én először voltam Komáromban a KGST-vel, és nagyon ilyen izgalmas volt az egész. És hát nagyon élveztem, persze Komáromban nagy buli volt elmenni, és az egész előadás tök máshogy nézett ki, mint a Kassán vagy a Márai stúdióban, hogy kinéztek. Szóval nagyon élvezetes volt.
2: És milyen itt most nézni az úgynevezett öreg tagokat?
4: Hát nagyon sokat megtudunk a többiekről, meg a régi tagokról, és hát jó tudni, hogy ki voltak az előző tagok, meg ki az, aki előttünk volt.
5: Képes Lóránt.
2: Hát ha pontos az információm, akkor a Budapesti Színművészeti Egyetem hallgatója.
5: Igen, most leszek másodéves.
2: Hát ugye itt vagyunk a KGST, a Kassai Gimnazista Színjátszótársulat 30 éves ünnepi rendezvényén. Végül is lett néhány színész a KGST-sek közül, de nem olyan sok, hogy milyen érzés, hogy így ez az út, ami itt is kezdődött, de tudom, hogy a Thália Színházban is az végül is így beteljesedett.
5: Még nem teljesen, még ugye le kellene diplomáznom, akkor lesz majd ez elmondható, amit most elmondtál, de köszönöm, hogy megelőlegezted nekem. Viszont ami azt illeti, egyébként pont múltkor mondtam tanárnőnek, hogy ezek az évek, azok a dolgok, amiket csináltunk együtt, így nagyon sok mindent megalapoztak, és hogy vannak konkrétan olyan pillanatok a színmű, mikor nem tudom, egy jelenetet csinálunk, hogy beugrik egy momentum egy KGST is próbáról, és főleg a humoros részeknél, vagy hogy én szerettem mindig tanárni humorát, aztán meg, hogyha felfedezem itt-ott-amott egyik osztályfőnököm instrukciójában mondjuk, akkor az egy nagyon-nagyon kedves élmény.
2: Kedvenc KGST is darab?
5: Az összes.
2: De ha egyet kéne mondani, hogy szerep.
5: A Róka sokat változtatott bennem, vagy hogy sok mindent nyitott ki számomra, azt érzem, hogy...
2: Mrozsek darab?
5: Igen. Slavomir Mrozsek Róka vadászat című abszurd játéka. Szóval ugye a Róka nagyon fontos. Ugyanúgy a félőlény is, de hogy a Rókánál azt éreztem, hogy valami újat nyit meg előttem.
2: Volt olyan, hogy még nem voltál KGST-s, de már láttál KGST-s darabokat?
5: Sajnos nem, de tudtam a KGST-ről, vagy hogy így... De egyet láttam, ez egy márai összeállítás volt, még 2020-ból, még a Covid előttről, akkor is csinált a tanárnő egy márai összeállítást, meg volt most, nemrég egy szintén újabb verzió, de azt a 2020-ast azt láttam. Azt hiszem, az volt az egyetlen, amit sikerült.
2: És olyan világos volt, hogy ide kerültél Kassára, akkor KGST-s leszel?
5: Talán csak szerettem volna játszani, és ez lehetőséget adott erre.
2: És mi a Bodon Andrának a titka, hogy ezt, hogy ezt 30 évig végig tudta vinni, ami azért most már eléggé nagy idő?
5: Én azt mondanám, hogy benne nagyon-nagyon mozgolódik egy olyan fajta kisördög, ami a színház csinálásnak a kisördöge, és amit én is tapasztaltam a színház csinálásból, az, hogy itt ez konkrétan színház csinálás, és nehezebb, mint egy kőszínháznál lenni. Tehát, hogy az ember magának biztosít be, nem tudom, jelmezt, kelléket, meg együtt alkotjuk meg még ezt is, és talán pont ez a szép benne, hogy így közösen, és mint tanárnő, azt hiszem, hivatkozott már így egy-egy előadásra, de hogy mint egy-egy gyermek, vagy nem tudom, egy olyan valami, ami így közösen alkottunk meg, és egy gyöngyszem.
2: Jut arról eszedbe, hogy 301?
5: Ja, hát igen. Fél háromkor már ott ültem, és fél ötig próbáltunk minden csütörtökön, és amikor lehetett, akkor ahonnan tudtunk lopni időt, akkor is.
6: Palácsi Kemma.
2: Kedvenc KGST-s darab?
6: Hát ez csak nem lesz egoisztikus, de a félőlény, amiben én is játszottam, azt nagyon szerettem.
2: És milyen szerepet?
6: Az irodaszörny szerepét.
2: És másban is játszott?
6: Még a Rókavadászatban is az ex-királynőt.
2: De akkor ezek szerint az irodaszörny?
6: Azt talán jobban élveztem, a játékot. Igen.
2: Már beszéltünk régebben, és volt egy ilyen kis tépődés, hogy színészi karrier, vagy reál karrier, de akkor ezek szerint eldőlt, és nem színészet.
6: Igen, más úton indultam végül, de ami késik, nem múlik, ugyebár.
2: Akkor mi nem adta fel a terve?
6: Hát, még...
2: De még a szülei nem hallgatják?
6: Még mindig ott van a fejemben a gondolat, meglátjuk, hova visz az élet.
2: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
6: Nem akarok butaságot mondani, prímszám esetleg, nem tudom. 301 a zöld, délután 6 óra, fáradtság, de élvezet, csupa jó dolgok.
2: És mit tud Bodon André, hogy ez 30 évig tudta menedzselni ezt a diák színjátszó csoportot?
6: Könnyebb lenne megválaszolni, hogy mit nem tud. Hát a kitartás, a fanatizmus, ugye, ami már elhangzott a színpadon is az előbb, szerintem szívét, lelkét beletette, és ez szerintem a csapatunk nevében mondhatom, hogy ez minket is nagyon, nagyon hajtott és motivált, hogy mindent beletegyünk, anyait, apait.
2: És mi az, amit a KGST-ben tanult?
6: Csapatmunka, türelem, és az összetartozás.
2: És milyen volt nézni most a színdarabot, amiben már nem játszott?
6: Hát egy kicsit visszasírtam bár nem olyan régen végeztem, de visszasírtam azokat az időket, amikor még én is velük együtt izgultam, mert ugye a csapat nagy részét ismerem személyesen, és jó barátok vagyunk, és nagyon élvezetes volt. Ők is beletettek mindent, ami megint csak Bodon tanárnőnek a munkájának a gyümölcse.
3: élvezet volt.
2: És ha most visszafiatalodhatna, bár még nagyon fiatal, néhány éve érettségizett, akkor milyen darabba szeretne játszani? Van szerepálom?
3: Hát valami musicalbe, a pop fesztivál az nagyon csábítónak, igen csábítónak nézett ki, bár soha nem láttam a darabot sajnos, de az szívesen énekelnék színpadon, szóval azt kipróbáltam volna.
7: Pollag Ádám.
2: Nemrégiben ért véget a KGST színdarabja, amivel tulajdonképpen ez egyik lényeges pontja volt a 30 éves évforduló ünnepi műsorsorozatának. Milyen érzés volt ebben egy negatív hőst játszani?
7: Különleges, úgy fogalmaznék. Igazából maga az alapvető tulajdonságai a karakternek szerintem nagyon passzolnak rám. Ezzel Bogyi nagyon jó úgymond munkát végzett ennek a karakternek a megtalálásában. Maga a tett, ami az egész történetnek úgymond a bukkanója, az...
2: Ugye ez egy krimi, amiben van egy gyilkos, ami most már nem néz ki talán, hogy ki volt.
7: Így van.

0: a késő délutánig tartó intenzív munka.
1: És van-e a jelenlegi darabon kívül, az Agatha Christie darabon kívül kedvenc KGST-s darabja?
0: Talán volt egyszer egy popfesztivált említeném, ami miatt KGST-s is vagyok, úgymond, mert azt láttam még, talán alsótagozatos voltam az iskolában, és édesanyámékkal elmentünk megnézni, és az volt az a hatalmas ilyen élmény számomra, ami miatt aztán csatlakoztam is a KGST-be magába.
2: Gabias Edina Lilla.
1: Kedvenc KGST-s darab?
2: Félőlény, mert annak voltam része. De amúgy az összeset nagyon szeretem, már alapiskolás koromtól, amikor már eljártunk erre a Gimis Színjátszó Társulatnak az előadására, akkor már tudtam, hogy majd egyszer én is része szeretnék lenni.
1: Esetleg van olyan darab, amire emlékszik?
2: Darab talán nincsen. A Három Szabó legényekre emlékszem, de hogy így amilyen, meg a hetedik, a Történet a hetediken, így van a címe. Inkább így az embereknek az arc, hogy egy csomó gimis van, aki én még alapiskolás koromban most már így rájuk köszönnék, mintha ismerném őket, de ők nem tudják, hogy ki vagyok, mert én csak egy kislány voltam akkor, aki imádta őket nézni a színpadon.
1: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
2: A Bogyinak a tanterme, a Máraiban, a nagyon jó magyar órák, illetve a KGSZ-s próbák.
1: És az egy milyen egy-két óra az ember életében, amit ott kell eltöltenie?
2: Hát sokszor több, mint egy-két óra. A magyar órák keretén belül nagyon élveztem, bár nem az erősségemnek tartom az irodalmat, de nagyon-nagyon szerettem, ahogy Bogyi tanít. A KGST próbák pedig tele voltak nevetéssel. Valószínűleg meg is voltunk sokszor szídva, de hogy ezek az emlékek inkább kiestek a fejemből, hogy így a pozitívumok maradtak meg inkább, úgyhogy, de igen, többször több volt, mint egy-két óra.
1: Hát így részben a showbiznisz területén maradt, van ennek köze a KGST-hez?
2: Biztosan, igen. Mindig is vonzott.
1: Hangmérnök.
2: Igen, hangmérnöknek tanultam bakaláron, most váltottam szakot a mesterire zene és technológiára, és biztosan nagy mérföldköve volt ennek az egésznek az is, hogy KGST-s voltam egyszer. Nagyon szeretem egészében a művészetet, igazából nem gondoltam volna, hogy valaha ez lesz majd a karrierem, hogy a filmiparban, vagy a színháziparban, vagy valamilyen ilyen művészi iparban helyezkedek majd el, de végül mégis így alakult, ennek nagyon örülök.
1: Mi az, amit a KGST-ben tanult, és jól jön most?
2: Hát nagyon megtanított a KGST arra, hogy hogyan improvizáljak gyorsan egymással, többiekkel, szöveget, olyan emberekkel, akiket tehát, hogy ismerek iskolából, de nem a legközelebbi emberek, hogy amúgy nem mernék nekik visszaszólni, vagy bármilyen, de hogy erre megtanított a KGST, vagy a szerepek keretén belül, vagy az előtte lévő improvizációs játékok keretén belül, és hogy tényleg, hogy mindenki egy színvonalon volt mérve, és nem volt megkülönböztetve az, hogy most kinek mekkora tehetsége van, aztán majd a darabban az nyilvánvalóan kicsiszólódott, hogy ki milyen szerepet kapott.
1: Hogyan tetszett a mai darab hangosítása?
2: Szerintem rendben volt. Nem használtak mikroportokat, úgyhogy nem volt olyan nagy vasszizdasz, hogy magyarul mondjam, de teljesen működött.
3: Kovács Tamás.
1: Az alapító generáció egyik tagjával beszélgetek, a KGST alapító tagjával. Milyen volt ez az első év?
3: Egy térdünkön csinált darab volt. Bodon Andrea tanárnő számára is ez volt az első rendezés.
1: Ez a híres padlás?
3: Igen, így van, ez a padlás musical volt, és segédrendezőnek csatlakozott mellé Dudás Péter. Úgyhogy ketten rendezték meg a darabot, és két Dudás akkor megfért egy csárdába. Van.
1: És nem hihetetlen, hogy elment 30 év?
3: Köszönöm kérdésedet, hogy emlegeted a koromat. Igen, hihetetlen, az ember mindig fiatalabbnak érzi magát, de a számok nem hazudnak.
1: És hova, meddig jutottatok el ezzel a darabbal? Van-e emlékezetes fellépésed?
3: Eljutottunk a komáromi Jókai napokra, bemutattuk többször Kassán. Nem élt meg hosszabb időszakot, illetve még volt egy második szereposztásban egy, ha jól emlékszem, egy pécsi előadás. Adás.
1: És a te szereped milyen volt, és kötődik-e hozzá valami érdekes történet?
3: Én voltam a főgonosz, T. Müller, a házmester, úgyhogy volt kit utálni.
1: Mi az, amit a KGST-ben tanultál, és ma is jól jön?
3: Adott egyfajta egészséges önbizalmat, a korlátok leküzdését, emberek előtt való szereplést, emberek előtt való beszédet, ez mindenképpen megfizethetetlen.
4: Szalasi Erik.
1: Kedvenc KGST-s darab?
4: Hú, nehéz választani, de azok alapján, amiket láttam, én most volt egyszer egy popfesztivált mondanám.
1: Mert?
4: Valahogy megfogott így az egész világa, meg a szereplők, szerintem egy érdekes darab.
1: Saját szerep a KGST-ben? Emlékezetes?
4: Hát,

0: ami alapján szerintem a legfelismerhető voltam, az a Nagy Tökély a Félőlény nevű színdarabban, ahol egy szörnyet alakítottam. Elég jellegzetes külseje volt a karakteremnek.
1: Sikerült jól szörnyeskedni?
0: Hát ezt már döntsék el a nézők, de remélhetőleg így gondolják.
1: Miután arról eszébe, hogy 301?
0: A bogyi próbák, a magyar órák után, és a kettőnek így a ötvözete.
1: Van-e bármi a mai életében, aminek köze van a színészethez?
0: Nem igazán, de néha azért hiányzik, úgyhogy jó most így visszaemlékezni, és itt lenni a többiekkel.
1: Néha így visszamenne egy próbára?
0: Majd legalábbis megnézni.
1: És ha most visszamehetne, mit nézne meg? Mi az, amit biztos csinálna egy ilyen próbán?
0: Eljátszanék egy tetsző szerepet.
2: Homolya Krisztina.
1: Kedvenc KGST-s darab?
2: Hát a popfesztivál. Sajnos az így ilyen, lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de nagyon szerettem próbák miatt, az emlékek miatt, így az volt az, ahol azt éreztük, hogy na, most mindent meg kell mutatni, mert zenés darab volt, táncos darab volt, koreográfiát kellett csinálnunk magunknak, szóval ez talán a popfesztivál.
1: És ha jól tudom, ez az énekes vonal maradt is?
2: Maradt, igen. Még mindig tart, és remélem tartani is fog még nagyon sokáig.
1: Hát azért a hallgatóinknak mondjuk be, hogy milyen néven találnak meg a Spotify-on.
2: Chloe néven találtok meg, K-L-O-U néven.
1: És mióta arról eszed, hogy 301?
2: Bodon tanárnő, és a félelmetes próbák, és a még félelmetesebb felelések a tanárnő magyar óráján.
1: Ez a memoritertől fél az ember?
2: Én a memoritereket jól tudtam, nekem a költők és az íróknak a életével, hogy hol születtek, milyen évben születtek, az évszámokkal különösen problémám volt, meg hát a kötelező olvasmányok nem mentek olyan jól, mint kellett volna menniük.
1: De hát már akkor is volt internet szerencsére.
2: Volt, de nem szerettem leesni, mert első padban ültem.
1: Mi az, amit a KGST-ben elsajátítottál, és jól jön a mai mindennapi életedben?
2: Talán a színház és a csapatmunkának a szeretete, mert így sportoltam, táncoltam, de sehol nem voltunk annyira egymásra utalva, mint a színpadon, és ezt megtanulni utána egyetemen, meg munkahelyen ezt kamatoztatni szerintem nagyon, nagyon jó, hogy ez volt.
1: És mi a Bodon Andrea titka?
2: A tanárnőnek az odaadása, meg a kitartása és a nagy fa kopogós cipője az hozzájárult szerintem ahhoz, hogy meglegyen a tekintély, és hogy mindenki hallgasson a tanárnőre mindig, akkor is, amikor nem volt hozzá kedvünk.
3: Kovács Enge.
1: Kedvenc KGST-s darab?
3: Hát, amiben én szerepeltem, az ugye az Elmotozva emlékeimmel, ez egy mára is, líra is darab volt, szóval ez szerintem nekem ez a személyes kedvencem.
1: És mi volt jó benne? Miért jó rá visszaemlékezni?
3: A próbákra nagyon szívesen emlékezem vissza, mert nagyon jó hangulatban teltek, meg ez egy teljesen újszerű dolog volt számunkra, hiszen nem volt még ilyenben részünk. Ez egy tényleg különleges darab volt, mert ilyen mára is, líra is darab még nem volt ezelőtt, mert ebben egy monológom volt, ami egy elég nagy feladat volt számomra, hiszen még csak másodikos gimnazista voltam, és hát nagyon izgultam, de megugrottuk ezt a feladatot többen is, szóval emiatt.
1: Mi jut arról eszedbe, hogy 301?
3: Hát, a próbák, az átalakítása az osztályteremnek, hogy ebből az osztály hangulatból legyen egy szimpadias hangulat, az improvizációk, a magyar órák, ezek jutnak eszembe.
1: Az Orvostudományi Egyetem hallgatója vagy, fel tudsz bármit használni abból, amit a KGST-be tanultál?
3: Szerintem igen. Most nemrég voltam a kórházban szakmai gyakorlaton, és ott nagyon sokat segített nekem a kommunikációban, tehát teljesen másképp tudok így kommunikálni a betegekkel, szóval ebben szerintem elég sokat segített. Meg nem izgulok annyira ettől, hogy beszélgetnem kell másokkal.
1: Milyen volt végignézni a régi képeket, és találkozni régi emberekkel?
3: Nagyon jó, tényleg. Mindig eszembe jutnak a különböző emlékek, amiket már rég elfeledtem, és ebből majd jó lesz később táplálkozni.
1: És volt olyan kép, ami megtaláltad magad?
3: Volt. Rögtön itt elől, ahogy bementem, volt egy kép, amin ott voltam.
1: És egyetemistának jobb lenni, vagy középiskolásnak?
3: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert teljesen más a kettő. Az egyetemista lét szerintem jobb, mert ott tényleg azt tanulja az ember, amit már szeretne, és nincsenek olyan órák, amit nem a kedvencei. Szóval én az egyetemista létet jobban szeretem.
1: És kell-e színészi tehetség ahhoz, hogy az ember beadjon egy infúziót? Mondjuk egy kisgyermeknek.
3: Nem, szerintem ehhez. Lehet, hogy egy gyereknek igen, de egy felnőttnél nem, ezek nem, erre nincs szükségem.
4: Havasi Péter.
1: Azon kevesek egyike vagy, akiből színész lett, és a KGST-ből indultak. Hát ez felelősségteljes szerep ebben az esetben.
4: Felelősségteljes, de de nem vagyunk kevesen, tehát elég sokan vagyunk. Nem nyom a felelősség, nem azt érzem, hogy nyomna a felelősség, azt érzem, hogy jó itt lenni, meg olyan, tehát ilyen középiskolás feelingem van, nem színházi. Nyilván a színház ennek a felszíne csak, de ezek barátságok, ismertségek, nosztalgiák, szentimentalizmus, ez van korral.
1: Mi a kedvenc KGSZ-es darabod?
4: Nincs kedvenc KGSZ-es darabom, ezt többen kérdezték, pláne így idővel. Nyilván volt az első sikert, úgymond a Szerenát hozta, tehát az volt az első olyan számomra, ami megmaradt, mert azzal azért sok díjat zsebeltünk be, de utána is rengeteg díj, már ha nélkülem is, de rengeteg díjat kapott a társulat, úgyhogy én nagyon szerettem az irodalmi estjeinket is, de az Árnyék is jól sikerült, holott nehéz szülés volt a végére, mert nekem pláne érettségiző év volt, de az 1002. Tehát mindegyiket szereti az ember.
1: Elsőre felvettek a Pozsonyi Színművészetire, megköszönted-e Bodon Andreának?
4: Nem köszöntem meg Bodon Andreának. Így nem emlékszem arra, hogy konkrétan azt mondtam volna neki, hogy köszönöm, de tehát együtt készültünk, meg az az igazság, hogy én Petrik Szilárddal is készültem, viszont Bogyi volt az egyik első, aki megtudta, mert Rimaszombatban voltunk, és akkor sikerült valahol egy irodába internetet csiholni, és ott láttuk, hogy tehát felvettek. Neten hamarabb nyilvánosságra hozták, mint leküldték volna postán, úgyhogy tudom, hogy együtt ünnepeltük meg.
1: Van-e bármilyen említésre méltó, érdekes, vicces, szomorú történeted a KGST-vel kapcsolatban?
4: Nem mondom el. Majd neked személyesen. Meg amúgy se sajtó nyilvános.
1: Bármit kamatoztattál-e abból, amit megtanultál a KGST-ben a jelenlegi szakmádban, ugye, ami színész?
4: Nagyon sokat. A szakmában is látod, hogy ki az, aki úgy került a színházi világba, most egyetemre, vagy később a szakmába, hogy volt-e amatőr színházi múltja, vagy nem. És egész más a hozzáállás szerintem magához, a szakmához, a színház csináláshoz, a műszakhoz, a különböző rétegeihez, mert ugye az amatőr arról szól, hogy mindent te csinálsz. És jobban átlátod egyrészt, meg többre is becsülöd a háttérmunkát. Ez a személyes véleményem.
1: A kiállításon találtál olyan képet, ami meglepődtél?
4: Nem. Hát ami engem illet, ugye a mi előadásaink képeit, azokat nagyjából ismertem. Új előadások képei, amiket nem láttam, azokat jó volt böngészni, de a régieket is, mert ott meg az emlékek.
1: És a régi ismerősökkel milyen találkozni? Ugye most épp elvonszoltunk egy ilyen körből.
4: Rettenetesen jó. Hát mondom, ez inkább olyan, mint egy ilyen osztálytalálkozó a Köbön. Tehát, hogy tehát nem csak a te korosztályod, vagy az a plusz-minusz egy-két év, akikkel dolgoztál, hanem egy egész. Hát egy ilyen, nem tudom, mikor voltak ennyien a Kassa Itáliában előadáson. És itt is sokan nem jöttek el, és hát teltház volt.
5: Siriló Eszter.
1: Kedvenc KGSZ-es darab?
5: Nekem már nehéz dolgom van, mert nekem már azok a kedvenceim, amiben a gyermekem játszott, úgyhogy Rókavadászat, Félőlény, és most az Árulók ezek.
1: És amiben te játszottál?
5: És természetesen az is, meg az összes, mindegyik kedvenc, meg mindegyiket imádom, amelyikben valamilyen szinten részt vettem, vagy rendezőasszisztensként, vagy bárhogyan. És aztán vannak, ez nagyon furcsa, mert aztán vannak azok, amikben viszont nem, de akkor készültek, amikor én szültem, pici gyerekeim voltak, és a pici gyerekeimmel voltam megnézni a Bűbájost, voltam megnézni lírai színpadi összeállításokat, és azok is nagy kedvencek, úgyhogy tehát Vigyázzat a tetőn angyalok járnak, például a fiam, amikor meglátta a plakátot, azt mondta, hogy nekem ez a kedvenc KGSZ-es darabom, pedig ő is játszott már háromban. Szóval.
1: Akkor a te életedben egy visszajött többször a KGSZ-t.
5: Az én életemből nem ment el a KGSZ-t. Nekem szerintem az én életemnek a KGSZ-t az 30 éve ilyen szerves része.
1: Alapító tag vagy, az első próbára emlékszel-e?
5: Az első próba, nem emlékszem konkrétan, de arra emlékszem, hogy hogyan kerültünk az első próbához, mert Havasi Marival, Bodor Andival, meg ugye én Siriló Eszter leültünk, és azt mondtuk, hogy már pedig mi szeretnénk a padlást eljátszani, de hogy miért? Hát Vaszek Kaszás Attila miatt, hát miért? És kiválasztottuk a gimiben, hogy kik azok, akik az egyes szerepeket játszani fogják, majd elmentünk mindenkihez személyesen, és mindenkit meggyőztünk, hogy ebben vegyen részt. Tehát az első próba valószínűleg az volt, ahol a többiek szembesültek azzal, hogy mi a fenére vettük mi őket rá. És volt olyan szereplő, konkrétan a meglökő Kleszczynszky Gábor, akinek megígértük rögtön az elején, hogy ne félj, egy büdös szót nem kell szólnod. Úgyhogy ilyen lehetett az első próba, hogy mindenki ott szembesült azzal, hogy milyen bődületes nagy fába vágattuk fejszéjüket.
1: Te említetted a beszédedben, hogy a KGS-t egy ideiglenes név volt. Szerinted jó, hogy megmaradt?
5: Igen, most már utólag igen. Tehát a fene sem gondolt a 96-ban, hogy eljön majd az a kor, amikor meggyőződésem, hogy ezek a fiatalok fogalmuk nincs, amikor én ezt így említettem, hogy a KGST-re asszociáltunk. Biztos vagyok benne, hogy a nagy százalékban nem tudják, hogy miről beszélek. De ezt 96-ban mi nem tudhattuk. Mi nem tudhattuk, hogy eljön egyszer az a korszak, amikor már a KGST-re nem nagyon fognak emlékezni az emberek, viszont valóban Kassán és környékén és Komáromban, és ahol a KGST megfordult, ott mindenki tudja, hogy mit jelent a KGST. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül is ez nem egy ideiglenes név lett, hanem állandósult, mert az igényes diákszínjátszásnak a szinonimája lett szerintem Felvidéken.
1: És mi kellett ahhoz, hogy ez kibírjon 30 évet?
5: Hát mindenképpen kellett hozzá Bodon Andrea, tehát azt azért valljuk őszintén, hogyha neki a lelkesedése és a tényleg a fanatizmusa nincs, akkor biztos, hogy nem, de kellett hozzá az, hogy ez vonzó legyen, hogy ez mindig egy ilyen kreatív, közös munka, az igazán jó hely, az a hely, ahol jó lenni, ahova érdemes betenni a lábad, és ezért érdemes ezzel foglalkozni, és mindig voltak olyan fiatalok, akik ezt így gondolták, és szerintem ehhez is Andi kellett, hogy ő mindig el tudta az újabb sikerekkel, az újabb színre vitt darabokkal hitetni az új generációkkal, hogy na, ebben én is részt akarok venni. Úgyhogy ez a sikernek a titka szerintem, Bodon Andrea.
1: Kacérkodtál a színészi pályával, most már bánod, hogy nem lettél színész?
5: Nem, egyáltalán nem bánom, hogy nem lettem színész. Én most már tudom, hogy van egy olyan kicsi-pici talán tehetségem, ami láttatja velem azt, hogy a színpadon egy színész által megformált karakter, az valid-e. Tehát én látom, hogy azt jól csinálja az a gyerek, az a fiatal a színpadon, de a profi színészekről is elmondhatom ugyanezt. És most már tudom, hogy én nem tudom olyan jól megcsinálni. Tehát én látom, hogy ő mit csinál rosszul, vagy mi az, ami szerintem sentit. És el is tudom neki magyarázni, és aztán azt is el tudom mondani, hogy ezt hogy csinálja meg jobban, de most már be kell, hogy lássam, hogy nekem a beszéd a kenyerem, ez a pedagógia, imádom a szakmámat, de ennyivel tudok hozzátenni, hogy látom azt, hogy hogyan lehet kicsiszolni egy diák színjátszóból a maximumot.
1: Ha van bármilyen említése méltó KGST sztori, vicces, szomorú, felemelő?
5: Sok van, egyébként nagyon sok van. Talán az egyik ilyen felemelő, de szomorú sztori is egyben, az rögtön a padlás sikere után, ami ugyan díjakban nem aratott egy nagy sikert. Tehát nekünk akkor az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy minket zabált a közönség. Tehát akkor ez annyira egy ilyen lyuk volt ebben a szcénában, Kassán és környékén, és a keleten konkrétan, hogy minket zabált a közönség. Tényleg mindenhol eszméletlen sikeresek voltunk. De ez még akkor egy kezdő, egy fiatal lánynak, egy fiatal pedagógusnak a teljesen tapasztalatlan valamije volt, amit összerakott, nem is lehet igazán profi színdarabnak nevezni. Aki a profizmus belevitt, az Dudás Péter, valljuk be őszintén, ő nagyon sokat segített. Viszont a második darab, a Holdbeli csónakos, ami keveset van emlegetve, az rögtön nívódíjas lett Komáromban. De szegény Bogyi az nem tudott részt venni a diátadon. Úgyhogy ez volt rögtön az ilyen kicsit ilyen keserédes, hogy akkor megengedhette magának, hogy elutazzon Amerikába, és ez egy hosszú hónapok óta lefoglalt utazás volt, és ezért lemaradt a díjkiosztóról. Végig ott volt Komáromban, csak a díjkiosztót nem élhette meg, amikor is a kvázi két éve működő Diák Színjátszó Társulata nívódíjas lett Komáromban, Holdbeli csónakosan. Az már akkor köszönhetően Petrik Szilárdnak, de még Gyufának is, Alai Pistinek, tehát sok mindenkinek, akkor ott nagyon sokan Fecsó Szilárdnak, nagyon sokan részt vettek ebben, nagyon sokan kedvet kaptak, hogy segítsenek, úgyhogy onnantól kezdve aztán töretlen volt a sikere a KGST-nek.
6: Bodon Andrea.
1: Mint az ünnepi darab konferenciájától megtudtuk, 16 színdarab és 20 lírai összeállítás áll a KGST 30 éves múltja mögött. Ennyi alkotás született, mindegyiket fel tudná idézni?
5: Persze. Mondjam el?
1: Mondjunk el 5-öt, ami leginkább a szívéhez közel áll.
6: Hát azt így nehéz, mert ez olyan, mint amikor valakinek 16 gyereke van, és melyik a 5 kedvenc, tehát vagy felsorolom mind a 16-ot, vagy nehéz választani, tehát tényleg nagyon szívemhez nőtt mindegyik.
1: Én azt hittem, hogy azt választja, melyikkel Jókai fődíjat nyert, mert azt hiszem abból csak egy volt.
6: Igen, abból egy volt, nívódíjas volt több is, de ettől függetlenül a többi is a szívemhez nőtt, úgyhogy nem a díjak határozzák meg azt, hogy melyik, milyen közel áll a szívemhez. ez. Az egy külön plusz, külön öröm.
1: Vagy 30 éve gondolta volna, hogy ez 30 évig ki fog tartani? Úgy indult ennek neki, hogy ez egy 30 éves sztori lesz?
6: Nem. Úgy indultunk neki, hogy játszunk. Játszunk, mindenki szeretett volna játszani. Szerintem mindenki szeret kibújni egy kicsit a bőréből, és mivel az iskolában addig csak irodalmi összeállítások működtek, ezért gondoltunk arra, hogy ha színdarabokat csinálnánk, lehet, hogy az jobban érdekelné a diákokat.
1: És volt diák színjátszó, Bodon Andrea?
6: Én mondom, hogy addig irodalmi összeállításokban szerepeltem, de hát ugye az egy kicsit más, persze az is sokat adott.
1: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
6: Az osztályom. Ott szoktunk próbálni, bár nem így volt mindig, mert eleinte egyrészt nem ez volt az osztályom, másrészt a padlással még mi annak idején a Márai stúdióban próbáltunk, a régi, nem a felújított Márai stúdióban. Aztán voltak olyan darabok, amivel hát ha még valaki emlékszik rá, a Vaskapuban próbáltunk. Utána következett egy hosszú korszak, amikor a tornateremben zajlottak a próbák, és hát az utóbbi évtizedre vagy évtizedekre jellemző inkább az, hogy az osztályban próbálunk, mert egyszerűbb, főleg díszleteket nem kell cipelni le a tornaterembe a második emeletről.
1: Egykori tagok megemlítették, hogy mindig fapapucsban próbál, hogy ennek mi az oka?
6: Szeretek fapapucsba járni, az az átúzó cipőm, úgyhogy igen, kényelmes. Az a lényeg, hogy az ember jól érezze magát, hogy ne kelljen másra összpontosítani, csak arra, ami fontos.
1: Hogyan válasz darabokat?
6: A társulathoz, mindig a társulathoz, a társulat összetételéhez, mert nem egy fix társulatom van, minden éven megújul, még akkor is, amikor egyik évről a másikra új darabot választunk, jön egy-két új alak, vagy diák, és ugye ez határozza meg legfőképpen azt, hogy milyen darabot választok. Tehát nem az van, hogy én kigondolom nyáron, hogy én ezt is ezt szeretném előadni, és akkor mondjuk a társulatom nem adott hozzá, tehát mindig a társulat összetételéhez igazodom.
1: Több a lány, mint a fiú, úgy látom. Ez már egy régebb óta tartó tendencia?
6: Általában. Bár volt olyan, amikor ugye 6 szereplős volt, 3 lány, 3 fiú, de igen, inkább a lányokat vonza a színjátszás.
1: Fel tudjuk-e sorolni azokat, akikből színész lett, és a KGST-ben kezdtek?
6: Igen, megpróbálom. Nem tudom, hogy időrendi sorrendben fogom-e őket sorolni. Ugye Havasi Péter, ifjabb Havasi Péter, Tóth Károly, Hunzsa Tamás, ő, ha jól tudom, musical szakra ment, Básti Andrea, Szűcs Éva, Képes Lóránt, most a legfiatalabb, aki a Budapesti Színművészeti Egyetem hallgatója. Cap Júlia is ezen a pályán indult el, és remélem nem hagytam ki senkit.
1: Hát akkor attól bocsánatot kérünk, elnézést kérünk, így rádió hullámhosszain keresztül is. Milyen meglátni az egykori tanítványait, akár színpadon, akár tévében, mondjuk Tóth Károly, most rendkívül felkapott színész lett, gondolom időnként látja őt a tévében vagy a moziban?
6: Nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy ezt a pályát választották, mert tényleg tehetségesek.
1: És már akkor látszott?
6: Igen. Igen, sok mindenkit ösztönöztem arra, hogy tényleg helye van ebben a szakmában.
1: Hogyan lehet, hogy ez a KGST 30 évet kibírt? 30 év az elég sok idő. Ebben gondolom azért vannak hullámhegyek és hullámvölgyek is, hogy mi a titka annak, hogy ez már 30 éve tud működni, és még reméljük sokáig.
6: Nem tudom. Eleinte igaz, hogy úgy volt, hogy én 3 éves kihagyásokkal volt, tehát volt egy padlásunk 96-ban, aztán 3 év múlva jött a következő darab, a Holdbeli Csónakos, aztán megint 3 év múlva. Közben voltak lérai összeállítások természetesen, de aztán igény volt arra, hogy tényleg minden éven legyen valamilyen színdarab, és hát volt covidos időszakunk is, ugye akkor a kényszerpihenő után az ember még megújultabb erővel fogott bele a dolgokba. Tehát igazából kedv kell hozzá, és szenvedély, szerintem főleg szenvedély.
1: És hogy így most nézzük ezt a 100 embert körülbelül, akit összegyűlt. Szóval ez a 100 ember itt most nem lenne a Bodon Andrea, nem találta volna ki a társaival együtt a KGST-t.
6: Nagyon szép szavakat hallottam a boltagjaimtól, és nagyon meghatottak, és igazából nem is tudtam, hogy ilyen hatással voltam rájuk, vagy volt rájuk a színjátszó társulatunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttek, és hogy így éreznek a színjátszó társulat kapcsán.
7: Az előző percekben helyszíni tudósításunkat hallották, a Kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola mellett működő KGST színjátszócsoport 30 éves évfordulós ünnepi műsoráról.

0: Most hallgassák meg a Vasárnap családi magazin eheti számának ajánlóját Kuklis Katalin tolmácsolásában.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Agócs Márton. Gyerekként David Attenborough akart lenni, aztán meghallotta az AC/DC dalait. Otthon a népzene vette körül, ő mégis a rock and rollt választotta. Hogy miért? Szászi Fanni interjújából kiderül. Elég, ha elvesszük a gyerektől a telefont. Hogyan védhetjük meg a kicsiket az internet veszélyeitől? A témának Vrabec Mária járt utána. Több ezer éves kövületek, több száz éves könyvek, pecsétnyomok és egyéb kincsek sorakoznak orosz őrs magángyűjteményében. Mi a valódi érték, és miért érdemes ezeket az értékeket nem csak megmenteni, de megmutatni is? Nyerges Csaba interjúja. Új szlovák gyereksorozat készül Molnár Csaba rendezésében. A forgatásról Kuklis Katalin riportját olvashatják. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, ezeken kívül pedig találnak még alapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

Ennyi volt már a nappali. Zsabka Levente hangmester és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, velem legközelebb 2 hét múlva találkozhatnak a nappaliban. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: A vers magánügy, a versírás belső kényszer. Legszívesebben minden kérdésre verssel válaszolnék. Vagy a Keszeli Ferenc, a szlovákiai magyar irodalom volt fene gyereke. Az alig egy hónapja elhunyt költőre emlékezünk a korábban vele készült beszélgetéseket felidézve a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Hatékonyabbá tennék a turisztikai és sporttámogatási alap pénzeinek felhasználását Szlovákiában. A gyakorlat kezdődött a koreai félszigeten. Jobbára felhős az ég, 29 fok várható. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Hatékonyabbá tennék a turisztikai és a sporttámogatási alap pénzeinek felhasználását Szlovákiában. Pavel Lupták független parlamenti képviselő javaslata pontosítaná a pályázatok elbírálásának szabályait és az egyes testületek hatásköreit. A sportalap a jövőben sporttal kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási programokat is támogathatna, és több pénzt fordíthatna saját működésére. A turisztikai alapnál szintén módosítanák a vezetői hatásköröket. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027. januárjában lépne életbe. Ismét megpróbálja leváltani Matúš Utajestok belügyminisztert az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A párt rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, és ehhez más ellenzéki pártok támogatására is számít. Michal Sipos frakcióvezető többek között a közúti radarkamerák beszerzését, a belügyminiszter Abu Dhabi repülőjegyeinek ügyét és a minisztérium tervezett felújítását kifogásolta. A bizalmatlansági indítvány benyújtásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Matúš Utajestok belügyminiszter szerint a tranzakciós adó eltörlése a gazdasági növekedést segítő egyik legfontosabb intézkedés lehet. Az STVR Vita műsorában ugyanakkor elmondta, hogy a jövő évi költségvetésről még nincs koalíciós megállapodás. Milan Majerski, az ellenzéki KDH elnöke szerint a kormány nem csökkenti kellőképpen az állami kiadásokat, miközben további 1 milliárd eurós megtakarításra lenne szükség. Utajestok arról is beszélt, hogy Oroszországot nem tartja közvetlen fenyegetésnek Szlovákia számára, amivel Majerski határozottan nem értett egyet. Az SNS a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel folytatódó vita miatt akár a parlament következő ülésének megnyitását is megakadályozhatja. Andrej Danko pártelnök továbbra is azt követeli, hogy Taraba szeptember 15-én távozzon, és Filip Kuffa államtitkár váltsa a poszton. Danko elsősorban a Dunamedrének tisztítására és a bősi vízerőmű felújítására kötött szerződéseket bírálja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja megbuktatni a kormányt. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint az SNS kormánypártként maga is felelős a tárcánál történtekért. Fölényesen nyerte a Szász-Anhalti tartományi választást az Alternatíva Németországért. A jobboldali populista AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel több mint megduplázta 5 évvel ezelőtti eredményét, az abszolút többségről azonban lemaradt. A kormányzó CDU súlyos vereséget szenvedett, és mindössze 17,2%-ot kapott. Az új kormány megalakítása nehéznek ígérkezik, mivel a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. A választási részvétel rekordmagas, csak nem 78%-os volt. Eltérően reagálnak a közép-európai politikusok az AfD fölényes szászanhalti választási győzelmére. Donald Tusk lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a lengyel politikusokat, akik örülnek az eredménynek, elsősorban az AfD történelmi revizionista nézeteire hivatkozva. Herbert Kickl, az osztrák szabadságpárt vezetője ezzel szemben politikai fordulatként és a választók akaratának győzelmeként értékelte az eredményt. Tomio Okamura cseh házelnök szintén üdvözölte az AfD sikerét és reményét fejezte ki, hogy a párt bekerül az új tartományi kormányba. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő visszavonta egy európai védelempolitikai szakértői csoport létrehozásának tervét. A testület feladata az Európai Unió katonai képességeinek gyorsabb fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása lett volna. Sajtóértesülések szerint elsősorban Franciaország, Németország és Olaszország ellenezte a kezdeményezést, mert nem akarták, hogy egy független csoport megkerülje az uniós döntéshozatali struktúrákat. Az Európai Külügyi Szolgálat közölte, hogy más módon folytatják az együttműködést az európai védelem megerősítésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Németország lépései egy valódi háború kezdetét jelenthetik. Berlin korábban Oroszországot tette felelőssé a lipcsei hallei repülőtéren meghiúsított dróntámadásért, és válaszul bezáratja az orosz bonni konzulátust, valamint a berlini orosz kulturális központot. Moszkva alaptalannak tartja a vádakat. Lavrov Németország katonai megerősödését is bírálta, és közölte, hogy az orosz vezetés levonja a megfelelő következtetéseket. Legalább 5 meghaltak és 5 megsérültek egy teherszállító repülőgép balesetében a Miami nemzetközi repülőtéren. Az Amazon Air Boeing 767-es gépe leszállás közben lefutott a pályáról, áthaladt egy úton, majd egy parkolóban több járműnek ütközött és kigyulladt. 3 sérültet kritikus állapotban szállítottak kórházba. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok a repülőgépen vagy a földön tartózkodtak-e. A baleset miatt több 100 járat késett Miami-ban. 5 napos közös hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán a koreai félsziget térségében. A Freedom Edge elnevezésű manővereken hadihajók, vadászgépek és járőrrepülőgépek is részt vesznek. A gyakorlat célja a 3 ország együttműködésének erősítése a tengeri, légi és kiberbiztonság területén. A dél-koreai hadsereg szerint elsősorban az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetésekre való közös reagálást gyakorolják. Fenyan rendszeresen egy esetleges invázió előkészítésének tekinti az ilyen hadgyakorlatokat. Legalább 11 meghaltak az izraeli légicsapásokban a dél-libanoni Kfar Rummánban. A halálos áldozatok között 2 gyermek és 2 egészségügyi dolgozó is van, további 5 megsérültek. A libanoni állami média szerint Izrael előzetes evakuálási felszólítás nélkül hajtotta végre a támadásokat. Az izraeli külügyminisztérium közben azzal vádolta Hezbollahot, hogy többször megsértette a júniusban megkötött tűzszünetet, és megpróbálja újjáépíteni katonai képességeit déli. Legalább 11 hegymászó meghalt egy lavinában az oroszországi Kaukázusban. A hótömeg vasárnap zúdult le az 5025 méter magas Mizsirgi hegy egyik lejtőjén, és egy 33 fős hegymászó csoportot sodort el. 6 ember megsérült, 10 biztonságban lejutottak a hegyről, további 6 hegymászót azonban keresnek. A mentésben több mint 50 vesznek részt, munkájukat a nehéz terep és az újabb lavinák veszélye is akadályozza.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság tegnapi eredményei: Košice Banská Bystrica 3-0 és Ruzsamberok Trnava meglepetésre 1-1. A Ferencváros az Üllői úton több mint 20 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott a nagy rivális Újpesttel a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának rangadóján. További eredmények: Győr Honvéd 3-2 és ZTE Felcsút meglepetésre 1-0. A nyitraiak odahaza 3-1-re kikaptak a svéd Växjötől a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában. A Ferencváros 29-20-ra nyert a montenegrói Podgorica otthonában, a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. A vágsejjeiek 29-27-re győztek a Nagy Mihályiak vendégeként a csehszlovák női kézilabda bajnokság második felvonásának rangadóján. A VB pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában.
0: Időjárás.
1: Közepesen felhős az ég, napközben helyenként megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pozsonyban a Pannonszkán a városból kifelé vezető oldalon, az R2-esen Krivány előtt Zójon felől és Vécsén, Vojcsicén, Tőketerebes irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat! Könnyűzenei műsorunkban ma visszaállunk a megszokott kerékvágásba. Mostantól hétfőnként és szerdánként napjaink keddenként a múlt, csütörtökönként a régmúlt, péntekenként szlovákiai magyarok terméséből válogatunk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk. Tudom, most önök erre azt mondják, hogy...

Filó indította összeállításunkat. Az Azt a kutya mindenit, egy magyar népdal, mulatos nóta, az Ez az utca, de sötét, de sáros átdolgozása. A folytatásban is Filó, azaz Fuchs Benjamin énekel. Játsszuk a Feltámad a tenger és a Még egyszer című szerzeményeit. Utána két politikai fennhangú zeneszám szól, jön Paulina, A vége van kicsi, valamint a borsodi származású testvérpár Irlanda Áron és Irlanda Kristóf formációja a Pavilon az Enged című felvétellel. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk.

0: Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
1: Legyen meg ma az én akaratom. Rajtunk lovagoljatok, most ne a szavakon. Honnan van már benned, mondd ekkora gátlás, hogyha felvállalod magad, az mert provokálás. Aki gyűlölködik, ahhoz ne legyen közöm, mert a farka masni lesz, és az orrára kötöm. Milyen kicsinyesek is ezek a nagy magyarok, az utálkozás úgy a jó, ha abba hagyod. Szabad préda, szabad szerelem, látni se akarom, eleszalad a szemem. Mert nem hazudozok én, tényleg azt láttam, hogy ott a torockai táncol a tangámban. Ez tilos! Fú, de kiborít a szó, még jó, hogy a homofóbia régóta gyógyítható. Kicsit kemény a dió, picskán beletöröme. Apja, anyja legyen a gyereknek, és ne öröme.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Filó három dala, az Azt a kutya mindenit, a Feltámad a tenger és a Még egyszer után, Paulina, Vége van kicsi, az imént pedig a Pavilon Engeld című szerzeménye forgott. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják, hétfőnként napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. A következő blokk szereplője a Szabó Benedek vezette Galaxisok, az együttes legutóbbi 2024-es politikai témájú Ellenszélben című lemezéről csendül fel 4 zeneszám, az Örökre elég volt ebből a Fekete Póló, a Kelet és az Oroszlán. Hölgyeim és uraim, a Galaxisok zenél!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A galaxisok négy felvételét, az örökre elég volt ebből, a Fekete Póló, a Kelet és az Oroszlán címűeket játszottuk a zenekar legutóbbi 2024-es Ellenszélben című albumáról. Szerdán négy dal szól majd Szabó Benedek együttesének előző 2023-as Minket ne szeress című lemezéről. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk. További perceinkben forog Ablaha Louisiana, Sűrű Végtelen, a Bércesi Róbert vezette Hiperkarma, Stoppos, Csemer Boglárka Bogi, Hogy is van ez, ennek szövegét Müller Péter Sziámi írta, az Ayri Mafia és Betonhofi, Nesztek, valamint a Karzonkóma dobosa énekese Héra Barnabás Üres című szerzeménye. További kellemes zenehallgatást kívánok! Mit?

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Blaha Louisiana sűrű végtelen, a hiperkarma stoppos, Bogi, hogy is van ez, az Airi Mafia és Betonhofi lesztek, valamint Héra Barnabás üres című zeneszáma csendült fel. Az elmúlt több mint háromnegyed órában napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal szórakoztattuk Önöket könnyű zenei összeállításunkban. Köszönöm a figyelmüket! Holnap a múltba ruccanunk ki, itt a Daily Hírblokk és az

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Marian Kocsner nem hall fenyegetést a Ján Kuciakkal folytatott telefonbeszélgetésben. Irán az amerikai blokkádra válaszul, új hajózási útvonalat tervez a Hormuzi szorosban. Ma a napsütéses, gyengén fátyol felhős idő a jellemző, napközben 26 és 29 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A Kuciak gyilkosság ügyének mai tárgyalásán lejátszották azt a 2017. szeptemberében rögzített telefonbeszélgetést, amelyben Marian Kocsner azzal fenyegette meg az újságírót, hogy terhelő információkat fog keresni róla és családjáról. Kocsner a bíróságon bagatellizálta a felvételt és tagadta, hogy fenyegetésről lett volna szó. Úgy fogalmazott, ha ez fenyegetésnek számít, akkor Szlovákia felének bíróság előtt kellene állnia. Állítása szerint csupán azt próbálta bizonyítani Kuciaknak, hogy az valótlanságokat írt róla. A mai tárgyaláson a 2017. júniusában tartott sajtótájékoztató felvételét is lejátszották, amelyen Kuciak kérdéseket tett fel Kocsnernek. Az ügyben ez már a harmadik tárgyalás a speciális büntetőbíróságon, miután a korábbi két ítéletet a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A pénzügyminisztérium cáfolja, hogy a kormány új gépjárműadót készítene elő a magánszemélyek számára. Az ellenzéki SAS a Szlovák Nemzeti Bank egyik tanulmányára hivatkozva vetette fel, hogy a tranzakciós adó eltörléséből kieső bevételt az autók magasabb adóztatásával pótolhatnák. A jegybank szerint azonban a tanulmány csupán egy lehetséges megoldást vizsgál, és nem jelenti annak támogatását vagy elfogadását. Az SAS ugyanakkor leszögezte, nem szabad újabb adót bevezetni. A pénzügyminisztérium egyértelműen közölte, nincs ilyen adójavaslata, nem készít elő ilyen intézkedést, és a magánszemélyek gépjármű adójának bevezetése nem szerepel a tervei között. Az, hogy a 15 éves diákok 2025-ös PISA teszteredményeit holnap Pozsonyban hirdetik ki, Szlovákia számára presztízsértékű és hatalmas elismerést jelent. Ezt Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter mondta. Hozzátette, most először kerül sor olyan regionális PISA eredménybemutatóra, amely Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia országait érinti. Ez a régiónk jelentőségének, valamint a szlovák oktatási rendszerben zajló reform folyamatoknak a nemzetközi elismerését mutatja. A miniszter nem tudja, hogy a szlovákiai diákoknak milyenek lesznek az eredményeik. Rámutatott, a beállított változások hatása csak évek múlva mutatkozik meg. Irán új hajózási folyosót alakítana ki a Hormuzi szorosban, válaszul az Egyesült Államok blokkádjára. Teherán a következő napokban egy új, korlátozott hozzáférésű övezetet is kijelöl a Perzsa-öbölben. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára szerint az új nemzetközi hajózási útvonal iráni és ománi vizeken haladna és Irán kezelné. Teherán csak akkor garantálná a Hormuzi szoros megnyitását, ha az Egyesült Államok felhagy az Irán elleni támadásokkal és fenyegetésekkel. A szoroson keresztül közben továbbra is jelentős mennyiségű olaj halad át, az amerikai energiaügyi miniszter szerint naponta több mint 9 millió hordó. Megnyitották az első közúti hidat Oroszország és Észak-Korea között. A Tumen folyón átívelő híd megépítéséről Vlagyimir Putyin 2024-es fennyani látogatásán állapodtak meg. Az orosz miniszterelnök szerint az új közlekedési kapcsolat erősítheti a két ország kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködését, valamint a turizmust és új munkahelyeket teremthet. Moszkva és Fennyan kapcsolatai az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen szorosabbá váltak. Észak-Korea katonákat és nagy mennyiségű hadianyagot is küldött Oroszországnak. Kijev szerint Fennyan újabb, több tízezres csapatkontingenst küldhet Oroszországba.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses, időnként gyengén fátyol felhős, kellemesen meleg idő a jellemző. A déli országfélben ismét nagyobb területen a 30 fokot megközelítő maximumokkal lehet számolni. Késő délután, este mérsékelt felhősödések zavarhatják meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, a légmozgás egész nap gyenge marad. Napközben 26 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Lőcse után Pálmafalva, azaz Harihó utca irányába. Körülbelül 5-10 perces várakozással kell számolniuk az arra közlekedőknek, és ezen kívül radar méri a sebességet Dargó községben a főúton Kassa irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai témáink. Hová tűnt az első testvér lelkesedése, és miért gondolta meg magát a második fiú? Parti Tibor szesztai lelkipásztor.
1: Egyik fiú se tökéletes. Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát?
0: A hit nem családi örökség, hanem személyes döntés, Somogyi Emese.
2: Amikor már ilyen 9-10 éves voltam, hogy akkor én kifejezetten gondoltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem.
0: Egy év a szeretett szolgálat élén. Máté Borbás Orsolya, a diakóniai központ igazgatónője.
3: Éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek közel az Úristenhez, és közel a keresztény hitünkhöz.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáik, kérem tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Hányszor mondtunk már könnyelműen igent egy felkérésre, amit aztán elfelejtettünk? És hányszor durcáztunk egy kérdés miatt, amit végül mégis lelkiismeretesen elvégeztünk? Jézus két testvérről szóló példázata pontosan erre a mindannyiunk számára ismerős emberi gyarlóságra mutat rá. Hogy mi a különbség a szavak és a tettek egyenessége között, arról Parti Tibor szesztai lelkipásztor szól a következő percekben.
1: Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, amely által szól mi hozzánk az Úr mostani órában, a Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetének a 28-tól a 32. terjedő verseiben, a következőképpen. Erről pedig mit gondoltok? Mondja Jézus. Egy embernek két fia volt. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettők közül az apja akaratát? Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Eddig a felolvasott szent íge. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban jeruzsálemi bevonulását és a templom megtisztítását követően Jézus újra a templomban tanít. Ekkor lépnek hozzá a főpapok a nép véneivel együtt, s szegezik neki a kérdést, mondd meg nekünk, miféle hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta ehhez neked a hatalmat? Jézus visszakérdez, és azt mondja nekik, én is kérdek egy dolgot tőletek, és ha megfeleltek rá, megmondom nektek, micsoda hatalommal teszem ezeket. Keresztelő János keresztsége honnan származott? A mennyből, vagy emberektől? A viszont kérdés zavarba hozza a vallási elöljárókat, akik így gondolkodtak magukban, ha azt mondjuk, hogy mennyből, akkor azt fogja mondani, hogy miért nem hittetek neki. Ha pedig azt mondjuk, hogy emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. És ezt felelik Jézusnak, nem tudjuk. Erre válaszol Jézus az imént felolvasott példázattal. A példázatban egy apa arra kéri fiait, hogy menjenek a szőlőjébe dolgozni. Az első fiú durván visszautasítja az apját, azt mondja, nem megyek, de később meggondolja magát, és mégis kimegy dolgozni. A második fiú készségesen igent mond. Igen, uram, megyek. Ám végül nem csinál semmit. Ki teljesítette a kettő közül apja akaratát? Kérdezi Jézus. A hallgatóság válaszában kénytelen elismerni, hogy a nem ellenére az első fiú teljesítette az apa kérését. Lássuk, hogy kiket is jelképeznek a példázat szereplői. A szőlőskert, Isten választott népét, Izraelt. Az apa az atyát, a két fiú által megfogalmazott válasz pedig az Istenhez való viszonyulást. Kétféle igen létezik ebben az életben. Az egyik, amit csak szóval és szájjal teszünk, a másik pedig, amit szívvel és cselekedettel. Beszéljünk először az elsőről. Arról az igenről, amit csak szájjal mondunk ki, ezt képviselte a második fiú. Már is ki kell jelentenünk, hogy ezt a szóval kimondott igent kár lenne lebecsülni. Urunk nem azt üzeni ezzel, hogy a szájjal kimondott ígéret egy hitvallás semmire se jó, és ezért teljességgel felesleges. Akik így beszélnek, a legtöbbször hitetlenek, közömbösek, sőt, ellenségesek Isten ügye iránt, és ezekkel a szavakkal csak magukat akarják igazolni. Nem, testvéreim, nem hiába való például a hitvallás, az ima, mert az, amit szánkkal kimondunk, az táplálja és az erősíti bensőnket, a mi szívünket. De, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, vigyázzunk arra, hogy a hitvallásunk, bizonyságtételünk ne maradjon csak szájjal, szóval elmondott ígéret, hogy nehogy úgy legyen, ahogy erről a fiúról olvastuk, aki szépen megígérte az apjának, hogy elmegy, de végül is nem ment el. Nincsen ennél szomorúbb mondat. Nem tudjuk, miért tette, De egyet tudunk, hogy ma is sok ilyen ember van, aki megígéri, hogy elmegy, de végül is nem megy el. Aki szájával igent mond, de életével nemet. Hányan ígérték konfirmációkor, hogy indulnak? Végül mégsem mentek el munkálkodni. Hányan ígérték, hogy hiszik és vallják, ígérik és fogadják, mégsem igyekeztek Isten dicsőségére élni, hanem szégyent hoztak nevére. Jézus korában a vallási vezetők nem az Isten akaratát teljesítették, hanem saját hagyományaikat emelték a Szentírás tekintélye fölé. A parancsolatok és vallásos gyakorlatok betű szerinti teljesítésével méltóknak, hibátlanoknak gondolták magukat, a többieket pedig Istenhez méltatlannak, megítélve és elutasítva őket. Így tekintették. Ők mondták meg, ki teheti be a lábát a templomba, ki kerülhet közel Istenhez, meg voltak győződve, hogy az Isten akaratát cselekszik, miközben ténylegesen mégsem azt tették. Ilyen ember lehetek én is, vagy bárki más, aki mondja ugyan, hogy Uram, Uram, de nem cselekszi a mennyei Atya akaratát. És ebben az a legfájdalmasabb, hogy végül Krisztus nem fogja magáénak vallani ezeket az embereket az ítéletkor, az Atya és az angyalok színe előtt. Ezt mondja, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. A másik fajta igen az, amit nem csak mondunk, hanem valóban meg is teszünk. Ezt teszi az első fiú is, aki jól lehet először, megtagadta az engedelmességet, és azt mondta, hogy nem megy el, de később megbánta azt, és elment. Persze, jó lett volna azonnal igent mondani, és azonnal elmenni, apja és saját fájdalmát is megspórolva ezzel. Jézus szerint sok esetben jobb helyzetben lehet az ilyen ember, mint az, aki fenntartja a vallásos élet formáit, eljár a templomba, még imádkozik is, de a mindennapi életében a Jézusba vetett hit mindent átformáló erejét megtagadja. Önmagát és másokat is becsapva ezzel. Egyik fiú se tökéletes. Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát? Ha őszinték vagyunk, akkor meg kell valljuk. Ó, bizony, sokszor voltam én is engedetlen atyámmal szembe. Sokszor nem tettem meg, amit pedig megígértem és megfogadtam, de ha ezt valaki belátja és bánja, az már nagyon jó úton van. Ezen az úton bárki elindulhat. Vámszedők és paráznák, korrupt hivatalnokok, becstelen politikusok, erkölcstelen aljanépség, mert őket említi példaként Jézus, bárki, akit Isten megfordít. Vigyázzunk hát a magunk megítélésével és mások elítélésével is. Jézus a vallási elöljárókat ugyanabba a kategóriába sorolja, mint a vámszedőket és a paráznákat. A különbség az, hogy utóbbiak először elutasították, ám végül megbánták. Az előbbiek viszont továbbra is elutasították őt. Testvéreim, az Isten országához méltó feltételeknek semmi közük a múltunkhoz, hanem mindenek előtt a jelenünkhöz és a jövőnkhöz. Nem azt mondom, hogy a múltunk jelentéktelen, vagy hogy a múltbeli hibáink nem fognak komolyan befolyásolni bennünket, ám az, hogy hol tartunk lelkileg ma, fontosabb, mint az, hogy hol voltunk eddig. Sok zavart okoz keresztény közösségekben a megtérés időpontjának hangsúlyozása, az a felfogás, miszerint az ember sorsa teljes mértékben egy múltban hozott döntésen múlik, nem feltétlenül. Azt mondja a mi atyánk, én megbocsátom neked az engedetlenséget, az eltékozolt éveket, de most, még ma, eredj el és munkálkodj az én szőlőmben. Eddig igent mondtál száddal, mostantól fogva mondj igent tetteiddel. Ez a kérés, ez a felszólítás pedig mindig a jelenben hangzik el. Lehet, hogy idáig nem igazán érdekelt bennünket Isten földi létünkkel szemben támasztott követelménye, lehet, hogy vallásosságunk is megszokásokon alapult. Ám elérkezhet életünkben az a pillanat, amikor bűnös voltunkat felismerve, életünket Istennek számva elindulhatunk a megtérés, és Isten által egyben a megigazulás útján. Igen, menjünk el az ő szőlőjébe, és dolgozzunk. Két fiú, kétféle életút, kétféle igen. Vajon én melyiket képviselem? Amen.
0: Parti Tibor szesztai lelkipásztor a két testvér példázatáról szólt ige hirdetésében.

0: közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Vallja Jakab apostollal együtt Somogyi Emese, akinek mindkét Néhai nagyapja lelkipásztorként szolgált. Ugyanakkor tudja, hogy a hit nem családi örökség, hanem személyes döntés. Ennek a történetét meséli el.
1: Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy tudom, hogy május 24-én ebbe az adott pillanatban, egy adott evangelizáción, hogy itt szólított meg. De én nem ez a típus vagyok, és pont ezért is örülök, hogy akár ilyen táborvezető is lehetek, mert engem egész kicsi koromban a nagyszüleim, aki mind a kettő nagyszülő lelkész, mindig küldtek minket táborba, tehát kicsi korunktól. Ott ugyanez a gyerekmisszió, amiben én szolgálok, vagy amit én végeztem, azok tartották ezeket a táborokat, és ott mindig volt ilyen, hogy elmondták ugyanezt, amit itt is hallunk, hogy a bűntermészetét, hogyan adhatjuk át az életünket az Istennek. Amikor már ilyen 9-10 éves voltam, hogy akkor én kifejezetten gondoltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem. Tehát egész kicsi koromban. Tehát nagyon sokáig, 10-14 éves koromig, olyan 5 éven keresztül is, azt is mondtam, hogy én lelkész akarok lenni, de hát nyilván nem úgy kell lelkésznek lenni, hogy én elhatározom, hanem arra elhívás kell. Tehát sokáig úgy is gondoltam. A nagymama azt mondta, hogy csak akkor halok meg boldogan, nem esel, ha te lelkész leszel, megígéred? Jó, nagyi, jó. De nyilván ez nem úgy van, tehát akkor kell valakinek lelkésznek lenni, hogyha az Isten hívja őt. Engem nem a lelkészségre hívott végül, hanem a gyerekmisszióba. Ugye aztán jött a pubertáskor, és ott valóban eltávolodtam Istentől. Sokáig nem is tudtam, hol a Bibliám. Tehát volt Bibliám, de hogy melyik polcon vagy hol van, nem nyitottam ki. Szerintem meg voltam térve, tehát Istennel voltam, csak csecsemőhitbe, és nem fejlődtem, mert meg lehet egész öregkorig maradni csecsemőhitbe, ha nem fordulsz Istenhez, vagy nem nézel úgy Istenre. Igen, elkezdtem úszni a árral. Kollégiumban voltam, és ott nem voltak nagyon hívők, semennyire se voltak hívők. Magamat annak tartottam, de nem volt ott közösség, és egyre inkább úsztam az árral rossz irányba, egy nagyon rossz irányba. Elvégeztem a középiskolát, elkezdtem a főiskolát, és jöttek a nehézségek, hogy a hugomat kellett örökbe fogadnom. Nem tudott a anyukám gondoskodni róla, vagy árvaház, vagy örökbe fogadom. Azt is mondtam, hogy Isten nevébe, tehát veled Istenem, örökbe fogadom. Csak hogy ugye már nem jártam igazán Istennel. Tehát nem olvastam minden nap az igét, nem kérdeztem mindig őt, és egyre nehezedett, és nagyon nehéz volt, mert ő már 7 éves volt, hát én 22. Nem volt könnyű őt nevelni, és amikor már nagyon-nagyon nehéz kezdett lenni a nevelés, akkor elkezdtem a szívembe kiáltani, hogy hát Isten tiszteletre jártam mindig, hogy Istenem, segíts, mert nem bírom egyedül. És akkor volt ott az ige, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságba és könyörgésbe tárjátok elém a, nem tudom pontosan, idén szándékaitokat, és hogy én meg fogom őrizni a ti szíveiteket.

0: Egy év van szeretett szolgálat élén. Kihívások, sorsok és ami a mindennapi munka mögött van. Máté Borbás orsolyával, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház diakóniai központjának igazgatónőjével beszélgetünk az eltelt időszak eredményeiről és tapasztalatairól. De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy nem bánta-e meg, hogy jelentkezett a pályázati felhívásra, és mi adta az indítatást, hogy a szociális szférában kezdjen el dolgozni.
1: Egyértelműen nem bántam meg a választást, hogy a diakóniai központ igazgatónője legyek. A szociális szféra viszont nem adta volt tőlem, mert hogy partfogó felügyelőként dolgoztam évek hosszú során Magyarországon, és éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek közel az Úristenhez, és közel a keresztény hitünkhöz, úgyhogy emiatt vettem a bátorságot, és beadtam annak idején a jelentkezést.
0: Adott-e valaki ösztönzést arra, hogy ezen a területen is kipróbálhassa magát?
1: Igen, amikor először megláttam a felhívást, és fölmerült bennem a gondolat, hogy esetleg beadom a jelentkezésemet, akkor a helyi lelki pásztor Abaházi Zsolt véleményét kértem ki az ügyben, hogy ő mit szólna hozzá, és maximálisan mellettem állt és támogatott abban, hogy induljak el ezen az úton. Természetesen, mivel egy országos intézményről van szó, előtte a család támogatását is bebiztosítottam, beszéltünk róla, hogy képesek leszünk-e biztosítani a kereteket ahhoz, hogy én ezt el tudjam látni, ezt a feladatot, ugye Király Helmeztől egészen Komáromig terjed a tevékenységi körünk, és ezt időnként föl kell mérni a helyzetet itt is, ott is, tehát utazni kell. De a család is biztosított róla, hogyha ez a szolgálat engem hív, és szeretnék benne elmélyülni, akkor ők maximálisan támogatnak benne.
0: Korábban tudott arról, hogyan működik a diakóniai központ, illetve mi mindennel foglalkozik, mi mindent akar le, tehát volt némi betekintése, mielőtt még beadta volna a pályázatát?
1: Nagyon jó a megfogalmazás. Némi betekintése volt a diakóniai központ működésébe. A szeretett híd rendezvényét mi is évek óta csináltuk Feleden, ahonnan én indultam, mint gyülekezeti tag, illetve presbiter. Voltak információim, utána is néztem, hogy miről is szól a diakóniai központ, mi az, amivel érdemben foglalkoznak. Merész lenne azt állítani, hogy teljes rálátásom volt, mert azt csak akkor kaptam meg, amikor bizalmat szavaztak nekem, és én kaptam meg az igazgatói posztot. Onnan már egészen másképp néz ki a diakóniai központ, mint külsősként rálátva a tevékenységre, de a mai napig úgy gondolom, hogy okkal kerültem én ide, és okkal választottak engem. Annak idején elmondtam az igazgató tanács előtt is, hogy ha gazdasági szakembert keresnek, aki pénzügyileg és gazdaságilag fogja előre mozdítani az intézményt, akkor nem én vagyok a jó választás, mert tőlem a szalmok messze állnak, viszont hogyha egy olyan embert keresnek, aki lelkiségében és szolgálatkészen és nyitottan viszi előre a diakónia, illetve a szeretett szolgálat életét, akkor talán lehetek én a jó választás. Ez a mai napig így érzem, hogy ez a vonal erősebb, és ezt méltóban is tudom képviselni, mint a könyvelést, a szalmokat, vagy a gazdasági helyzetünket, mindazonáltal kettő nagyon összefor, és egy most kiegészíti, tehát nekem kellett egy kicsit ezen a téren is információkat szereznem, elmélyülnöm, hogy ez föntartható és építhető legyen a jövőben is.
0: Eddig, aki a diakónia központ élén állt, mindenkinek volt egy sajátos elképzelése, hogy hogyan is működjön ez az intézet, és megpróbálta mindenki saját magára szabni. Önnek van egy sajátos elképzelése, vagy az elődök által felépített munkamenetet, vagy azt a stílust kívánja folytatni?
1: Talán ez az élet legtermészetesebb dolga, hogy mindenki, aki új jön, annak van egy sajátos elképzelése. Nekem is volt, amit ugye a pályázati anyagban is elképzeléseket fölvetettem. Aztán az embert visszaveti a valóság, amikor kiderül, hogy ténylegesen mi az, ami ebből megvalósítható, mi az, ami kevésbé megvalósítható. Úgy gondolom, hogy a diakóniai központnak jót tett az, hogy külsősként kerültem be. Egy ilyen friss vér, friss lendület, más

0: Máslátásmód. Én ugye nem lelkészként kerültem ebbe a közösségbe, bár szívvel, lélekkel tudom képviselni a keresztény hitünket és a szeretett szolgálatot is. Úgyhogy van egyfajta látásmódom, elképzelésem arra, hogy hogy is kellene, hogy kinézzen a diakóniai központ, mi is az, amiket meg kellene, hogy valósítsunk. Nagyon érzékenyen fordulok a szociális, a hátrányos helyzetűek felé, az egészségügyileg hátrányos helyzetűek felé, de nagyon szeretném kitárni a diakónia ajtaját, hogy a gyülekezetek, a közösségek, a református iskolák, az óvodák, tehát mindenféle olyan intézmény, közösség és egy-egy ember is akar magáénak érezze ezt a diakóniai központot.
1: Ebből a tervből vagy elképzelésből némileg már valami megvalósult, vagy éppen folyamatban van?
0: Elindultunk azon az úton, hogy nyissunk különböző közösségek felé. Én magam lelkész értekezletekre indultam el több alkalommal, ahol szeret tettel fogadtak, és ott is jeleztem, hogy lelkészek gyülekezetek nélkül nem lehet, és nem is szabad szerintem diakóniát működtetni az országon belül, mert hogy egyek vagyunk az Úrban, egy közösség, és az egyházon belül is együtt kell, hogy tevékenykedjünk. Azon kívül, hogy tudnunk kell egymásról, nagyon sok szallón tudunk egymáshoz is kötődni, és igyekeztünk a szolgálatainkat is ennek mentén kialakítani, illetve kibővíteni, tehát hogy legyenek olyan a szolgálataink, amik nem csak a szociálisan vagy egészségügyileg rászorultaknak szólnak, és őket célozzák meg, hanem minden más közösség felé is tudjunk szolgálatot teljesíteni. A első, a magvető szolgálat volt, amit bevezettünk. Ez kicsit megint oda vezethető vissza, hogy mi az, amit egy új igazgató hoz saját magával. Én néptáncpedagógus vagyok, tehát a népi kultúra szeretetét is igyekeztünk a diakónia szolgálatába állítani, és mindemellett fontos tartottam azt is, hogy megerősítsük a lelki segítségnyújtásnak a szolgálatát is, az egészségügyi kellékeknek a kölcsönzésének a lehetőségét, és igyekszünk még szélesebb palettát kiépíteni. Mindazonáltal elindultunk egy olyan úton is, hogy érdemi emberi kapcsolatokat kössünk közösségekkel, gyülekezetekkel, akár intézményekkel, és nagyot nyitottunk Magyarország és a Kárpát-medencei diakóniai központok intézmények felé is, nem csak azért, hogy a jó példát vehessük és ebből táplálkozhassunk, hanem hogy egymást segíthessük ezen az úton.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Máté Borbás Orsolyával, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház diakóniai központjának igazgatónőjével. A diakónia kötelékében működő szociális ruhaboltokról a legtöbbeknek a ruha és lábbeli adományok jutnak eszébe. De milyen egyéb rejtett feladatokat látnak még el ezek az üzletek a mindennapokban?
1: Elsődleges feladatunk természetesen az, hogy a szociálisan rászorulókkal, az egészségügyileg hatrányos helyzetben lévőkkel foglalkozzunk, és az ő életükhöz segíthessünk hozzá. Egyrészt ezt a célt szolgálják a szociális ruhaboltok, illetve az élelmiszerbankok is, és a gyűjtéseink is többnyire ezt a célt akarják elérni, hogy legyenek adományok, legyenek ruhák, legyen élelmiszer, amit kiosztunk, illetve pékséggel is együttműködünk, ahonnan kapjuk az adott napi pékárut, hogy osszuk ki a rászorulók között. Tehát ez egy jól működő rendszer, ami jelenleg Királyhelmeceri, Maszombatba és Komáromba az ott lévő kirendeltségek által működik. Az említett pékség az komáromi együttműködésben valósul meg, de a szociális ruhaboltok mind a három területen elérhetőek és működnek. Oda ruhaadományokat fogadunk elsősorban, és ezeket osztjuk ki, illetve adjuk a rászorulóknak. Mindezen túl viszont a szeretett szolgálat tárgy körében nagyon sok minden tartozik még. Ehhez például nagyon jó alapot tud adni az a magyarországi szeretett szolgálat, akikkel egyre több szálon, egyre több módon kapcsolatban vagyunk, és próbálunk az ő jó tapasztalataikból táplálkozni, és segítségünkre vannak szakmai alapokon is, hogy megtámogassanak bennünket, hogy mi is, még akkor is, hogyha kevesen vagyunk, és korlátozottak a lehetőségeink, de át tudjunk venni olyan tevékenységeket, amiket úgy gondolunk, hogy igenis a szeretett szolgálat keretei közé tartoznak, és ott kell, hogy legyenek. Most csak egyet említve ezek között, ami éppen most formálódik, hogy hogyan is kötődünk az egyéb más közösségekhez. Tehát szeretett szolgálatot végezni mindenkinek lehet, és keresztény hitű közmérten talán kell is. És ehhez szeretnénk közelebb vinni a közösségeket mindenféle generáción belül, olyan fajta szociális érzékenyítéssel, ami keresztény alapokon nyugszik, hogy megmutassuk, rávilágítsunk ezeknek a közösségeknek, illetve az egyéneknek, hogy hogyan lehet viszonyulni egy egészségügyileg hátrányos helyzetűn, hogyan kell közeledni egy kerekesszékeshez, mivel tudunk segíteni, vagy mi az, amivel mi is hozzá tudunk tenni, vagy könnyíteni a helyzetén egy siketnek, egy vaknak, vagy akár a szociális hátrányos helyzetűekhez, hogyan kellene jól viszonyulni, és most ennek kapcsán alakulóban van egy foglalkozás, amit nagyon szívesen viszünk majd közösségekbe, gyülekezetekbe, akár iskolákba is.
0: Többek között ezért is kötetett meg pár hónapja az együttműködési megállapodás a Magyar Református Szeretett Szolgált és a Szlovákiai Református Egyház között.
1: Az együttműködési megállapodásnak az aláírása szentesítette azt a köteléket, ami már bennünket a Magyar Református Szeretett Szolgálattal összeköt. Részei vagyunk mind a ketten a Kárpát-medencei diakóniai tanácsnak, és így alakult ki tulajdonképpen a kötelék közöttünk, és alakult ki az igény arra, hogy a mi kötelékünk az egyre szorosabb legyen. Ez igény volt az ő részükről és a mi részünkről egyaránt, vagy ebben a kötelékben ők azok, akik nekünk adni tudnak példát, segítséget, támogatást, mi pedig azok vagyunk, akik ebből táplálkozni tudunk és szeretnénk is.
0: Hogyan kell értelmezni ennek a konkrét vetületét?
1: Egyik ilyen konkrét vetülete, fogyatékos ügyi konferenciát tartottak Magyarországon, ami egy nemzetközi pályázat kapcsán valósulhatott meg, és ebben mi is belekapcsolódtunk és részt vehettünk. Ez a pályázat most elsődlegesen arra fókuszált, hogy megismerjük egymás jó példáit, jó tevékenységeit, és ebből próbáljunk táplálkozni, egymást is közelebbről megismerni, hogy hol milyen keretek között kellene megvalósítani magát a szeretett szolgálatot, de ugyanígy kötődünk például a Barka osztályhoz, ami szintén a Magyar Református Szeretett Szolgálathoz tartozik, velük pedig rászoruló gyermekek táboroztatását szeretnénk megkönnyíteni, illetve lehetővé tenni Szlovákia szlovákiai keretek között is, hogy innen is mehessenek a gyerekek oda táborozni a Balaton partjára, és ezt a Barka osztálya közösen intézi. Mi vagyunk a köztes pont, az összekötő kapocs a rászoruló gyermekek, családok között és a Barka osztály között, mert hogy mi érjük el azokat a családokat, illetve most szoros együttműködésben például a börtönmisszióval is, vagy a református iskolákkal is meg tudjuk találni azt a közösséget, aki a leginkább rászorul arra, hogy lehetőséget biztosítsunk nekik, hogy eljussanak ilyen táborokba, és a Barka osztály az, akik ezt meg tudják anyagilag is valósítani, hogy ezeket a gyerekeket ténylegesen eljuttassák és táboroztassák.
0: Melyik az a program, amit szeretnének majd átültetni?
1: Nagyon sok program van, amit nagyon szívesen megvalósítanánk szlovákiai keretek között is, és van, aminek nagyon nagy gátjai vannak, például nekünk nincsenek olyan intézményeink, épületeink, ahol jó nagyot lehetne álmodni és megvalósítani azt, ami magyarországi keretek között, azzal a gazdasági háttérrel, amin velük rendelkeznek, megvalósíthatóak voltak, de igyekszünk minden olyat, ami a saját kereteink közébe ágyazható, azt ténylegesen megvalósítani. Az egyik volt a Filemon szolgálatuk, ezzel egy önkéntes kört szeretünk volna felépíteni a diakóniai központ köré, hogy rajtunk kívül legyenek megszólítható emberek. Akár a gyülekezetekben, akár a különböző közösségekben, ez nagy hasznunkra válik például egy adománygyűjtés során, vagy egy adomány során, amikor mi tudunk adni valamit, akár például a nyilas misi pakkok kapcsán, hogyha gyülekezetekben tudjuk, hogy van hova adni, akkor nagyon szívesen összekötjük magunkat ilyen módon is a konkrét gyülekezettel, vagy egyházmegyével, és akkor célirányosan oda mennek az adományok. Szintén folyamatban van, és igyekszünk megvalósítani azt a kezdeményezést, amit a Magyarországi Szeretett Szolgálatban végigvittek, hogy vállalkozások felé nyitottak. Különböző szolgálatokat biztosítanak az ő számukra is, csapatépítő tréningeket, vagy akár tematikus érzékenyítő alkalmakat tartani nekik is. Ennek két fontos vetülete van. Az egyik az, hogy ilyen módon szolgálni azoknak a közösségeknek is, akik vállalkozói szinten működnek, és őket is bevonni a szeretett szolgálat égisze alá, és lehetőséget biztosítani nekik, hogy társadalmi felelősségvállalás címszaván tudjanak ők is szeretett szolgálatot végezni. A másik vetülete pedig az, hogy ez gazdaságilag magának a szeretett szolgálatnak is egy jó lehetőség arra, hogy adományhoz jusson, hogy gazdaságilag megerősítsük magunkat, és aztán elkezdhessünk erre építkezni.
0: Mi a legnehezebb ebben a munkában?
1: Nagyon nagyot lehet álmodni, de ezeket az álmokat csak akkor lehet megvalósítani, hogyha a számok is rendben vannak. Ezzel még jelenleg nem állunk így, hogy az álmainkat el tudnánk kezdeni igazából megvalósítani, mert ahhoz tényleg nagyon erős alapokra lenne szükség. A mai világban talán ez a legnehezebb kihívás, hogy egy olyan szervezetként, akik szorosan az egyházhoz tartozunk, de nincs olyan anyagi forrásunk, ami teljes mértékig biztosítaná a mi fenntartásunkat és működésünket, mégis megmaradni, mégis tenni a dolgunkat, és mégsem felejteni el azt, hogy az Úristen okkal adta nekünk ezt a szolgálatot, és vezet bennünket ezen az úton, és bizony vezeti a kezünket, és nem csak a lelkünket táplálja, hanem biztosítja a lehetőségeinket is. Akkor, amikor arra szükségünk van, és akkor, amikor azt meg kell tennünk, bizakodunk, hogy ez mindig így lesz, és hogy a jövőben is úgy alakul az életünk, hogy egyre nagyobb, egyre széleskörűbb, és egyre színesebb palettával rendelkező diakóniai központ lehessünk.
0: Elég ehhez az imádságos lelkület?
1: Hát az imádságos lelkület nem elég, de nélkülözhetetlen. Ehhez vannak támogatások, amik hozzá segítenek ahhoz, hogy mi talpon tudjunk maradni, mivel a szociális ruhaboltjaink védett műhelyekként funkcionálnak, és a munkatársaink nagy része fogyatékkal élő, ezért az állam támogatja ezt a fajta tevékenységet, tehát bizonyos fajta állami támogatásban részesülünk, mindamellett a kulturális minisztérium is az egyházon keresztül támogat havonta egy adott összeggel. Ez még ugyan nem fedezi a munkatársak fizetésének költségét, a járulékokat és az egyéb kiadásainkat, de a sok kicsi sokra megy alapon. Igyekszünk minden egy lehetőséget megteremteni arra, hogy akár adományokkal, akár hozzájárulásokkal kiegészíthessük hónapról hónapra a kasszát. A szolgáltatásainkat is igyekeztünk ez irányba terelni, vagy erre fordítani, hogy az embereknek lehetőségük legyen azért cserébe támogatni minket, hogy látják, tudják, tapasztalják és értik, hogy mi a mi tevékenységük és mi az, amivel mi foglalkozni szeretnénk. Épp az elmúlt esztendő végén indítottuk be a jóságszövetei szolgálatunkat, ami kapcsolódik a védett műhelyekhez és a szociális ruhaboltokhoz, hogy azokat az anyagokat, amiket ott nem tudunk másra felhasználni, a kolléganők, az asszisztensek és a fogyatékkal élők közösen ajándéktárgyakkal formálják, akár szövik, akár várják, és ebből készítenek olyan ajándékokat, amiket aztán adományért cserébe bárki, akár közösségek, akár egyének megvásárolhatnak.
0: Amióta a diakóniai központ igazgatónője lett, hány kilométer tett meg annak érdekében, hogy minél szélesebb réteg felé elvigye a diakóniai központnak az üzenetét, népszerűsítse a lelkészek és más társadalmi réteg között?
1: Hát ha figyelembe vesszük, hogy én itt vagyok középen, Szlovákia kerülés közepén, oda-vissza 400 kilométerre van tőlem Királyhelmec és Komárom is, és havi rendszerességgel igyekszem kollégákkal tartani a kapcsolatot ilyen módon is, hát ez sok-sok kilométert és sok-sok időt jelent, meg energiaráfordítást, de úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok, meg ez az idő, amiatt arra fordítok, hogy oda menjek és ott legyek, ez aztán visszajön akár a kapcsolatok terén, akár egy jól működő diakóniai központ kapcsán, mivel ugye a magyarországi kollégákkal egyre szorosabb a viszony, és tagjai vagyunk a Kárpát-medencei diakóniai tanácsnak, így lehetőségünk van arra is, hogy különböző országokon átívelve is meglátogassuk egymást, és erősítsük a kapcsolatokat, és ez már egy nagyon fontos része ezeknek a látogatásoknak, hogy tudunk egymásról. Gyakorlati vetülete pedig akkor lesz, amikor jön egy magyarországi adomány, vagy egy külhoni lehetőség, akár ha segítségről, akár ha adományról, akár ha lehetőségről van szó, mondjuk egy pályázati, akkor tudják, hogy kinek lehet szólni.
0: Tehát akkor elmondható az, hogy már kezd formálódni afelé a diakóniai központ, ahogyan megálmodta a pályázatában?
1: Lassan bár, de elmondhatjuk. Minden hó elején kicsit megrekedünk, amikor látjuk, hogy pénzügyileg még mindig nem állunk olyan stabil lábakon, mint amilyennel szeretnénk, hogy egyszer majd álljunk. Mégis aztán tovább ad bennünket a lendület, hogy ezeket az elképzeléseket, ezt az irányt, amit elindítottunk, ezt vigyük tovább. Én az elmúlt egy év távlatában úgy látom, hogy jó ez az irány, és hogy kell, hogy szükség van rá. Azt is érzem, hogy ugyan bizonytalan vagyok néha a befogadó képességén az embereknek, a közösségeknek, hogy ki mennyire érzi szükségét a diakóniai központnak, de hiszem azt, hogyha elég sok helyen és elég magabiztosan és alázattal és keresztény hitünkhöz méltó módon bizonyítjuk és mutatjuk meg, hogy mivel is foglalkozunk, mennyi minden is az, ami a szeretett szolgálathoz tartozik, és ami feladatokat mi igyekszünk legjobb tudásunknak megfelelően ellátni, akkor az emberek is egyre nyitottabbá válnak a diakóniai központ felé.
0: Máté Borbás Orsolyával, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház diakóniai központjának igazgatónőjével beszélgettünk az elmúlt év kihívásairól és tapasztalatairól. Szavaiból kiderült, hogy továbbra is töretlen a lelkesedése. A segítségnyújtásban ugyanis nincsenek kis és nagy feladatok. Egy jó szó vagy egy felajánlott ruha és életet változtathat. Vegyük észre mi is a környezetünkben azokat, akiknek szükségük van ránk.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ibolya. Áldás békesség a viszonthallásra.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértes Ajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.
4: Műsorunk tartalmából: Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. Leó pápa: halljuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma: a teremtésvédelem teológiai kérdés.
0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábe Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita. Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna Székes Egyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiagatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával.
1: XIV. Leó pápa. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szent Atya.
2: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
1: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
1: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szent Atya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja, és éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják eke vasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
2: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
1: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a Szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szent Háromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A 2025-ös PISA eredmények pozsonyi kihirdetése presztízsértékű. Megnyílt az első közúti híd Oroszország és Észak-Korea között. Ma napsütéses, gyengén fátyol felhős idő a jellemző, napközben 26 és 29 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A Kuciak gyilkosság ügyének mai tárgyalásán lejátszották azt a 2017. szeptemberében rögzített telefonbeszélgetést, amelyben Marian Kocsner azzal fenyegette meg az újságírót, hogy terhelő információkat fog keresni róla és családjáról. Kocsner a bíróságon bagatellizálta a felvételt és tagadta, hogy fenyegetésről lett volna szó. Úgy fogalmazott, ha ez fenyegetésnek számít, akkor Szlovákia felének bíróság előtt kellene állnia. Állítása szerint csupán azt próbálta bizonyítani Kuciaknak, hogy az valótlanságokat írt róla. A mai tárgyaláson a 2017. júniusában tartott sajtótájékoztató felvételét is lejátszották, amelyen Kuciak kérdéseket tett fel Kocsnernek. Az ügyben ez már a harmadik tárgyalás a speciális büntetőbíróságon, miután a korábbi két ítéletet a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A pénzügyminisztérium cáfolja, hogy a kormány új gépjárműadót készítene elő a magánszemélyek számára. Az ellenzéki SAS a Szlovák Nemzeti Bank egyik tanulmányára hivatkozva vetette fel, hogy a tranzakciós adó eltörléséből kieső bevételt az autók magasabb adóztatásával pótolhatnák. A jegybank szerint azonban a tanulmány csupán egy lehetséges megoldást vizsgál, és nem jelenti annak támogatását vagy elfogadását. Az SAS ugyanakkor leszögezte, nem szabad újabb adót bevezetni. A pénzügyminisztérium egyértelműen közölte, nincs ilyen adójavaslata, nem készít elő ilyen intézkedést, és a magánszemélyek gépjármű adójának bevezetése nem szerepel a tervei között. Az, hogy a 15 éves diákok 2025-ös PISA teszteredményeit holnap Pozsonyban hirdetik ki, Szlovákia számára presztízsértékű és hatalmas elismerést jelent. Ezt Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter mondta. Hozzátette, most először kerül sor olyan regionális PISA eredménybemutatóra, amely Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia országait érinti. Ez a régiónk jelentőségének, valamint a szlovák oktatási rendszerben zajló reform folyamatoknak a nemzetközi elismerését mutatja. A miniszter nem tudja, hogy a szlovákiai diákoknak milyenek lesznek az eredményeik. Rámutatott, a beállított változások hatása csak évek múlva mutatkozik meg. Irán új hajózási folyosót alakítana ki a Hormuzi szorosban, válaszul az Egyesült Államok blokkádjára. Teherán a következő napokban egy új, korlátozott hozzáférésű övezetet is kijelöl a Perzsa-öbölben. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára szerint az új nemzetközi hajózási útvonal iráni és ománi vizeken haladna, és Irán kezelné. Teherán csak akkor garantálná a Hormuzi szoros megnyitását, ha az Egyesült Államok felhagy az Irán elleni támadásokkal és fenyegetésekkel. A szoroson keresztül közben továbbra is jelentős mennyiségű olaj halad át, az amerikai energiaügyi miniszter szerint naponta több mint 9 millió hordó. Megnyitották az első közúti hidat Oroszország és Észak-Korea között. A Tumen folyón átívelő híd megépítéséről Vlagyimir Putyin 2024-es fennyani látogatásán állapodtak meg. Az orosz miniszterelnök szerint az új közlekedési kapcsolat erősítheti a két ország kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködését, valamint a turizmust és új munkahelyeket teremthet. Moszkva és Fennyan kapcsolatai az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen szorosabbá váltak. Észak-Korea katonákat és nagy mennyiségű hadianyagot is küldött Oroszországnak. Kijev szerint Fennyan újabb, több tízezres csapatkontingenst küldhet Oroszországba.
0: Időjárás.
1: Ma Ma napsütéses, időnként gyengén fátyol felhős, kellemesen meleg idő a jellemző. A déli országfélben ismét nagyobb területen a 30 fokot megközelítő maximumokkal lehet számolni. Késő délután, este mérsékelt felhősödések zavarhatják meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, a légmozgás egész nap gyenge marad. Napközben 26 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Horvát járfalu irányából Magyarország felé haladva útkarban tartók a füvet vágják, ezért a bal sáv le van zárva. Ezen kívül a 16-os úton Ozsgyán, Rimaszombat és Bakti között kátyúkat javítanak, valamint Tornalja és Sajószentkirály között, a Sajószentkirály bárévei határát kelőfelé haladva szintén kátyúzás miatt kell számítani korlátozásokra. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7.
1: A következő percekben két beszélgetésünket ismételjük meg a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. Becsengettek, ismét itt a szeptember, az oktatási intézmények pedig újra megteltek gyermekzsivajjal, izgatott várakozással és a tanévkezdés semmihez sem fogható hangulatával. Mi is felkészülve vártuk ezt a hetet, mert hogy olyan beszélgetésekkel kívánjuk szolgálni hallgatóinkat, amelyekben a tanévkezdéshez kapcsolódó legfontosabb kérdéseket járjuk körül. A soron következő percekben szó lesz a tanévkezdési stresszről, az ilyenkor felmerülő nehézségekről és a maximalizmusról is, amelynek gyökere is sokszor a minket körülvevő társadalmi elvárásokban keresendők. De arról is hallhatnak majd, hogy miképp készíthetjük fel a gyermekek szervezetét erre az időszakra, hogy ne csak lélekben, hanem testben is felkészülten vágjanak neki az új tanévnek. Elsőként dr. Tóth Erzsébet Fanni, traumakutató áll hallgatóink rendelkezésére.
2: Eljött az iskola kezdés ideje, ez sok gyerek és szülő számára azt jelenti, hogy visszatér az a jól ismert nyomás, hogy mindent megint időre is tökéletesen kell csinálni. Kikelni az ágyból akkor is, hogyha nagyon keveset aludtunk, be kell pakolni a 10 óra is dobozokat, lehetőleg valami egészségessel, odaérni reggel az iskolába akkor is, hogyha hatalmas a forgalom, és ezt aztán tudom sorolni nagyon sokáig, aki szülő, az ismeri ezeket a reggeli harcokat, amik aztán folytatódnak egész nap, hogy le kell foglalni az orvosi időpontot, elérni oda, amire nagyon régóta várunk, vagy ki kell töltenünk ilyenkor szeptemberben az összes lehetséges nyomtatványt, hogy a gyerekek külön órákra járhassanak. És persze talán a legfontosabb a legtöbb családban az az ahhoz kapcsolódó stressz, hogy a gyerekek lehetőleg jó jegyeket szerezzenek, és emellett, ha lehet, akkor tanulmányi versenyt, művészeti vagy sportversenyt is nyerjenek, vagy lehetőleg részt vegyenek és nyerjenek is ott. És ugye emellett ott van, hogy szülőként nagy rajtunk a súly, hogy a gyerekeink társaságban is jól viselkedjenek. És ezt a listát tényleg végtelenségig lehetne sorolni. És ez mind arra felé mutat, hogy egyszer, majd amikor nem mi leszünk értük felelősek, amikor betöldik a 18. életévüket, akkor lehetőleg egy olyan iskolába kerüljenek be, egy olyan egyetemre kerüljenek be, ami aztán felkészíti őket arra, hogy jó állásuk legyen, hogy legyen egy stabil bevételi forrásuk, és aztán a végén egy papíron tökéletesnek tűnő élet. És ez a nyomás, ami ilyenkor szeptember közeledtével megjelenik bennünk, kicsikben és nagyokban, ez nem csak egy érzés, és ez nem csak bennünk van. Amikor erre a beszélgetésre készültem, ráakadtam egy friss kutatási jelentésre, amely szerint az egészen pontosan mérhető, és ez a stressz kicsikben és nagyokban is egyre inkább növekszik szerte a világba. A kutatók az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban kérdeztek embereket, és több mint 82 ezer egyetemista adatait elemezték 35 éven keresztül. Ez egy óriási kutatási projekt, és arra voltak kíváncsiak, hogy amikor az embereknek saját maguknak kell bevallani azt, hogy hogyan viszonyulnak a maximalizmusukhoz, a perfekcionizmushoz, akkor azt találták, hogy ez 1989 óta folyamatosan növekszik az emberekben. És nyilvánvalóan a kutatók felteszik ilyenkor a kérdést, hogy de ennek mi lehet az oka? Miért akarunk egyre többet? Miért vagyunk egyre maximalistábbak? És ők azt mondják, hogy valószínűsíthető, hogy gazdasági jellegűek a probléma gyökerei. Az a véleményük, hogy amikor gyengül a gazdaság, és lassul egy országban a gazdasági növekedés, ez sok fiatalt, de köztük persze a fiatal felnőtteket és a szülőket is arra késztet, hogy még keményebben küzdjenek az előrelépésért. És ez a gyerekeknél azt jelenti, hogy még jobb jegyeket kell szerezni, hogy még jobb iskolába, középiskolába, gimnáziumba kell bekerülni, hogy még több oklevelet meg kell szerezni, ha lehet, akkor csillogó kupákat és érmeket a versenyeken. Mert ha a környezetünkben növekvő egyenlőtlenséget látunk, például azt látjuk, hogy vannak családok, akiknek bizony-bizony elviszi a bank a házukat, el kell adni a gyönyörűen felépített családi házat, vagy látunk gyerekeket, akiknek a szülei már nem tudják finanszírozni például a teniszedzést és a folyamatos versenyeket, pedig tehetségesek azok a gyerekek, de valahogy nincs rá pénz. És ha mi ezt látjuk, akkor ez bennünk is fokozza a félelmet, és attól félünk, hogy kudarcot fogunk vallani. És mit teszünk ilyenkor? Nyomást helyezünk a gyerekeinkre, hogy még többet tanulni, még jobb jegyeket szerezni, még több versenyre elmenni, és saját magunkat is stresszeljük, és akár felesleges körekbe belehajszoljuk, hogy jobban kell, hogy viselkedjen a gyerek, jobban kell, hogy kinézzen a ruhája, és jobban kell, hogy fésülve legyen a haja, mert azt gondoljuk, hogy ez adja a biztonságérzetet, és hosszú távon ez segíti majd hozzá, hogy vele ilyen ne történjen. És hozzá kell azt tenni, hogy nem csak ezt, hanem az aggodalmat is, amit érzünk, azt nem feltétlenül saját magunk miatt érezzük, hanem azt gondoljuk, hogy ha mi kudarcot fogunk vallani, akkor mások ítélkezni fognak emiatt felettünk. És a nagyon kemény munka, a folyamatos maximalizmus és a perfekcionizmus összefüggésbe hozható sajnos aztán később a magasabb depressziós és szorongásos arányokkal. És a kutatók ebben a három országban azt találták, hogy ez szülőként sajnos nem csak a teljesítményünkre a munkahelyen, hanem a párkapcsolatunkra is negatív hatással lehet, és aztán az összes többi emberi kapcsolatra is. És bár tudom, hogy a mai adás témája az iskolakezdés, de ez a téma nagyon-nagyon messzire visz. És bár ma elsősorban a gyerekekről kellene talán beszélnem, de úgy gondolom, hogy a gyerekek jóléte elválaszthatatlan attól, hogy milyen felnőttek veszik őket körül, milyenek a szülők, akik őket nevelik, milyenek azok a nagyszülők, akik ott vannak, lehet, hogy a szomszéd utcában, vagy aki WhatsAppon, Facebookon keresztül, akár ugyanolyan nyomást tesznek ezekre a gyerekekre, hogy kik azok a pedagógusok, akikkel a gyerekeink a nap jó részét, amíg ébren vannak, együtt töltik egy légtérbe, hogy milyenek azok az edzők, akikre rábízunk a gyerekeinket. Mert hogy ők azok, akik mintákkal szolgálnak a kicsiknek, hogy hogyan kell aztán felnőttként élni, és hogyan kell boldogulni ebben a világban. Mert ha egy felnőtt perfekcionista, az nem csak önmagától idegeníti el őt, abban az értelemben, hogy valaki másnak akar látszani, mint ami, vagy valami például tökéletes képet próbál az életéről kivetíteni, hanem mindeközben a teljes környezetéről is ez számot ad. Hiszen ez egy, ha én egy tökéletes képet akarok magamról kivetíteni, akkor ez egy kvázi bástya, amit felhúzok magam köré, és ez bizony minden embertől el fog engem idegeníteni, mert ha nem is mondom ki, hogy miért csinálom ezt, valahol egy versenyhelyzetbe sodrom bele magamat. Folyamatosan növekedni akarok, folyamatosan magasabbak és magasabbak az elvárásaim magammal szemben, és ezt a környezetem úgy értelmezheti, hogy túl akarom őket nőni, túl akarom őket szárnyalni, még többet, és ez előbb-utóbb a magam számára magányt fog okozni. És lehet, hogy látszólag ott lesznek az emberek körülöttem, vagy bárki körül, aki ilyen perfekcionizmusba hajszolja magát, de azok az emberek nem ezt az embert fogják látni, hanem egy kreált képet fognak látni. És azzal tudnak csak kapcsolódni, azzal a gyerekkel, aki folyamatosan megnyeri a szavalóversenyt. Azzal a kislányjal, akit tökéletesen teljesít a zongora koncertjén, de közben gimnasztikázik is, és tiszta egyes a bizonyítványa. Hogy azzal a szülővel, akinek a háza a Facebookra posztolt fotókon makulátlanul tiszta, és akinek a gyerekei mindig okosan, intelligensen beszélgetnek mindenkivel. Most az emberek nem tudnak kapcsolódni ahhoz az igazi emberhez, aki ez mögött a tökéletes kép mögött van, aki lehet, hogy rettenetesen fárad, aki lehet, hogy este 11-kor kezd bele a süteménysütésbe, hogy ezt posztolni lehessen a Facebookra, és amikor azzal elkészült, még azon kattog az agya, hogy mások vajon mit szólnak, és rendszeresen csekkolja a telefonján a lájkok számát, és ez bizony-bizony iszonyatosan kimerítő, és egy idő után aztán ennek a lelki egészségben is nyoma van, és az emberi kapcsolatokban is nyoma van. És ezt a teljesítménykultúrát vizsgáló pszichológusok szerint a megoldás nem az, hogy leállítjuk teljesen ezt a teljesítmény hajszát. Nem az, hogy a mércénket sokkal alacsonyabb szintre átállítjuk, mert nem az fog feloldozást jelenteni számunkra, hogyha az óriási hajszából hirtelen abba hagyatjuk például a gyerekeinkkel a zeneiskolát, vagy mostantól azt mondjuk, hogy tökéletesen mindegy, hogy milyen jegyeket hoznak, vagy mindent otthon megesz a kósz. Nyilvánvalóan ez nem a megoldást fogja jelenteni. Hanem az angol nyelvű szakirodalom, van egy nagyon érdekes kifejezés, ez a mattering, ami azt jelenti, hogy számítunk, hogy valaki fontos akkor is, hogyha nem teljesít olyan tökéletesen, és nem teljesít olyan magasan. Mert hogy a kutatások szerint, hogyha bennünk van egy ilyen stabilitásérzés, hogy bármi van, bármi történik is a teljesítményemmel, én számítok másoknak, én fontos vagyok másoknak, akkor, hogyha ez az érzés bennünk van, akkor általában alacsonyabb a depressziós és a szorongásos tünete az embereknek. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha valakiben megvan ez az érzés, hogy én számítok másoknak, én fontos vagyok másoknak, akkor ez összefüggésbe hozható azzal is, hogy nekem magasabb a belülről jövő motivációm, hogy változtassak, hogy új dolgokat próbáljak ki, mert nem félek a kudarctól annyira, hogyha véletlenül nem sikerül, akkor mások mit mondanak. És hogy ez miért van így, szerintem ez nagyon érdekes, mert amikor az emberek úgy érzik, hogy a környezetük számára teljességgel jelentéktelenek, hogy őket semmiben nézik, hogy ők nem fontosak, akkor fokozott magányérzetet is tapasztalnak. És hogy ezt valamiképp leküzdjék, akkor hajlamosak arra, hogy azt higgyék, hogy bármi áron is, de tökéletesnek kell lenniük, mert ekkor fogják őket szeretni. Na most ez kicsi gyerekként, 6 évesen, 10 évesen is egy óriási nagy teher, de ugyanúgy nagyon nagy teher 36 évesen, 40 évesen, 45 évesen is szülőként is, vagy akár nagyszülőként is, hogyha ezt várjuk el a felnőtt gyerekeinktől és az unokáktól. És a jó hír az, ez alapján a kutatási jelentés alapján, jó hír az, hogy ezt a jelentőségérzetet, ezt az, hogy én számítok másoknak, ezt nagyon-nagyon szépen lehet ápolni, mind magunkban, mind a környezetünkben. És a pszichológus kutatók azt tanácsolják, hogy elsősorban mindenképp próbáljuk meg, főleg így iskola kezdés idején, szétválasztani az értékeket, az emberi értékeket és az elért sikereket. Hogy figyeljünk oda akkor, amikor valaki eredményt ér el, legyen az a saját eredményünk, vagy legyen az a gyerekeké, akik az osztályunkba járnak, vagy akik a környezetünkben vannak, hogy kezeljük úgy, mint egy eredményt.
1: Kedves hallgatóink, itt most tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet, elmegyünk egyet zenélni, és

0: És vissza is tértünk a zene után, becsengettek ismét itt a szeptember, az oktatási intézmények pedig újra megteltek gyermekzsivallyal, izgatott várakozással és a tanévkezdés semmihez sem hasonlítható hangulatával. Beszélgetésünk második részét közvetítjük dr. Tóth Erzsébet Fanni traumakutatóval. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg ezen epizódunkat is.
1: Elsősorban mindenképp próbáljuk meg, főleg egy iskola kezdés idején, szétválasztani az értékeket, az emberi értékeket és az elért sikereket. Hogy figyeljünk oda akkor, amikor valaki eredményt ér el, legyen az a saját eredményünk, vagy legyen az a gyerekeké, akik az osztályunkba járnak, vagy akik a környezetünkben vannak, hogy kezeljük úgy, mint egy eredményt. Például, hogyha van egy gyerek, aki bár nagyon sokat készült, de nem jutott túl a járási fordulón, egy tanulmányi versenyen, akkor biztosítsuk őt afelől, hogy nekünk ő így is fontos. És elsősorban és legfőképpen ő a fontos, nem az, hogy hányadik lett a neve az eredményeket mutató táblán. És mindamellett nagyon-nagyon fontos lenne, hogy teljesen természetesnek kezeljük a botlást. Mert ugye azt tudjuk, hogy egyetlen gyerek se tanul meg úgy járni vagy biciklizni, hogy ne esne el. Az írás tanulása a legbonyolultabb dolgokkal kezdjük, hanem fokozatosan építkezünk, és vannak ezek között könnyebb, és vannak ezek között biztosan mindenkinek nehezebb fázisok is. És ennek ellenére a legtöbbünk megtanulunk írni. Nem ír mindenki tökéletesen gyönyörűen, valakiét rettenetesen nehéz elolvasni, de előbb-utóbb mindegyikünk elsajátította valahogy a betűvetést. És érdemes lenne így kezdeni,

0: Az összes tanulási folyamatot az életben. Hogyha nyelvtanulásról van szó, például teljesen mindegy, hogy nem jól ragoztam szlovákul egy főnevet, vagy egy melléknevet. Ez nem az én személyes kudarcomnak a bizonyítéka, hanem csak is annak a mutatója, hogy én megpróbáltam, hogy én nem maradtam csendben, hanem ennek ellenére tudtam, hogy hát lehet, hogy itt van azért hibázási lehetőség, megpróbáltam, tanulom, és folyamatosan haladok. És abban a pillanatban, hogy a gyerek azt érzi, hogy az elismerés az a sikerétől függ, abban a pillanatban leblokkolhat. És abban a pillanatban azt mondja, hogy én nem szeretném ezt megpróbálni, mert anya mérges lesz rám, meg tanítónéni kiabálni fog velem, mert ha rossz egyet kapok, akkor apukám nem engedi, hogy játszak a telefonomon, és ez oda fog vezetni, hogy meg se próbálja például azt a szlovák ragozást. Hosszú távon viszont ez rettentő lemaradásokat okozhat. De ha bevezetjük azt a rendszerben, hogy teljesen természetes, hogy hibázunk, teljesen természetes, hogy megbotlunk, de megyünk tovább, mindig újra próbáljuk, akkor egy növekvő szemlélettel tudunk aztán az egész életünkben tovább haladni. És a pszichológia tudománya, a pszichológus kutatók azt javasolják, hogy nagyon fontos, hogy legyenek olyan helyek, legyenek olyan terek az életünkben, ahol az emberi kapcsolataink vannak a fókuszban, nem az, hogy mi hogyan teljesítünk a munkahelyünkön, vagy milyen jegyeket kapunk az iskolába. Mert ha a gyerek önértékelése csak abból fakad, hogy milyenek az iskolai jegyei, és ezért folyamatosan a nagynénik, nagybácsik is kritizálják, a szomszédok is tudják, hogy ő az a gyerek, akinek 3-as lett a matek dolgozata, ő az a gyerek, akinek 4-ese lett évvégén szlovákból, angolból, akkor előbb-utóbb szinte borítékolható, hogy a következő tanévben is konfliktusokkal teli lesz a leckeírás, és nagyon nehezek lesznek a reggelek, mert a gyerek nem akar visszamenni abba az osztályterembe, ahol őt folyamatosan csak egy dolog kapcsán látják, és az összes többi értéke teljesen láthatatlan marad. És ilyenkor aztán előjön, és szerintem ezt is a legtöbb szülő ismeri, hogy a gyerekek elhallgatnak információkat, hogy nagyon-nagyon sok könny árán ülnek le csak leckét érni, de ha a gyerekeket körbeveszik olyanok, akik őszintén ismerik őt, akik szeretik őket, akik tudják, hogy például egy kislány milyen segítőkész a dédivel, vagy mennyire viccesen tud a színjátszókörön bóckodni, vagy milyen ügyesen tud bútort összecsavarozni apával, és neki ez is az értéke, akkor sokkal stabilabb lesz az önértékelése, és ezáltal a lelki egészsége is. És éppen ezért mondja a szakirodalom, és mondom én is gyakorló szülőként, hogy itt az ideje többet foglalkozni azzal, kik vagyunk mi, és milyenek vagyunk mi, mint azzal, hogy milyen titulusunk van, milyen rangú munkahelyen dolgozunk, vagy a gyerekek esetében, hogy kinek hányasa van a bizonyítványban, vagy ki mennyi tanulmányi versenyt nyert meg. Törekednünk kellene arra, hogy elismerjük azt is, hogy valaki tényleg nagyon sokat tanult, és igen, ez most 3-asra sikerült, de sokkal-sokkal többet tanult, mint múltkor, és javított egy jegyet. És értékelnünk kellene azt is, hogy valaki kedves, hogy valaki becsületes. Saját magunkban és a környezetünkben egyaránt, hogy ne csak az eredmények és ne csak a győzelmek számítsanak, hanem az emberi értékek is. Mert végeredményben a minőségi élethez erre van szükség, nem a titulusokra. A Montessori iskolákban megjelenik ez a szemlélet, és remek lenne, hogyha az állami iskoláinkban is ez több teret kapna. A Montessori iskolákban nagy hangsúlyt kap az önkénteskedés például, vagy az, hogy a gyerekek egymást mentorálják, vagy hogy segítenek a kisebbek a nagyobbaknak. Nekem nagyon szimpatikus például az, hogy a gyerekek együtt készítik el az ételt, együtt terítik meg az asztalt, vagy gondoskodnak a szobanövényekről. És így olyan módon hasznosítják a képességeiket, nem csak például a lexikális tudást, hogy tudják előhívni, amit hétvégén megtanultam, abból kedden hogyan tudok felállni, hanem tényleg az empatikus képességeiket, vagy bármi mást is, amit soft skillnek, puha képességeknek nevez, szerintem nem szépen a szakma, mert hogy ezek a dolgok, ezek a képességek túlmutatnak a tanulmányi átlagokon, vagy az iskolai versenyeken. És most már a kutatások is alátámasztják, hogy az ilyen például Montessori iskolákban, vagy ilyen növekvő szemlélettel rendelkező intézményekben felnőtt gyerekek, a sikerektől független önértékelést építenek fel, és aztán ezt viszik tovább az életben mindenhova. Szóval, ha össze akarnám ezt foglalni röviden, akkor a különbség az, hogy még a teljesítmény orientáltság, vagy a perfekcionizmus, vagy a maximalizmus azt ígéri nekünk, hogyha elég eredményt értünk el, akkor végre szeretni fognak minket az emberek, akkor végre biztonságban fogjuk magunkat érezni. Mert szülőként azt gondoljuk, hogyha elég jó jegyeket kap a gyerek, akkor ez garancia arra, hogy egyszer a jövőben majd jó élete lesz. De hogy ez a hajsza egy olyan körforgásba hajt minket bele, hogy ez a biztonság érzet, ez soha nem fog bekövetkezni. Mert a mércét az ilyen emberek egyre csak feljebb teszik, és egy idő után nem csak ők, hanem a környezetük is még magasabbra teszi a lécet. És akkor ez a fontos vagyok, számítok szemlélet, ezzel szemben egy más utat vetít ki elénk. Itt ez a szemlélet azt mondja, hogy az embereknek nem kell kiérdemelni, hogy szeressék. Nem a teljesítménytől függ, hogy számítanak-e, hogy fontosak-e másoknak. És növekedni lehet, növekedni jó dolog, de nem attól függ, hogy valaki szerethető-e vagy se. Azt gondolom, ez lenne a legfontosabb üzenetem így iskola kezdéshez.
1: Kedves hallgatóink, ismételten elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy miképp készítsük fel a gyermekeinket a tanévkezdésre. Ha a zene után is velünk maradnak, arról hallhatnak dr. Rubá Orsolya gyógyszerésztől, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyerekek testben is felkészülten vágjanak neki az új kalandoknak és egyben az új tanévnek. Ha tehát ígérem, maradjanak velünk.

A vers magánügy, a versírás belső kényszer. Legszívesebben minden kérdésre verssel válaszolnék. Vagy a Keszeri Ferenc a szlovákiai magyar irodalom volt fene gyereke. Az alig egy hónapja elhunyt költőre emlékezünk a korábban vele készült beszélgetéseket felidézve a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SAS a 12 év alatti gyermekeket automatikusan védelemre szoruló személynek tekintené. Irán az amerikai blokkádra válaszul, új hajózási útvonalat tervez a Hormuzi szorosban. Ma napsütéses, gyengén fátyolfelhős idő a jellemző, napközben 26 és 29 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Az ellenzéki SAS a 12 év alatti gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelmét kezdeményezi. A párt azt javasolja, hogy a törvény automatikusan védekezésre képtelennek tekintse a 12 év alattiakat életkoruk miatt. A párt képviselői szerint jelenleg minden egyes esetben külön kell vizsgálni, hogy a gyermek képes volt-e hatékonyan védekezni egy támadással szemben, ami eltérő bírósági értelmezésekhez vezethet. A módosítás nem vezetne be új bűncselekményeket, hanem egységesítené a jelenlegi joggyakorlatot. Az SAS szerint emellett elkerülhetővé válhatna a gyermekek ismételt kihallgatása és annak szakértői vizsgálata, így csökkenthető lenne a másodlagos viktimizáció veszélye. Csaknem 14,3 millió eurót fizetett ki idén az állam azoknak a politikai pártoknak, amelyek a 2023-as parlamenti választáson legalább 3%-ot szereztek. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a támogatást júniusban és júliusban folyósították. A legtöbbet, csaknem 3,6 millió eurót a választás győztese, a Smer SZD kapta. A Progresszív Szlovákia több mint 2,8, a Halasz SZD pedig csaknem 2,4 millió euróhoz jutott. A parlamentbe be nem jutó, de 3% fölött teljesítő Republika 460 ezer, a Magyar Szövetség pedig több mint 424 ezer eurót kapott. A választási támogatást a 4 éves ciklus minden évében folyósítják, teljes összege eléri a 92,9 millió eurót. Robert Fico szerint a németországi választási eredménynek nem szabad oda vezetnie, hogy az Oroszországgal való háborút használják fel a kormányzó pártok vereségének elfedésére. A szlovák miniszterelnök az AfD Szászanhalti tartományban aratott győzelmére reagálva úgy fogalmazott, a német választók szuverén döntést hoztak, ezért az eredményt nem kell a demokrácia végének tekinteni. Fico szerint a kormányzó pártok akkor veszítenek, ha kudarcot vallanak az illegális migráció kezelésében, támogatják a háborúkat, illetve nem veszik figyelembe az európai klímapolitika versenyképességre gyakorolt hatásait. Irán új hajózási folyosót alakítana ki a Hormuzi szorosban, válaszul az Egyesült Államok blokkádjára. Teherán a következő napokban egy új, korlátozott hozzáférésű övezetet is kijelöl a Perzsa-öbölben. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára szerint az új nemzetközi hajózási útvonal iráni és ománi vizeken haladna és Irán kezelné. Teherán csak akkor garantálná a Hormuzi szoros megnyitását, ha az Egyesült Államok felhagy az Irán elleni támadásokkal és fenyegetésekkel. A szoroson keresztül közben továbbra is jelentős mennyiségű olaj halad át, az amerikai energiaügyi miniszter szerint naponta több mint 9 millió hordó. Megnyitották az első közúti hidat Oroszország és Észak-Korea között. A Tumen folyón átívelő híd megépítéséről Vlagyimir Putyin 2024-es fennyani látogatásán állapodtak meg. Az orosz miniszterelnök szerint az új közlekedési kapcsolat erősítheti a két ország kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködését, valamint a turizmust és új munkahelyeket teremthet. Moszkva és Fennyan kapcsolatai az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen szorosabbá váltak. Észak-Korea katonákat és nagy mennyiségű hadianyagot is küldött Oroszországnak. Kijev szerint Fennyan újabb, több tízezres csapatkontingenst küldhet Oroszországba.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses, időnként gyengén fátyol felhős, kellemesen meleg idő a jellemző. A déli országfélben ismét nagyobb területen a 30 fokot megközelítő maximumokkal lehet számolni. Késő délután, este mérsékelt felhősödések zavarhatják meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, a légmozgás egész nap gyenge marad. Napközben 26 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a D2-es autópályán a Szitynai alagút után Malacka irányából. Forgalmi dugó alakult ki a helyszínen, és a Szitynai alagutat ebben az irányban lezárják. Több mint egy órás várakozással számoljanak az arra autózók. Az érintett útszakaszt Károlyfalu, Dubravka és a Malomvölgy irányába tudják kikerülni, de a kerülő utakon is kialakultak már forgalmi dugók. És még egy baleset Rimaszombat és Rima Jánosi között, egy autó a tetejére fordult, az arra közlekedőknek nem kell várakozással számolniuk. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi.

0: Az egyik legrangosabb és legnívósabb gyermekjogi alapítvány, a Hintalovon egy fontos mérföldkőhöz érkezett, mert hogy egy szervezet életében mindig fontos pillanat, amikor megváltozik a környezete, új lehetőségek és új feladatok jelennek meg, miközben azok, akik hosszú ideje meghatározták és formálták a szervezet munkáját, új közszolgálati feladatokat vállalnak, illetve vállaltak el a magyar társadalmon belül. Gyurkó Szilvia államtitkárként, Vaskuti Gergő pedig miniszteri biztosként folytatja a munkáját. Ennek okán nem a Hintalovon gyermekjogi alapítvány csapatát erősítik. Az új szakmai vezető Stáli Kata lett. A változásról sokszor úgy beszélünk, illetve úgy beszélgetünk, mintha önmagában jó vagy rossz lenne, pedig valójában az számít, hogy mit kezdünk vele. Mit érdemes kezdeni a változással? Ezzel kapcsolatban Stáli Katát kérdezem.
1: Nem szoktam elugrani a változások elől. Azt is szoktam mondani, hogy, vagy nem is mondani, hanem inkább azt tapasztaltam saját magammal, én ugye pszichológus vagyok, és hogy amikor ilyen rizikós vagy pánik helyzetek vannak, vagy valami olyan, amit így hirtelen valakinek gyorsan meg kell oldania, azt tapasztalom, hogy abban én egész jó vagyok, vagy kifejezetten szeretem. Az alapítvány életében is voltak bőven ilyen nem is pillanatok, hanem akár időszakok is, amikor krízis helyzet volt. Szóval ennek kapcsán még azon is elgondolkoztam, hogy lehet, hogy egy mentőben kéne pszichológusnak lennem, de azért nem. Csak hogy így ez is egy ilyen önismereti kérdés, hogy a változásra, de milyen változásra, például én hogy reagálok. Pont a munkával kapcsolatban a változás szerintem ott sokkal több tudatosság volt, mint az élet más területein. Én alapvetően nem egy ilyen nagyon tervezős Excel táblázatokat figyelembe vevő és minden szempontot, vagy Excel táblázatokat töltő és minden szempontot figyelembe vétel után szoktam dönteni, vagy bizonyos dolgok mellett vagy ellen. Persze szempontokat figyelembe veszek, de sokkal inkább ilyen ösztönösen vagy megérzésekre inkább hallgatok.
0: Ha már a változásoknál tartunk, ugye szakmai vezetővé váltál a Hintalovon alapítványnál, és korábban már hivatkoztunk erre a funkciódra. Hogy kerültél magához, az alapítványhoz? Milyenek voltak az első évek, illetve az első tapasztalatok?
1: Elmesélem azt, hogy egyáltalán hogy gondoltam én azt, hogy a Hintalovon alapítványnál szeretnék dolgozni, mert szerintem, vagy én úgy érzem, hogy ez egy ilyen fontos pont volt persze az életemben, hogy azt hiszem 2018-ban voltam egy konferencián, ahol a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványnak volt a 25. konferenciája. És akkor azért így pszichológia szak után voltam mindenféle útkeresésekben, és azt már éreztem, hogy ez valahol a gyerekek, és a gyerekek védelme az is világos volt számomra, hogy az irány az nem a klasszikus pszichológusi rendelés, magárendelés vagy gyerekek fogadása lesz elsősorban, hanem inkább ilyen szervezeti szintű segítő szakmában való elhelyezkedés, és akkor így kerültem a Kékvonal Alapítványnak a konferenciára is, ahol Szilvi előadott, és ahogy beszélt arról, hogy már van Hintalovon alapítvány, akkor már 2 éve, ugye 2016 óta van alapítvány, vagy a Hintalovon, az volt az érzésem, hogy én nagyon szeretnék egy Hintalovon alapítványnál dolgozni, és nagyon szeretnék az ünneplésben is részt venni, amikor majd elér az alapítvány valahova. És hogy ez most valóban ez történt, ez olyan, mintha így visszafelé kitalál az ember ilyet, hogy akkor azt mondta, de hogy tényleg emlékszem arra a saját gondolatomra, hogy ezt az ünneplést, hogy valamit elérünk, és hogy az abban én is részese szeretnék lenni, ezt így fogalmaztam meg, hogy valami olyannak részese szeretnék lenni, amivel nagyon erős meggyőződés van, nagyon erős hit, amihez nagyon tudok kapcsolódni, és hogy ez el fog érni valahova, és annak de jó lenne a része lenni. És én, amikor oda csatlakoztam, akkor az első feladataim egyike, ma is az egyik legizgalmasabb feladatnak tartom a nagyon sok más izgalmas feladaton kívül, hogy a jogi csapat, ugye a gyerekjogokról, vagy úgy általában jogokról való beszélgetésbe, vagy hogy az, hogy jobban érthető legyen, az egy fontos feladat, és fontos feladata volt a Hintalovonnak is, hogy amikor beszélünk gyerekjogokról, vagy úgy általában jogi helyzetekről, akkor ezt próbáljuk minél inkább érthetővé tenni, nem csak a folyamatokat érthetővé tenni, hanem magát a nyelvet, hogy értsék, hogy miről beszélünk. És ebben volt nekem szerepem, vagy kiadott szerepem, hogy akár a gyerekjogi fogadóórákon keresztül a gyerekjogi helyzeteknek a mondjuk az e-mailen keresztüli megválaszolásában úgy fogalmazzam meg azt, hogy ez milyen egy jogi helyzet, akár egy válás kapcsán, akár egy gyerekbántalmazás kapcsán, hogy ott körülbelül a jog szót nem is írom le, hanem inkább ezt egy sokkal érthetőbb nyelvezetbe tesszük át, és ez szerintem ez volt így az első feladatom egyike, amit nagyon élveztem meg bele kapcsolódni az akkori gyerekjogi munkákba, akkor még az alapítványnak nyitott volt a fogadóórája, tehát meg lehetett személyesen jelenni ott. Most már ez kicsit másképp van, de persze most is van gyerekjogi fogadóránk, de azokban részt venni nagyon izgalmas volt, és lehet, hogy ezt a szót sokszor fogom mondani, de azért a Hintalovonról beszélve nehéz kihagyni azt a szót, hogy nagyon izgalmas, nagyon sok minden, amit csinálunk, azt hiszem.
0: Mi adja, vagy mi adta az alapítvány stabilitását, és mi kívánja adni a jövőben is? Mi az, amire érdemes hallgatóként odafigyelni? És én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy Stáli Katával, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk.
1: Hát az alapítvány stabilitását mindig is az adta, hogy ez egy csapat. Szóval a kezdete óta ez soha nem egy személynek a története, hanem elsősorban ez egy ügy története. Erről mi is nagyon sokat beszéltünk, akár a kommunikáció, külső kommunikáció kapcsán az elmúlt években, hogy mit helyezünk előtérben, hogy emberek tevékenységére mondunk valamit, vagy emberek tevékenységét emeljük ki, vagy inkább az ügyön keresztül a gyerekek védelme, biztonsága, jogai, mint ügy kapcsán beszélünk bizonyos jelenségekről, és mindig az utóbbit választottuk, szóval, hogy az alapítvány stabilitását, az szerintem mindig is az adta, hogy ez egy olyan csapat volt, aki emellé az ügy mellé nagyon erősen beállt, ami nagyon divers, szóval, hogy szoktuk mondani, hogy jogászok, pszichológusok, de hogyha szétnézünk, akkor igazából nagyon széles a skála, és ugyanolyan fontos szerepe van ennek a fajta szakértésnek, ami emberekben van, hogy vannak jogászok, vannak pszichológusok, de vannak olyanok, akik a marketingért, a HR folyamatokért, az iroda vezetésért, a vállalati kapcsolattartásért, szóval, hogy ezek egymás mellett lévő tevékenységei egy civil szervezet, meg a mi alapítványunknak pláne, tehát hogy a fontossága az így azért így eléggé egy ilyen egy gombócban van, és hogy ez továbbra is pontosan ugyanígy lesz, és én azt gondolom, hogy a stabilitást az ez adja, hogy az ügy iránti elhivatottságunk, az embereknek az a fajta elhivatottság, ami addig is ott tartotta, meg oda hozta őket, az pont ugyanúgy van ma is, meg ugyanúgy lesz.
0: Idén júliusban a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál változott néhány szakmai szerep. Mi az, amire még számíthatunk a jövőben, illetve ezek a változások miképp történtek meg, miképp történnek meg még a jövőben, és mi az, amit elárulhatsz hallgatóinknak a szobanforgó változásokról?
1: Hát, ami biztosan változik, az a szerepek, hogy ki milyen szerepben lesz. Tehát, hogy az, hogy az alapítványunktól ugye két ember is elment, nem csak Szilvi, hanem Vaskuti Gergő is miniszteri biztos lett, őrült nagy büszkeség, azt hiszem mindannyiunknak, mindkét szereplő. De ez a két szereplőnek egy ilyen kicsi szervezetből, hát 18-an, 20-an vagyunk, hogyha a MAG csapatot nézzük, nagyon sok önkéntessel dolgozunk, és nagyon sok partnerrel, meg külső szakértőkkel, szóval sok ember tartozik amúgy a Hintalovon csapatához, de azért, ha csak a nagyon szoros munkavállalókat nézzük, és abból 18-ból 2 elmegy, az nehéz hirtelen pótolni, illetve hát nem is nehéz, hanem inkább azért ez egy átszervezést jelent. Azzal, hogy én is más feladatokat látok el ettől kezdve, az én munka körömben is keletkezik egy hiány, amit már most kitöltöttünk. Szóval, hogy ezek ma erről szólnak a mai hetek, vagy a mostani időszakok, hogy megtaláljuk mindenkinek azokat a legjobb lehetőségeket, ahogy tudja folytatni azt a munkát, amiben eddig dolgozott, sokaknak ez továbbra is ugyanazt jelenti, de azért vannak olyan pozíciók, vagy olyan munkakörök, amiben lesznek mozgások, vagy új kollégáknak a felvétele, vagy az önkénteseinkből, vagy a körülöttünk lévő akár mentorokból egyel beljebb kerülnek, szóval egy kicsit ilyen szervezeti átalakulás azért ez biztos, hogy van. De az, hogy milyen alapokon nyugszik a Hintalovon, hogy milyen értékeket képvisel, hogy milyen programjaink vannak, voltak az eddigiekben, az teljesen ugyanolyan marad, sőt, én azt gondolom, hogy nem ugyanolyan marad, hanem inkább egy ilyen erősödést gondolok, hogy ezek a nagyobb fő programjaink tovább fognak erősödni, mert én erre az időszakra egy lehetőségként is tekintek, tehát azzal, hogy sok minden változott tavasz óta, így úgy általában körülöttünk, ez azért nagyon sok olyan lehetőséget nyitott ki, meg fog kinyitni, azt gondolom, ami ahova eddig nem tudtunk eljutni, akiket eddig nem tudtunk megszólítani, szóval én inkább ilyen nagyobb érdeklődésre számítok, ami elé mi is elé fogunk menni.
0: A Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál a jövőben a szerepek változnak, de a küldetés nem. Mit üzennél hallgatóinknak beszélgetésünk végén? Mi az, ami fontos pillére lesz a továbbiakban és az alapítványnak? Mire érdemes odafigyelni?
1: Lehet a szavakkal játszani, hogy ez remény, vagy meggyőződés, vagy hit, amit így gondolok erről, hogy ez adja a biztonságot. Szóval, hogy úgy kezdtük, hogy a változás az nem önmagáért értékes, hanem azért, amit beleteszünk, vagy amilyen emberek alkotják azt, amikor éppen valamiben változásban vagyunk, és mi csapatként vagyunk változásban, együtt azzal, amilyen közegben most dolgozik az alapítvány. És hogy az, ami... Valahogy így a gyerekek gyerekkorhoz is tudom hasonlítani, hogy ami az elmúlt időszakban sokkal inkább fekete-fehér volt, hogy valami jó, vagy valami rossz. És mi mindig próbáltuk belehozni, hogy a gyerek se önmagában jó vagy rossz, hanem valahogy éppen viselkedik, máskor meg másképp viselkedik. Szóval, hogy nagyon sok minden komplex, bonyolult, árnyalt, ahogy a gyerekkor, hogy ez a mostani időszak is sokkal komplexebb lesz, mint ami az elmúlt időszak volt. És lehet, hogy ezt bonyolultan fogalmaztam, de hogy így érthetőbben mondjam, nagyon sok lehetőséget látok abban, amit ezt a remény, ami reményre ad okot, hogy az, hogy elindultak változások, hogy a Hintalovonban is elindultak változások, az önmagában még az csak egy elinduló változás, vagy ami a világban, tehát így mondjuk Magyarországon elinduló változás, az sok lehetőséget fog rejteni, de azokat még meg kell csinálni, vagy még el kell érni, vagy még gondolnunk kell róla valamit, hogy hova fogunk eljutni, és azok semmilyen statikus módon, hanem mint ahogy az alapítvány is, a programja is sokszor alakulnak, hogy keletkezik egy igény, vagy mi veszünk észre valamit, hogy azzal jó lenne foglalkozni, ilyen például a Hogyan jelez projektünk, ami a jelzőrendszeri kérdéseket próbálta érthetően elmondani, hogy kinek ebben mi a feladata, mert úgy éreztük, hogy nem kapnak olyan sok támogatást ebben se az érintettek, se a szülők, se a szakemberek, szóval, hogy megint ilyen nagy köröket mentem a gondolataimmal, de hogy csak oda akarom akkor újra visszavinni a szót, hogy ez a hírlevél is így született, hogy ez a szó, hogy remény, ezt nem sokszor mondtuk ki az elmúlt időszakban, de most elkezdjük kimondani, hogy talán lehet abban reménykedni, hogy lesz tere, lesz módja, meg lesz lehetősége.

államtitkárként Vaskuti Gergő pedig miniszteri biztosként folytatja a munkáját, ennek okán nem a Hintalovon gyermekjogi alapítvány csapatát erősítik, az új szakmai vezető Stáli Kata lett. Az elmúlt percekben tehát Stáli Katát, az alapítvány új szakmai vezetőjét hallották.

0: stíluspercein következnek. Ezen epizódunkban arról hallhatnak, hogy egy jól megválasztott kiegészítő sokszor éppen azt a töbletet adja hozzá megjelenésünkhöz, amelytől az összeállítás nem egyszerűen harmonikussá, hanem egyenesen személyessé és egyedivé válik. Egy ékszer, egy sál, vagy akár egy különleges szemüveg önmagában talán apró részletnek tűnik, mégis képes karaktert teremteni, egyben hangulatot közvetíteni, és olykor többet el is árul viselőjéről, mint maga az öltözék. Ezen epizódunkban többek közt arra a kérdésre kerestem a választ, hogy hogyan válhatnak a kiegészítők a személyes stílus valódi kifejező eszközeivé, úgy, hogy ne essünk túlzásba. Mai stíluspercénkben többek közt ezt a kérdést járjuk körül, ahogy azt majd hallani is fogják Pukkai Judit szín- és stílustanácsadótól. A kifinomult megjelenés gyakran ott kezdődik, ahol a részletek már nem csupán kiegészítik, hanem többletté formálják az öltözéket. Pukkai Judittal beszélgetek.
1: Kezdem a végénél, és kezdem a negatívval.
2: Jó.
1: Tehát amit az utcán látunk, hogy alábecsüljük a kiegészítőknek a szerepét. Ez az a fűszer, ami meg tudná adni a megjelenésünknek a karakterét. Tényleg képzeljünk el egy csótlan pörköltet. Hát körülbelül, ne adj Isten, a paprikát is kifelejtjük belőle. Hát meg lehet enni, de az nem az igazi pörkölt. Tehát, hogy visszatérve az a kiegészítőkre, hogy ez tényleg annyira, annyira kis játékosan el lehet indulni különböző irányokba a kiegészítőkkel, hogy kár ezt a lehetőséget kihagyni. Akkor jönnek a férfiak, tudjuk le a fiúkat, a fiúknál is egyre inkább jönnek, tehát hogy

0: hogy ott is a stílusos megjelenéshez ugyanúgy belefér. Gondoljunk bele régen mennyi, tehát úgy általában a férfi megjelenés volt a színesebb, a gazdagabb mindig is. Gondoljunk belőle, kakas meg egy tyúkot képzeljünk magunk mellé, tehát hogy az állatvilágban is ez van. És régen is sokat hordtak. Aztán ugye egy időben jött ez a pecsétgyűrűs időszak, ami kicsit ilyen, legalábbis az én ismerőseim körében ez ilyen kis ellenszenvet váltott ki a fiúkból, hogy hát tehát az ilyen kis keresztapás történetek, hogy mégse. És érdekes módon a gyűrűk nagyon visszajöttek a fiúknál. És a nagy karakteres gyűrűk, akár a pecsétgyűrűk is, de a nagyon nagy karakteres gyűrűk visszajöttek, és ugyanúgy működnek a karkötők, nyakláncok, az órákról nem is beszélve, mert ugye az mindig is az volt. És nem csak a nemes fém, ugye a fiúknál azért mindig a nemes fémeket veszük, ott is mindig azért inkább volt az ezüst, vagy egy ilyen, ez a acélból készült ilyen kicsit ilyen erőteljesebb, határozottabb dizájnok, az mindig is volt, és aztán jöttek ez a kis bohém, a hippi stílusú, fagyöngyös történetek, és ez is így beállt, tehát, hogy ebbe is úgy meg tudják maguknak találni a dolgokat, de akár a kis medálos nyaklánc is bejöhet a fiúknál is, és ugyanúgy a fiúk is a rétegezés, a sok karkötő, sok gyűrű, kinek mi fér bele. Órát tekintve a klasszikusabb megjelenés az nyilván az analóg órák, a digitális, illetve az okos órák, az bizonyos stílusban már egyáltalán nem fér bele. Tehát a klasszikus megjelenésnél a fiúknál az nem fér bele, nem kell, hogy milliós nagyságrendű legyen, csak egyszerűen, hogy nem okos óra. Na és akkor, hogyha a lányokra áttérünk, ott pedig erezdel a hajamat van, tehát ott is minden divat. Divat a minimál, divat a maximál, divat a rétegezése ott is, a több soros nyakláncok, karkötők, gyűrűk. És hát az ékszere, meg ezek a kiegészítők, ez tud lenni egy dopamin löket. Tehát, hogy a dopamin öltözködésről van ez a dopamin dressing, általában január közepén szoktak beszélgetni, illetve akkor jön elő a téma. Ugyanis ugye ez a divatpszichológiának a legismertebb és leginkább elterjedt része ez a dopamin dressing, ugyanis az öltözködés az visszahat ránk. És hogyha egy ilyen vidám ruhát hordunk, akkor ez kicsit földobja a saját hangulatunkat is. És azért január közepe, mert január 18-a tél közepe, és ugye az a legdepresszívebb nap, és akkor szokott, na, hogy ne az emberek mielőtt Dunába ugranak, próbáljanak meg színesen öltözködni, hát, ha is segít a hangulatukon, és ez nem jelenti azt, hogy papagájnak kell öltözni, hanem, hogy találjuk meg, hogy mi az a kis ruhadarab, ami bennünket egy kicsit földobja a hangulatukat. Lehet ez egy színes mintás zokni, amit élen csizmában nem fogják látni, hogy az van rajtunk, de mégis nekünk az valami, illetve az ékszer. Tehát lehet az, hogy tényleg ezeket a kiegészítőket, az ékszereket tudjuk így is használni, hogy földobja a hangulatunkat. Lehet, hogy másnapokon egy ilyen nagy lógós fülbevalót nem vennénk föl, de néha ez kell a hangulatunkhoz. A nagy színes nyakláncok, akár több is, több rétegbe, az megint csak tud egy olyan dolog lenni, és ezt folytathatnám karkötő gyűrű szintjén is. Másrészt, ugye egy izgalmas játékot az öltözködésben a rétegezés ad. Most nyáron, amikor 35 fok van, akkor az egy réteg is sok néha rajtunk, nemhogy még mellény akármi, és ilyenkor az ékszer az, ami a plusz réteg. Hogy ez tényleg tud adni egy olyan játékot, amit kár lenne kihagyni. És az megint csak egyéniség függő, hogy az egy vékony aranylánc lesz, teszem azt egy kis medállal, de lesz akkor ilyen 2-3. Vagy az egy ilyen nagy, monumentális, fagyöngyös, színes, szagos, akármi lesz, abból több réteg, ez megint csak. Ugye nyáron divatok ezek a kis egyberuhák, ezek a kis szaladók, és ahhoz egy hosszú nyakláncot fölteszünk, az szépen tudja nyújtani az alakot, mondjuk egy hosszú fülbevalók, és ezeket ilyen kis karcsúsító ékszereknek hívom, ugye a függőleges vonalak, ezeket tudják nyújtani, tehát lehet ennek egy ilyen hatása, megtöri ezt a nagy egybe a ruha, ami van, az a sima, egyszerű felület, annak ad egy pici játékot, úgyhogy érdemes ezzel játszani, és itt is ezek tekintetében is megint csak minden divat. nyáron előjönnek ezek a nyári motívumok, a kagylók, a csigahéjak, akár lehet ez egy fém motívum is, de maga a természetes anyag is, ugye azért megint egy másik vonal, más hatása van, hogyha ez egy aranymedál a kagyló, vagy a kagyló, amit pláne, hogy mi szedtünk, otthon kifúrtunk, fölfűztünk, ez is lehet egy jó kis dolog. Az ékszerekben is ugyanúgy, mint az öltözködésben és a táskáknál a kézműves dolgoknak nagyon nagy divatja van, tehát a saját készítésű dolgoknak, a gyöngyöknek, a fonásnak, a szövésnek. És ezt nagyon szomorú vagyok, hogy ezt sokan nem szánnak erre plusz egy percet reggel, amikor indulnak, hogy ezt így átgondolják, hogy akkor még egyet lökni az outfitten.
1: Még azt válaszold meg kérlek hallgatóinknak, hogy milyen helyzet az ilyen időtálló darabokkal, a nemes fémekkel, életkorhoz kötődik-e az arany, az ezüst iránti érdeklődésünk, mit látsz most aktuálisan így a divat terén, és még mindig Pukkai Judittal beszélgetünk.
0: Igen, ez régen volt, hogy ugye bizonyos életszakaszokkor ezt szokták ajándékozni. Keresztmamák, nagyszülők, akár szülők, ugye születéskor, első áldozás, érettségi, promóció, és akkor most bajban vannak, mert ez most már nem divat így ajándékozni. A másik oldalt viszont, ha megnézem, a nemesfém ékszereknek viszont divatja van. Tehát ezek, amiket előbb is elmondtam, egy kis medál, akármi, nyilván meg lehet venni távol-keletről behozott 2-3 eurós fém ékszerként, de meg lehet venni aranynyakláncba is. Tehát, és hordani meg hordják, mert divatja van, tehát lehetne ezt. Úgyhogy ebben van egy ilyen kicsi kettősség, úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, ez lehet, hogy ékszerboltok tulajdonosait kellene megkérdezni, hogy ezeknek most mennyire van keletje, hogy most mik ilyen szempontból a trendek, mert az, hogy vizuálisan mi jelenik meg, és mit hordanak, az egy dolog, de ugyanúgy, mint a ruhában, hogy fast fashion-t, vagy slow fashion-t, vagy luxusmárkát veszek, ebben ugyanúgy működik az, hogy egy akármilyen fémszerű dolgot, vagy egy aranynyakláncot teszek-e föl.
1: Az imént stíluspercenket hallották, amelyben Pukkai Judit szín- és stílustanácsadóval többek közt arról beszélgettünk, hogy egy jól megválasztott kiegészítő sokszor éppen azt a töbletet adja hozzá a megjelenésünkhöz, amelytől az összeállítás nem egyszerűen harmonikussá, hanem igazán személyessé, egyedivé válik. Az elmúlt percekben tehát a kiegészítők szerepéről hallhattak.

0: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: A vers magánügy, a versírás belső kényszer. Legszívesebben minden kérdésre verssel válaszolnék. Vagy a Keszeli Ferenc a szlovákiai magyar irodalom volt fenegyereke. Az alig egy hónapja elhunyt költőre emlékezünk a korábban vele készült beszélgetéseket felidézve a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint nem szabad a német választási eredményt egy Oroszországgal vívandó háborúval elfedni. Szerbiában előrehozott parlamenti választást tarthatnak még idén. Este, éjszaka nyugodt, eseménytelen idő következik, reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az ellenzéki SZSZ a 12 év alatti gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelmét kezdeményezi. A párt azt javasolja, hogy a törvény automatikusan védekezésre képtelennek tekintse a 12 év alattiakat életkoruk miatt. A párt képviselői szerint jelenleg minden egyes esetben külön kell vizsgálni, hogy a gyermek képes volt-e hatékonyan védekezni egy támadással szemben, ami eltérő bírósági értelmezésekhez vezethet. A módosítás nem vezetne be új bűncselekményeket, hanem egységesítené a jelenlegi joggyakorlatot. Az SZSZ szerint emellett elkerülhetővé válhatna a gyermekek ismételt kihallgatása és annak szakértői vizsgálata, így csökkenthető lenne a másodlagos viktimizáció veszélye. Csaknem 14,3 millió eurót fizetett ki idén az állam azoknak a politikai pártoknak, amelyek a 2023-as parlamenti választáson legalább 3%-ot szereztek. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a támogatást júniusban és júliusban folyósították. A legtöbbet, csaknem 3,6 millió eurót a választás győztese, a Smer SZD kapta. A Progresszív Szlovákia több mint 2,8, a A SZSZD pedig csaknem 2,4 millió euróhoz jutott. A parlamentbe be nem jutó, de 3% fölött teljesítő republika 460 ezer, a Magyar Szövetség pedig több mint 424 ezer eurót kapott. A választási támogatást a 4 éves ciklus minden évében folyósítják, teljes összege eléri a 92,9 millió eurót. Robert Fico szerint a németországi választási eredménynek nem szabad odavezetnie, hogy az Oroszországgal való háborút használják fel a kormányzó pártok vereségének elfedésére. A szlovák miniszterelnök az AfD Szászanhalti tartományban aratott győzelmére reagálva úgy fogalmazott, a német választók szuverén döntést hoztak, ezért az eredményt nem kell a demokrácia végének tekinteni. Fico szerint a kormányzó pártok akkor veszítenek, ha kudarcot vallanak az illegális migráció kezelésében, támogatják a háborúkat, illetve nem veszik figyelembe az európai klímapolitika versenyképességre gyakorolt hatásait. Előrehozott parlamenti választást tarthatnak még idén Szerbiában. Gyuro Macut miniszterelnök ma a kormány rendkívüli ülésén javasolja a parlament feloszlatását. Alexander Vučić köztársasági elnök szerint a választást akár már október 18-án vagy 25-én megtarthatják. Szerbiában csaknem 2 éve tartanak a kormányellenes diákok által vezetett tüntetések, amelyek az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlása után kezdődtek. A tüntetők előrehozott választást és politikai változásokat követelnek, miközben a kormányt korrupcióval vádolják. A Kreml nem zárja ki az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások újraindítását. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint azonban egyelőre korai lenne konkrét időpontról vagy helyszínről beszélni. Vladimir Putyin szombaton Moszkvában találkozott Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottjával, Steve Witkoff-val és Jared Kushnerrel. A Fehérház szerint konkrét tervekről tárgyaltak az ukrajnai háború lezárásáról. Kushner tegnap Kijevben is tárgyalt és reményét fejezte ki a háromoldalú egyeztetések folytatásával kapcsolatban. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint ugyanakkor a háború valószínűleg folytatódik, a területi kérdésekről pedig szerinte csak az orosz és az ukrán elnök dönthet.
0: Időjárás.
1: Baleset történt Szencre behajtva a Bazin irányából, két személygépkocsi ütközött egymásnak, az érintett útszakaszon kisebb fennakadással kell számolniuk az arra autózóknak, és még egy baleset Rimaszombat és Rima Jánosi között egy autó a tetejére fordult, a helyszínen nincsen várakozás, nem kell fennakadással számolniuk, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Este, éjszaka szakadozott, mérsékelt erősségű felhőzet melletti csillagfényes égbolt, nyugodt, eseménytelen idő következik. Nyugaton kis eséllyel lehet ugyan jelentéktelen szemerkélés, zápor, de valószínűbb, hogy nem esik sehol sem. Holnap folytatódik a napsütéses, nyári időjárás. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.

0: nő arcai Gasparik Majával.
1: Úton lenni boldogság. Mi a lényeg, amit közben észre kell vennünk? Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Szederkényi Olga, dokumentumfilm rendező, szerkesztő, kutató. És ha megnézzük, mi mindenhez kapcsolódik mostanában a neve, meglehetősen sok felé indulhatunk újra. Beszélgethetünk az Úton lenni boldogság című legutóbbi filmjéről, amit ő rendezett, az Utazás a Balatonom körül című könyvről, amelynek szerkesztője, a Magyar Filmtörténet női rendezőit bemutató kutatásáról, amely már a 27. portrénál tart, és természetesen a kassai Márai Lola napokról is, amelynek egyik ötletgazdája és szakmai vezetője. Elsőre talán úgy tűnhet, hogy ezek külön utak, de ha közelebbről nézzük, mindegyik mögött ott vannak az emberek, az életutak, az emlékek és a történetek. És talán egy még fontosabb kérdés is. Hogyan lehet ennyi történet, információ és zaj között megtalálni azt, ami valóban lényeges? Erről és sok minden másról beszélgetek ma Szederkényi Olgával. Tartsanak velünk, kezdődik a Nő arcai. Olga, szia! Örülök, hogy ismét itt vagy velem, még a kicsit a távolból is, de újra találkozhatunk a Nő arcaiban. Köszöntelek!
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, Maja.
1: Ugye, Olga, most, hogyha végignézek azon a sok mindenen, amivel te foglalkozol, akkor nekem az tűnik fel, hogy szinte mindegyik valamilyen történet. Egy ember története, egy életút, egy korszak, egy hely története, és még a Balatont itt szerintem meg is lehet majd személyesíteni. De hogy lehet, hogy ezek látszólag csak különböző utak, de valahol ugyanazt a lényeget keresed bennük. Tehát, hogy te ezeket a történéseket, helyszíneket, embereket te magadban így összekapcsoltad, még akkor is, ha különálló dolgokról beszélünk?
2: Hát én azt tudom mondani, hogy én azzal tudok foglalkozni, meg azon szeretek dolgozni, amihez tudok kapcsolódni érzelmileg. Tehát, hogyha nem indul be a kémia, amikor kapok mondjuk egy felkérést, akkor azt nem vállalom el. Viszont ugye, mivel független szabadúszó dokumentumfilmrendező, szerkesztő és kutató vagyok, ezért, tehát nincs állandó fizetésem, hogy érthető legyen, ezért hiába vannak saját szerelem projektjeim, néha felkéréseket is el kell vállalni. És én azt gondolom, hogy amiből én is tanulhatok, meg azt gondolom, hogy más is tanulhat, mert ugye az ember történetekből tanul, azokat a feladatokat szívesen elvállalom. Ilyen volt a legutóbbi film, az Úton lenni boldogság, és a legutóbbi könyvszerkesztésem az Utazás a Balatonom körül. Ezek mind olyanok voltak, hogy azt gondoltam, hogy ezekben én is benne tudok lenni, és sokat fogok tudni az utazás közben tanulni.
1: Ha már így behoztad ezt a filmet, akkor számomra ez egy óriási nagy felismerés volt, és ilyen kalapom emelem gesztust is így messziről, így most így mutatok feléd, és jelzek feléd, mert hogy ha jól tudom, akkor te nem mondtál rögtön igent a rendezésre, viszont én valahol azt olvastam ki abból az interjúból, amiben te nyilatkoztál erről, hogy te már akkor elkezdted rendezni ezt a filmet, amikor még nem is tudtad, hogy te a rendezője leszel. Ezzel mennyire azonosulsz ezzel a gondolattal? Itt most a József Attila szára és vonalra gondolok.
2: Igen, ugye először engem dramaturgnak kértek fel, egyébként nagyon érdekes most így erről beszélni, mert ugye ez az egész felkérés hát másfél évvel ezelőtt érkezett, és ugye most pedig itt ülök Miskolcon a Cinefest filmfesztiválnak a kulisszáiban, és délután fél hétkor vetítik a filmet, és utána lesz egy közönség találkozó, tehát most nagyon izgalmas pont ma felidézni a kezdeteket veled, hogy dramaturgnak kértek fel, mert hogy nem állt össze az egész történet. Ugye van olyan, hogy felkérnek rendezőket próbaforgatásokra. Ugye Földes László Hubóról szól ez a film, ez az Úton lenni boldogság, és az első öt rendezővel nem sikerült a közös munka. Ilyen van. És akkor engem kértek fel dramaturgnak, hogy mit lehetne csinálni az eddig forgatott nyersanyaggal, illetve hogy lehetne ebből az egészből egy történetet kihozni. És akkor én elkezdtem ezen gondolkodni, és ugye Hubónak a karaktere, meg az életútja nagyon erősen összekapcsolódik a József Attila életművel. Ugye József Attila volt az ő lelkitársa kamaszkorában, amikor nagyon magányosnak és számkivetettnek érezte magát. És ugye az emblematikus dala a hetedik, amit elő szokott adni. És ez egyszer csak bevillant az agyamba, és akkor rájöttem, hogy ez gyakorlatilag az ő élete soronként. És azt találtam ki, hogy a dramaturgnak kértek fel először engem, hogy legyen az egész filmnek egy szinopszisa, egy koncepciója, és azt gondoltam, hogy ez lehetne a háttérben az első strófa, hogy ugye e világon hajtsd anyát, hétszer szüljön meg az anyát, stb. Erre lehetne felfűzni az egészet, mert ebben benne van a hobói életmű. És ez annyira tetszett a hobónak is, meg Csáki Attila producernek, aki felkért erre a feladatra, hogy egyből azt mondták, hogy akkor legyek rendező is. De hát nagyon megijedtem. Egyrészt azért, mert a nyersanyagokat, amiket addig forgattak, a kollégák meg szerettem volna nézni. Ugye tudtam, hogy több száz órányi archívot kell ugyancsak végtekinteni a filmhez, hiszen 80 évnyi sorsot, illetve 60 évnyi életművet nagyon nehéz másfél órába besűríteni. És akkor egy olyan másfél hónapig gondolkodtam, hogy akkor tudok-e én ehhez kapcsolódni, vagy sem, mert ugye egy filmkészítés, meg bármilyen alkotói munka az ember lelkét elkezdi megenni, és hogyha ez nem esik jól, akkor az ember abba bele is betegedhet, vagy hát legalábbis frusztrálni fogja. És akkor úgy éreztem, hogy mivel voltam egyetemista koromban többször hobókoncerten, mivel imádom az irodalmat, és az egész életemben nekem is egy nagyon fontos társ a filmen kívül a könyv, ezért azt gondoltam egy másfél hónapos gondolkodás után, hogy jó, vágjunk bele, de akkor az a feltétel, hogy én is forgathassak, és a korábbi forgatásoknak pedig a legjobb darabjait szeretném használni, tehát hogy azokat mentsük meg, és zöld utat kaptam ehhez a Csáki Attila producertől, és annak megörültem, hogy hobóval így meglett a kémia, mert ő azt mondta, hogy neki nagyon tetszik ez az ötlet, hogy ez legyen a dramaturgia, hogy a hetediknek az első verszaka, és én egy egyszemélyes road movie-t szerettem volna hozzá, tehát hogy megyünk vele, és közben utazunk térben és időben.
1: Te már akkor elkezdted ezt tovább rendezni, amikor még ugye igencsem mondtál erre a lehetőségre, és amiért én az imént utaltam arra, hogy ez egy nagy kalapom emelem jelzés részemről, hiszen ugye egy óriási nagy lehetőséget kaptál, és nem ugrottál bele rögtön egy hatalmas fejest, és szerintem ez sokak számára lehet tanulság, hogy mekkora két lábon földön járás kell ahhoz, hogy valakit ne ragadjon el a hév rögtön, pedig azért mondhatjuk azt is, nem, hogy életed egyik nagy lehetőségei között emlegethetjük ezt a felkérést.
2: Nekem olyan szempontból lehetőség volt, hogy először csináltam egész estés filmet. Ugye ez 90 perc, ez a szakmai életben ez szokott lenni a küszöb, tehát hogy onnantól veszik úgy komolyan az embert, hogy ezt megcsinálta az egész estés filmet. Tehát eddig ugye egy óra alatt 54 perces, meg 26 perces, meg akár 15 perces filmeket nagyon sokat csináltam, de hát ez tényleg egy ilyen különleges klub ide belépni. Tehát ez egy nagy lehetőség volt, és én ezt nem akartam elcseszni. Tehát mivel az én későn jöttem rá, meg kaptam meg a lehetőséget az életemben, hogy tudjam, hogy mit szeretnék csinálni, és amellett tűzön-vízen át kitartsak. Ezért nekem ez fontos volt, hogy én nekem már nincs arra időm, hogy csináljak valami hülyeséget, hanem jót szeretnék letenni az asztalra. És ehhez az embernek föl kell mérnie az erőforrásait, hogy ebbe erő rá tud-e kapcsolódni lelkileg, érzelmileg, megvannak-e a technikai feltételek. Ugye a filmben egy rendező csak egy figura, tehát ott kell az, hogy legyen egy stáb. Ugye van egy családom, egy fantasztikus családom, hogy ők támogatják-e azt, hogy hát én azért eléggé a fellegekbe leszek itt a következő bő egy évben, és ugye ezt nekik is kell, hogy támogassák, tehát az ember nem lehet annyira önző, hogy mindenen keresztül gázol, vagy hát lehet, de akkor ugye ez egy rövid távfutás, manak rossz lesz a vége. Tehát szerettem volna, hogy egy jó film legyen, ahhoz az kell, hogy érzelmileg tudjak kapcsolni, hogy szeressem a projektet, mert nagyon sokat kivesz egy alkotás, és az, hogy a támogató közegem meg legyen egyrészt a filmem, tehát a stáb, másrészt pedig otthon. És amikor ez először az én érzelmi rákapcsolódásom megtörtént, egyébként meg dramaturgiát csak úgy lehet felállítani, hogy az ember elkezdő fejében pörgetni a filmet, tehát látni, hogy honnan, hova jutok. Tehát muszáj elkezdeni belül rendezni ahhoz, hogy meglegyen egy történet, amit aztán leírok papírra. És aztán utána meglett a stáb is, és aztán utána pedig meglett a család is, és akkor így lehetett nekivágni. Szóval ezt muszáj, nyilván az ember nem 20 éves vagy 30, akkor nem gondolja végig ezt, meg akkor még van ideje akár hibázni is, de én ugye 50 éves vagyok, én már más mezőnyben játszom, vagy szeretnék játszani.
1: És annyira érdekes ez, amit mondasz, hogy tényleg a biztosra mész, tehát, hogy minden lehetőséget, és minden lehetőséget tehát felmérsz, és tényleg a biztosra mész, mert hogy amikor Hovó látta a filmet, illetve még előtte, ha jól tudom, akkor megkérdezték a kollégáitől, tehát mielőtt Hobó látta volna a film végleges verzióját, akkor a kollégáid megkérdezték tőled, hogy mi lesz, hogyha nem tetszik neki. És te erre egy olyan zseniális választ adtál, amire szerintem legtöbben nem számítunk, mert inkább a bizonytalannal számolunk, vagy a lehetséges rosszal, mert jobb kellemesen csalódni, mint fordítva. De te megfordítottad ezt az egészet, és azt kérdezted vissza, hogy mi lesz, ha tetszik neki. Tehát, hogy itt jön a következő kalapom emelős történet részemről.
2: Hát igen, de pont azért kell az embernek ezt az egészet előtte letisztázni, hogy biztos legyen magában. Tehát, hogy ez ugye egy nagyon erős vezénylés, legalább egy évig, de valamikor két évig, attól függően, hogy mennyi ideig készül egy film, tehát minden a rendezőből indul el, az összes energia, ő látja át az egész folyamatot, nyilván egyedül nem tudna semmit csinálni, de hát emiatt kell egy hihetetlen erős hit, hogy tudom, ugye meg kell tudni hozni a döntéseket, és azokat nem szabad sajnálni, és kell tovább menni, és végig hinni kell magadban. Tehát, hogy ez ezért volt az, hogy kell egy felkészülés erre az egészre. Nyilván, hogyha az ember a saját projektjét fejleszti, tehát úgy értem, hogy az ötlet is az övé, akkor már eleve megvan ez a belső biztonság, de pont emiatt gondolkodtam itt, mert ugye én kívülről jöttem ebbe a projektbe, de aztán tudtam vele azonosulni. És igen, én így állok hozzá, hogy ez egy szerencsés lelki alkat egyébként, ami ugyancsak szerintem az alkotáshoz szükséges, hogy a kétségek átfolynak rajtam, meg a másoknak a bizonytalansága, meg a hitetlensége az nem ragad magával örvényként, hanem tudok úgy állni stabilan. Ez nem mindig könnyű, de meg tudom ezt csinálni, igen. Szóval ez kell hozzá sajnos, hogy mindenki ott jött körbe, álltak el, hogy mi van, hanem, mert ugye Hobó azért egy elég karakteres figura, azt mindannyian tudjuk. Én az őszinte embereket nagyon szeretem, a nehéz emberekkel sincs bajom, sokkal jobban szeretem azt, ha valaki elmondja, hogy mit gondol, akár csúnyán is, mint hogy hátulról súnyi módon hátba szúr. Tehát, hogy nekem ezzel nincs gondom, és hát azt lehetett tudni, hogyha esetleg neki nem tetszik, akkor el fogja mondani a véleményét. De én úgy álltam hozzá, hogy hát végig eddig figyeltem rá, felkészültem, akkor nem lehet az, hogy nem tetszik neki. Tehát miért fordulna az elő, hogy nem? Tehát igen, ez volt.
1: Továbbra is a Nő arcaiban Szederkényi Olgával beszélgetek, és most az Úton lenni boldogság című legutóbbi filmjéről beszélgetünk, egy filmről, amelynek már a címe is egyébként ugye feltesz egy kérdést, tehát hogy valóban boldogság úton lenni? Te ezt hogy éled meg, Olga?
2: Hát én nekem abszolút, mert egy óriási csavargó vagyok, tehát hogy ez szerintem alkat kérdése, hogy ugye van, aki nagyon szeret otthon ülni, meg süteményt sütni, meg olvasgatni, ami egyébként tök jó dolog, tehát én is szeretem ezt csinálni, de én alapvetően egy nyüzsgő, csavargó figura vagyok, úgyhogy én szerintem igen, úton lenni boldogság, de egyébként ez nem csak a fizikai utazást jelenti, szóval a megkövesedés, meg a betokosodás, meg a megmerevedés, az ugye azt jelenti, hogy az ember nincs akár lelkileg, vagy szellemileg úton. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy úton lenni csak úgy lehet, hogy az ember utazik, de igazából akár, hogyha a szobáját nem akarja elhagyni, vagy ugyanazt csinálja, de abban mindig meg tud újulni valamilyen módon, mert az inspirációs forrásokat, meg a motivációt megkeresi magának, és nem ragad bele abba a viselkedésrendszerbe, meg gondolkodásrendszerbe, ami mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt az övé volt, hanem meg tud újulni, akkor ő is úton van, csak szellemileg van, vagy érzelmileg, vagy lelkileg. Ez nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy az embernek az életének legyen valamilyen értelme 80, 90, 100, 200 évig, ameddig él.
1: És engem még az útonlevéssel kapcsolatban az is nagyon érdekel, hogy amikor azt a döntést meghoztad, és azért térek ide vissza, mert sokunk életével találhatunk itt párhuzamot, hiszen mindannyiunknak kell az életben néha nagy döntéseket hozni, nagy választások előtt vagyunk, és akkor közben pedig ugye általában a célt nézzük, és már túl akarunk rajta lenni. De például ebben az esetben, amikor azt mondták, hogy oké, legyél te a hobófilm rendezője, te hogy élted meg ezt az utazást addig, amíg ki nem mondtad a végleges választ? Tehát, hogy tudod, vannak azok a típusok, akik ilyenkor közben felemésztik magukat, éjjel-nappal azon gondolkodnak, hogy mi legyen, és igen, lehet maga az úton levés is már maga a boldogság, vagy pedig azt mondom, hogy figyelek minden apró rezgést, rezdülést, és aztán mondom meg a választ. Te hogy élted ezt meg?
2: Hát az alkotó folyamat meg a gondolkodási folyamat az egyébként nem mindig egy ilyen happy méznyalás vagy felhőnutazás, mert az ember nagyon sokszor azt gondolja, hogy mi a francért vállaltam én ezt el, és mikor lesz már meg a végén a gondolat a fejemben. Tehát, hogy az is olyan, de tehát ugye én már ezt sokszor csináltam, és tudom azt, meg ugye egyébként ez magánéletben is így van, meg ugyanilyen egy takarítás egyébként, vagy egy könyv, vagy egy nehéz nap, aminek örülünk, ha vége lesz, hogy tudjuk, hogy egyszer csak vége lesz. Tehát én, amikor csinálom ezt, tehát annyi tapasztalatom már azért van, hogy tudom, hogy most le kell mennem a bányába dolgozni, de egyszer csak véget ér a nap, és fölmehetek, és meg lesz a válasz a fejemben. Ilyenkor én azt gondolom, hogy mindenre a munka, és a cselekedet, és a tett a megoldás, mert ha az ember elkezd dolgozni, csinálja, akkor halad előre folyamatosan, és akkor egyszer csak jött, a fejembe bevillant, hogy oké, megvan, akkor is vettem a telefont, és kész. Ez a része már egyszerűen megy.
1: Olga, mikor érezted azt először, hogy ez most már a te filmet, hiszen ugye már az előmunkálatok azok megvoltak, tehát tulajdonképpen egy folyamatba csatlakoztál, de hogy mikor érezted azt, hogy oké, most már átvettem az irányítást?
2: Hát én a végén gondolom azt, hogy a végén lett olyan, amit szerettem volna, akkor, tehát ugye ilyenkor egy pillanatban el kell engedni a filmet, és akkor nem lehet azt, már utána nem lehet azon változtatgatni. De azt gondolom, hogy a végén sikerült olyanra megcsinálni, hogy kikerültek belőle azok a dolgok, amikkel én annyira nem tudtam együtt menni, és aztán a hobó is rájött, hogy ő se. Tehát közben ugye rengeteg eszmecsere volt, mert volt olyan, amit őt bele szeretett volna tenni, akkor én azzal nem értettem egyet. Ő szeretett volna esetleg más szereplőket is, de én azt gondoltam, hogy ha elkezdjük bevonni azokat az embereket, akikkel esetleg ő együtt dolgozott, azok közül a legfontosabbak már nem élnek, vagy sokan nem élnek, őket nem tudjuk behívni a beszélgetésbe. Utána elindul akkor egy ilyen matekozás, hogy akkor kit nem, kit igen. Tehát meg kellett arról győzni például, hogy ez egy egyszemélyes road movie legyen, az ő saját szembenézése, és mindenkit gondolatban meg beszélgetésben hozzunk be, vagy pedig archívokban, hiszen az archívokban látszik az, hogy kikkel zenélt együtt, beszélnek, viselkednek, egy térben mozognak. Tehát ez egy folyamatos dolog, tehát a végén lett olyan, tehát egy, mint a születésnapi torta, amikor a végén elkészül, akkor, de közben végig abban kell hinni, hogy ez az enyém, és a végén olyan lesz, amit szeretek, és jól néz ki.
1: Mondtad, hogy el kell engedni, hogy elkezdesse járni a saját

0: Balatonon, a veszprémi Balatonfüredi filmpikniken vetítették, és volt közönség találkozó most Miskolcon, lesz ma a vetítés, és utána közönség találkozó, és aztán, ha minden jól megy, akkor pedig októbertől felkerül az internetre egy streaming platformra, itt még folynak az egyeztetések, de onnantól elérhető lesz. Reméljük, hogy a Kárpát-medencében minden magyar ajkú településen vagy területen, mert ez a cél. És hát egyébként közben még ugyanígy ezek a közönség találkozók folytatódnak.
1: Számodra mi a legfontosabb üzenet alkotóként ebből a, nem is tudom, most már másfél éves munkafolyamatból?
0: Pont ez, hogy utolani boldogság, amivel én is egyetértek, de hogy ez nagyon megerősített abban, hogy az életet úgy kell felfogni, az ember úton van, akkor tud friss maradni, meg akkor tud megújulni, rugalmas lenni, viccesen reagálni a helyzetekre, hogyha nem merevedik be, és mindenben, tehát szellemileg, lelkileg, meg fizikailag is érdemes úton lenni. Amit a Hobótól tanultam, az az, hogy ugye az ő karrierje egy atipikus karrier, ami engem nagyon vonz, ha valami atipikus, mert azt szerintem egy izgalmas dolog, hogy az embernek, tehát hogy akkor tudja a hős bejárni az útját, hogyha ugye kitart mellette, ha mindig vannak segítői, hogyha felfogja, hogy bizonyos emberek csak utitársai egy szakaszon, nem örökre vannak ott, és hogyha tud inspirálódni. Tehát ezek megerősítettek egyébként. Ez fontos, mert ugye, ahogy az előbb említettem, hogy én 50 éves vagyok, tehát ugye pont elindul a B oldal, az embernek újra kell ilyenkor egy ilyen részletet csinálnia, tehát, hogy újra felállítani a saját életprogramját, és ez megerősített abban, hogy ez lehet egy izgalmas út.
1: Fontos szerinted, hogy a hasonlót keresse, ugye kiemelted, ha jól tudom, azt is, hogy Hobóval azért volt gördülékeny a közös munka, mert hogy szereted azt az emberekben, mert hogy te is olyan típus vagy, aki inkább kimondja, amit gondol, mert hogy ugye akkor egy a kommunikációs nyelv, egy a kommunikációs eszköz, és így jobb és könnyebb is a szóértés egymással. Tehát, hogy szereted keresni, vagy megtalálnak a hasonló emberek?
0: Az a fontos, hogy egy csapatban legyenek olyan emberek, akik hasonlóak, tehát akikkel ugyanolyan tempóban lehet haladni. Ugye a filmes stáb az mindig egy nagyon nagy stáb, tehát óhatatlan az, hogy vannak emberek, akik nem úgy gondolkodnak, vagy kérdéseket tesznek fel, vagy hitetlenek, vagy stb. De ez nem baj, mert ettől a munkájukat elvégzik jól, de az nagyon fontos, hogy ne legyél egyedül a csapatban. Nyilván a kulcsfigurákkal jó, hogyha együtt tudsz gondolkodni. De én szerintem az, hogy az emberben legyen, vagy az ember környezetében legyen kritika meg kételj, az nagyon fontos, mert egyébként elfogy körülötte a levegő, és egy ilyen önmagába zárt dió lesz. Tehát, hogy ez kétélű dolog, tehát, hogy kell az, hogy legyen egy őszinte beszéd, de az is jó, ha vannak megkérdőjelezők, mert azzal az ember újra megadhatja a válaszokat, meg lehet, hogy valaki kívülről jobban rálát. Tehát volt például a filmnek volt egy premier előtti vetítése szűk körű, és oda én meghívtam egy-két olyan jó szemű barátomat, vagy ismerősömet, vagy stábtagot, akik addig nem nézték a filmet, és brilliánsan ráláttak arra, hogy hol hiányzik valami, vagy hol lehetne zenével segíteni, vagy hol nincs valami megmagyarázva, és elég kéne még rakni 2-3 képet. Tehát, hogy ez kell, tehát, hogy ne az legyen, hogy mindenki csak az embernek a nyalogatja a kezét, és akkor hajbókol, mert abból nem lehet fejlődni. Szóval, na, ez a lényeg, hogy összetett dolog. Mindenféle emberre szükség van, és ez a jó.
1: Ha még abban a helyzetben vagy benne, hogy van lehetőség módosítás, és akkor ezeket a jó szemű, jó fülű, nem tudom, munkatársakat így bevonod, akkor igen, van lehetőség módosítás. De amikor már az történik, hogy láttál valamit, ami már kész, amihez kötődsz, kapcsolódsz, de persze már a saját útjára engedted, akkor milyen típus vagy az, aki egyébként, ha volna lehetősége, módosítana még valamin utólag is, vagy pedig tudomásul vetted, és majd a következőben, majd akkor máshogy csinálod.
0: Az utóbbi egyértelműen. Tehát, hogy én addig nagyon, tehát azért az elejétől, az előkészítéstől a végéig hihetetlen minden ponton maximalista vagyok, ez,

0: Nagyon sok embert az őrületbe kergetek egyébként, de aztán rájönnek arra, hogy nem, ez nem önzés volt a részemről, hanem az, hogy úgy lehessen elengedni, mint egy gyerek, igazából a film az ugyanolyan, hogy fel kell nevelni. Megszületik, először fizikailag van rád inkább szüksége, utána érzelmileg, lelkileg, és végig 18, 19, 20, 22 évig, amíg kész nincs az a gyerek, addig ott kell lenni, és minden folyamatot figyelni. A film az ugyanilyen, és amikor elengeded, akkor olyan állapotban kell lenni, hogy az ember nem tett magának szemrehányást. Úgyhogy én ilyen vagyok, hogy akkor hadd menjem.
1: Hadd menjen, de Szederkényi Olga még nem menjen sehová sem, hiszen továbbra is beszélgetünk a Nő arcaiban, és most egy kutatásához érkezünk. Rendezőnők a Magyar Filmtörténetben című portrésorozatra gondolok konkrétan, ahol már a 27. nő történeténél tartasz. Hát és itt is most megpróbálom megfogni a lényeget, mert hogy ugye a Nő arcaiban ma két vezérfonalunk is van, ugye maga az útonlevés és a boldogság, vagy maga az útonlevés a boldogság, illetve az, hogy mennyire nehéz megragadnunk az életben a lényeget, miközben ugye óriási nagy zajban élünk.
0: Hát ez nagyon nehéz, tehát hogy ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember észrevegye, hogy mi a fontos, és különbséget tudjon tenni a lényeges és a lényegtelen között. Ugye van is erre egy mondás, nem tudom, több emberhez kapcsolják, hogy add Istenem, hogy észrevegyem, hogy mi az életben, amint tudok változtatni, és add Istenem, hogy észrevegyem, hogy mi az, amin nem tudok változtatni, és add Istenem, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Tehát, hogy ez ugyanilyen fontos egyébként a lényeges lényegtelen, meg hogy mi az, amire van befolyásunk és nincs. Ez egy életfeladat, meg egy fejlődési dolog. Az ember nyilván sokszor hibázik, de egy törekedni kell arra, hogy kitisztuljanak ezek a csápjai, meg idegvégződései, meg érzékelő pontjai, hogy erre rájöjjön.
1: És ugye ebben a portrésorozatban magyar filmrendező nőket mutatsz be 100 év távlatából. Mi volt a célod ezzel a kutatással?
0: Az volt a célom, hogy a magyar filmtörténet első szűk 100 évének egy másik szemszögét megmutassam. Ugye a kánon az hagyományosan a férfi filmrendezőket tárgyalja. Egyébként az érdekes, hogyha a Google-be beütöm a sorozatomnak a címét, ami a filmhúj jelenik meg, amit említettél a Felkonban, és már 27 filmrendezőnőnek a portréja benne van, mindig beütöm, hogy filmrendezőnök a magyar filmtörténetben dosszié, és mindig a Google kijavítja, hogy filmrendezők, az a javaslat. De mindig én mondom, hogy az eredetit keresse meg. Tehát egy másik szemszöget megmutatni. Ugye hagyományosan ez évszázadok óta egy kialakult tradíció, hogy a férfiak azok, akik az univerzális munkát elvégzik, meg ők azok, akiknek az életműve inkább fennmarad. De én azt gondolom, hogy az övéké is nagyon fontos, a nőké meg ugyanilyen fontos, mert a nőknek is kellenek példaképek, és lehet, hogy bár egyébként nyilván férfiaktól sokat tanulunk, de lehet, hogy nőktől. Ugye mindenki mástól tanul, és mindenki más történetből tanul. És amikor 2018-ban én Cannes-ban láttam egy filmet, ami a világ első filmrendezőnőjéről szólt, akit úgy hívtak, hogy Alice Guy Blaschet, 1896-ban forgatta az első filmjét, egyből a Lumière fivérek után, akkor arra gondoltam, hogy úristen, és ki volt az első magyar filmrendezőnő? És akkor elkezdtem kutatni, hogy van-e ilyen arcképcsarnok, hogy magyar filmrendezőnök, és nem találtam, és akkor azt gondoltam, hogy ezt a kutatást akkor elkezdem, és az nagyon fontos, hogy nem feminista összegzés ez a kutatás, tehát, hogy én nem egy... Egyébként az összes magyar filmrendezőnő tiltakozott a feminista pecsét ellen, hanem egyszerűen csak egy másik szemszög. Tehát ez olyan, mintha Madame Bovary mellett megismernénk Monsieur Bovary-nak is a szemszögét, és akkor ugye kerekebb lehetne a történet, és lehet, hogy valaki Monsieur Bovary-nak az elmeséléséből többet tanul, mint a Madame Bovary-ból.
1: Mert hogy ez a fajta megkülönböztetés, ez az úgynevezett feminista pecsét, ez rossz fényt vethetett volna rájuk, vagy ez egyfajta pejoratív jelző lett volna, vagy lenne még így ilyen óvatosan így a jelenben is ezt így megkérdezem.
0: Én szerintem ma is egyébként ez lehet egy furcsa pecsét, mert ugye ez rengeteg előképzett, meg rengeteg prekoncepció kapcsolódik.
1: És téves
0: és korábban
1: info.
0: Is ez volt. Igen, igen, tehát ugye azt gondolják, hogy akkor itt jönnek valami erős hangú nők, akik nem akarnak férjet, meg nem akarnak gyereket, meg a jogaikért hőbörögnek, meg stb. Most nyilván ez egy túlzás, amit mondtam, de egy ilyen lehet. És ezek a filmrendezőnök, meg eleve, hogy akkor ez egy ilyen külön csoport, tehát hogy nők nőkkel együtt nők a nők bolygójáért, de itt ugye őnáluk is nem erről volt szó, tehát hogy ők nem egy külön kasztba akartak volna tartozni, meg nem egy külön jogokért harcolni, hanem egyszerűen csak azt, hogy a filmiparban ugyanúgy akár egy nő is elláthassa azt a feladatot, amit egy férfi ellátott. Mert nézzük meg, hogy képes-e rá. Tehát egyszerűen azt, és aztán utána pedig a filmtörténet kánonjában ugyanúgy lehessen egy női film benne, mint egy férfi film. Tehát ugyanúgy lehessen hivatkozás mondjuk egy önéletrajzi ihletettségű filmre egy nőnek a filmje, mint egy férfié, és sorolhatnánk tovább. Tehát, hogy ugye 2025-ben volt egy fantasztikus kerekasztal beszélgetés az újrainduló magyar filmszemlén, ahol Kocsis Ágnes, a kortárs filmrendezőnő azt mondta, hogy tehát a mai napig nagyon erős régi beidegződésekkel kell megharcolni, és mondott egy nagyon jó példát, hogy agyműtét előtt állsz, van egy női orvos és egy férfi orvos, ugyanazt tudják, hajszál pontosan ugyanazt, a te fejedet, a te agyadat kell megműteni. Melyiket választod? Gondold végig, a nőt vagy a férfit, ugyanazt tudják. És akkor most erre nem kell válaszolni, de hogy ez tényleg ilyen régi beidegződések vannak, és akkor én ezért kezdtem el csinálni ezt a sorozatot, a 1901 ugye az első magyar film, és a rendszerváltásig 1990-ig kísérim végig a magyar filmrendezőnöknek a történetét. Az első magyar filmrendezőnő egyébként 1936-ban lép be a képbe, és akkor most tartok a 70-es évek végén, 80-as évek elejénél, és ebből az én vágyaim szerint majd lesz egy kötet, és ez egy kézikönyv, amiben nagyon sok nőnek benne van az életének a boldogulásának a kulcsa, a sikerképlete vagy a kudarcképlete, amiből egyszerűen lehet tanulni. Tehát, hogy aki mondjuk ezt a karriert szeretné választani, az ne érezze úgy, hogy egyedül van, hanem előtte már voltak sokan.
1: Szederkényi Olgával beszélgetek továbbra is a Nő arcaiban, akivel egy nagyon izgalmas kutatásáról beszélünk most. Rendezőnők a Magyar Filmtörténetben című portré sorozat már a 27. nő történeténél tart. Olga, nagyon különböző a 27 életút, mert ugye te is itt említettél képletet, de a képletről nekem az jut eszembe, hogy bizony ismétlődhetnek történetek, mert amiket történeteket olvastam, ott volt olyan, aki igen, hát szülei révén került bele így vagy úgy ebbe a világba, vagy látott valamit, amit tetszett. Tehát, hogy vannak, még hogyha nagyon más háttérből is jönnek, de azért vannak ilyen kapcsolódási pontok.
0: Igen, mindenféleképpen. Ugye az, hogy az embernek van tehetsége, az alap, tehát azt vegyük annak, hogy alap, de ugye a tehetség az egy nagyon kicsi medence, amiben nagyon kevés ideig lehet úszni. Tehát ugye kell az, hogy az ember szorgalmas legyen, ne adja fel, kell az, hogy legyen egy támogató környezet, egy támogató csapata a filmgyártásban, akik hisznek benne, kell, hogy legyen egy támogató csapata otthon, a magánéletben, aki megérti azt, hogy ő egy ilyen nagyon fura úton és nehéz úton indul el. Tehát ebben az arcképcsarnokban egyébként, ami a filmhún olvasható, ebben van olyan nő, aki azért bukott el, mert elvált, van olyan nő, aki azért jutott csak valameddig, mert a férje nem hitt benne, sőt, folyamatosan igazából le akarta húzni a magasságokból, mert nem tudott mit kezdeni ezzel az ő úttörő stílusával. és sorolhat, van, aki ugye kell az is, hogy olyan legyen a jelleme valakinek, hogy ne adja fel soha, tehát idézőben elpusztíthatatlan. Tehát, hogy akkor, ha kidobják az ablakon, vagy az ajtón, akkor visszamászik a tetőn, vagy a kéményen, vagy valami, tehát megy előre, mint egy őrült, tehát, hogy van belőle egy olyan drive, egy olyan vezérfonal, aminek a mentén ő halad. És akkor ugye kell olyan ember is, aki összeszedi a filmhez a pénzt, mert a film az pénzből készül. Tehát igen, a végén majd az a terv, hogyha ebből lesz egy kötet, akkor megpróbálok valamit a végén megfogalmazni, egy ilyen a boldogulásnak vagy a sikernek a képletét, de ebben szándékosan ebben a dossziéban hagytam olyan nőket, akik elbuktak, mert azokból is lehet szerintem tanulni.
1: És hát ott van, hogy ez a bizonyos üvegplafon, és érdemes ezt a kifejezést talán így több részre osztani, mert igen, lehet egy egységes üvegplafon, a rendező nők üvegplafonja, és közben mindenkinek ott van a saját kis üvegplafonja is, amit vagy át lehet törni, vagy át tud törni, vagy nem. Mit gondolsz, hogy mit jelentett számukra áttörni ezt a bizonyos üvegplafont a különböző korszakokban?
0: Hát igen, attól függően, hogy melyik korszakról beszélünk, de mondjuk először is mindenkinek a saját üvegplafonját azt nyilván át kell törni, tehát azt, hogy hiába akarnak pszichológushoz küldeni, hogy őrült vagy, hogy ezt a pályát akarod választani, és legyél inkább belső építész, vagy a felvételén azt mondják, hogy nem lehetsz filmrendező, mert óvodások és lányok nem lehetnek filmrendezők, vagy éppen, hogyha felvettek a főiskolára már, és nem akarnak diplomát adni neked, mert hogy nőknek nem jár diploma, ugye sok nővel történt ez, tehát Enyedi Ildikótól kezdve Elek Juditig, Szemes Mariannig, aki az első diplomás filmrendezőnő lett volna, hogy egyszer nem adták oda a diplomájukat, mert hogy azt gondolták, hogy nem jár nekik, mert elvégezték. Aztán később van, aki vissza tudta szerezni, van, aki nem, vagy hát meg tudta szerezni. Tehát szóval ezt az udvariaskodást, vagy szerénykedést, vagy bátortalanságot ugye át kell tudni törni, ez a saját üvegplafon. És akkor ugye utána pedig ott van a rendszernek az üvegplafonja, ami lehet akár politikai, lehet akár financiális, hogy ezt mered a cél érdekében, mert annyira hiszel benned. Ehhez viszont nagyon kell hinni magadban. És az is kell, hogy mások is higgyenek, legyen pár olyan ember, aki nagyon hisz benned, és akkor ezt meg lehet csinálni.
1: Mi az, amit mondjuk az első női rendezőtől kérdeztél, vagy kérdeznél egyébként, hogyha ha volna lehetőséged most valami, hát én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy rögtön szakmait kérdeznél, hanem sokkal inkább emberit, ami segít a szakmában, mint rendezőnő a rendezőnőtől, akkor mi volna az?
0: Hát ugye ő dr. Balázs Mária volt, aki a Pókháló című filmet rendezte 1936-ban. Ő neki volt egy pénzes nagybácsia, aki segítette ezt a filmet létrehozni. 5 percet gondolkodhatott Balázs Mária, hogy elfogadja el, hogy ő lesz a filmnek a rendezője, és 5 perc után azt mondta, hogy igen, belevágott, pedig ez egy nagy dolog volt akkor. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy miért nem csinálta meg a második filmjét, ami egy ugyancsak egy regény adaptáció lett volna, már nem jut eszembe, hogy mi, de a film 20 cikkben az is benne van, és hogy ez miért nem készült el. Mondjuk a második világháború előestéjén járunk, de én erre lennék kíváncsi, hogy az miért nem készült el, és egyáltalán, hogy utána ő hova tűnt, mert semmit nem tudunk róla.
1: Ma mi az üvegplafonja a rendezőnőknek, ha van ilyen?
0: Szerintem az, amit a Kocsis Ági mondott, ez a filmrendező, hogy egy nő, meg egy nőnek a története, meg egy nő által készített alkotás, az lehet-e univerzális? Vagy pedig csak egy férfi főszereplő, akit férfi rendezett, az lehet univerzális. Az az érdekes, hogy az irodalom az sokkal korábban, tehát már közel, nem tudom én, 130-140 éve megadta a választ erre, hogy lehet egy női figura is univerzális. Igaz, hogy férfiak írták ezeket a történeteket, ugye Tolstoy az Anna Kareninát, vagy amit már említettem, a Flaubert a Madame Bovary-t. Fantasztikus, hogy ezek a férfiak mit tudtak a nőkről, meg hogyan vitték végig ezeket, tehát elképesztőek ezek a könyvek mai szemmel is. És irodalomban is aztán később a Szabó Magdát elfogadták, aztán lehetne mondani rengeteg külföldi szerzőt is, akit elfogadtak. Filmrendezőnőknél ez azért nehezebben megy, bár vannak olyanok, akik bekerültek a kánonba, de kevesebb lehetőséget kapnak, az biztos. Tehát alapvetően ezt, hogy egy női alkotó és egy női főhős is lehet univerzális, ez az üvegplafon szerintem.
1: Kiemelted, hogy nem csak a nagy sikertörténeteket kell bevenni és beemelni, mert hogy az is lehet tanulságos, hogyha valaki elbukik, nem tudja végigvinni. Annak ellenére, hogy vannak ilyen és olyan történetek is, mi a 27 rendező nő történetében közös? Tehát, hogy véltél felfedezni közös pontokat, közös vonásokat, közös kapcsolódási pontokat?
0: Hogy kilógtak a családból, szegények. Tehát, hogy mindenki olyan volt, hogy valami teljesen mást akart, mint a szülei, vagy a nagyszülei. De nem azért, mert utálta őket, vagy rosszba lettek volna. Van, akit a történelem sodort egy olyan helyzetbe, hogy ugye azért a filmezés az fantasztikus olyan szempontból, hogy egy párhuzamos világban lehet élni, nem pedig a valóságban. De hogy az mindegyik őjüknél jellemző, hogy elképesztő módon különböztek abból, ahonnan jöttek. Néha egyébként hajmeresztő módon tudtak túlélni, és egyáltalán belemenni az egyik nehéz világból a másik nehéz világba, és megtalálták az útjukat. Tehát annak ellenére, hogy ez egy nehéz dolog volt, meg egy nehéz felismerés, de aztán odáig eljutottak, hogy valamilyen képesítést szereztek, vagy filmet forgattak, de az, hogy karrier, utána az egy nagyon érdekes, hogy kinek lehet karrierje, az már nem egyforma. De ez azt hiszem, hogy ez az egyforma ebben. Egyébként volt egy felvidéki születésű Zsigmondi Boris, aki Nemeskürtön született, egy elég egyszerű családban, és ő szociófotós lett, ami egy nagyon izgalmas irányzat volt még a II. Világháború előtt, és ez a felvidéki magyar lakta településeken és Prágában volt egy izgalmas irányzat, de ehhez is ő például elment Bécsbe tanulni fotósnak, hogy miért, azt nem tudjuk. Aztán utána Pozsonyban tanult filmezni, és aztán a II. Világháború után, amikor újra húzták a határokat, akkor választania kellett, hogy mi legyen a hazája, és Budapestre jött, és a Magyar Televízióban kezdett el dolgozni, fantasztikus képzőművészeti filmeket csinált, rengeteg díjat is nyert egyébként, tényleg nagyon tehetséges nő volt, de végig egyébként olyan hiányzott meg, végig egy honvágya volt hazafelé, de ő például így tudta befutni a sorsát.
1: Hogyha már így átjöttél ide a határon túlra is, akkor ez a határon túli kapcsolódás, ez ugye máshol is megmutatkozik, de itt most konkrétan például a Kassai Márai Lola napokra gondolok. Most már azért többedik alkalommal tudunk erről az eseményről is beszélgetni. Mit gondolsz, mennyire sikerült Lolát ma máshogy látnunk, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt?
0: Hát én szerintem nagyon, tehát ugye ennek mondjuk az oroszlán része az Ötvös Anna kutató történésznek az érdeme, aki ugye kikutatta azt, hogy az L betű mögött ki van a Márai naplóiban, és hát megírta a Lola könyvét, utána pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a Márai kutatójával együtt földolgozták a Lolának a naplóit, és akkor ugye megjelent ez két irgalmatlan vaskos kötetben. Tehát a közbeszéd az beindult, ugye a Márai kutatókat is segíti az, hogy kiderült, hogy Lola kívülről hogyan látta a szerzőt, illetve a művek megértéséhez, keletkezés történetéhez hozzátesz az ő személyes vallomása, vagy vallomásai sokat tesznek hozzá. Akik Kassán ezekre a programokra eljönnek, azok pedig kétségtelenül megismerik azt, hogy Lola milyen sok oldalú, vicces, rendkívül intelligens, sok nyelven beszélő, nagyon sok arcú és sok oldalú nő volt, akinek ugye az is mutatja, hogy egy különleges figura, hogy az egyik szeme zöld volt, a másik pedig kék, és méltó társa volt Márainak 62 éven át.
1: És ha már perspektíva, és kicsit jobban megismerünk, vagy máshogy megismerünk személyeket, itt akár gondolhatunk Hoborra, de arra a 27 nő történetére, akik a rendezői világban szerettek volna érvényesülni, és bizony volt, akinek ez sikerült is, de gondolhatunk itt Lolára is, a Márai Lola párosra is, hogyha éppen úgy tetszik, de megnézhetjük azt is most például, hogy mindenkinek megvan a saját Balatonja, mert hogy egy könyvszerkesztő is részt vettél. Utazás a Balatonom körül. Hát nekem itt rögtön az jutott eszembe, hogy vajon Szederkényi Olga Balatonja milyen?
0: Mindenféleképpen a gyerekkorom Balatonja, tehát hogy szerintem ugye nekem az egy nagyon erős kapcsolódás a Balaton, mert 3 hónapos koromban voltam ott először, és azóta minden nyáron vagyok. És a nagymamámnak volt egy nyaralója a déli parton. Ugye van egy nagy különbség, hogy északi part, déli part. Ez Magyarország egy óriási probléma, hogy most akkor az északi partot szereted, vagy a déli partot. Ez ugye nagyon érdekes, mert az északi part az István királyhoz tartozott. Istvánnak a birtokai voltak, ott a déli part pedig Koppánynak a vidéke volt. És egyébként ez a különbség a mai napig ugyanígy, tehát ez több mint 1000 év után ugyanígy megvan. De nekem a gyerekkorom az, hogy jönnek az NDK-sok, meg az NSZK-sok ott találkozni, hogy fehér köpenyes néniktől veszünk palacsint, tehát az összegyűjtött forintjainkból a strandbüfében, hogy vattacukrot árulnak, meg főtt kukoricát, és ugye a nagyszüleinkkel vagyunk rengeteget, és mezitláb rohangálunk, és Tihanyba megyünk, ahol ugye az első magyar nyelvű emléke van meg a mi kultúránknak, a Tihanyi Apátság alapító levele, kompozunk, hajózunk, tehát a végtelen szabadság és egy olyan nosztalgikus érzés az, ami nekem megjelenik, és még mindig van rengeteg olyan arc, amit nem ismerek.
1: Meg hát ugye maga az utazás, ami egyrészt boldogság is, meg maga talán ez a lényeg is. És ugye én a felvezetőben én megszemélyesítettem Balatont, mert hogy szinte tekinthetünk rá sokszor társként, néma barátként, aki meghallgat, tehát hogy Balatonnak is nagyon sok arca van, és egy kötetben pedig megnézhetjük azt, hogy ki hogyan tekint például a Balatonra, és hogy lesz mondjuk a Tihanyi Echóból Tihanyi Tesco, tehát hogy mit lehet erről a kötetről tudni?
0: Igen, ez ugye Parti Nagy Lajosnak a szenzációs humora. 150 évvel ezelőtt Eötvös Károly 4 férfi barátjával tett egy utazást a Balaton körül, ebből született egy kötet, hogy utazás a Balaton körül, és hát ez egy óriási siker volt. Ez egyébként 150 éve volt az utazás, de 125 éve jelent meg, de nagyon szerették, mert ez egy nagyon vaskos kötet a magyar néplélekről, utazás közben, ahogy beszélgetnek ezek a férfiak egymással, és a magyar történelmet, irodalmat, mindent megidéznek. A Balaton körül ugyanis kiderül, hogy minden van, tehát történelem, nyelvemlékek, kultúra, borászat, hegyek, ugye magyar, ez nektek nyilván vicces, de a Magyarországon nekünk azok a dombok, azok magaslatoknak számítanak, de van síkság, van víz, stb. Tehát, hogy emiatt volt ez egy óriási siker a maga korában. És akkor ez Nyári Krisztiának volt az alapötlet, hogy mi lenne, hogyha ebből csinálnánk egy ilyen remake verziót. Megkerestek, hogy készítsek egy kötetet ebből az ötletből, és akkor én végigolvastam az Eötvös Károlynak a könyvét, és kitaláltam, hogy legyen 7 nő és 7 férfi, a bevezetőt írja a Nyári Krisztián, hogy mi is ennek az egész műnek az eredetie, mi az újnak a keletkezés története, és a 7 nőnek és a 7 férfinek, ezek kortárs szerzők, adtam egy-egy részt az eredeti Eötvös Károlyi szövegből, hogy erre dzsemmeljenek rá, erre írjanak rá, ez inspirálja őket. Ez velük körbeutazzuk a Balatont, és hát nyilván ez a Máról szól, tehát ez egy irodalmi palackposta. Viszont érdekes, hogy ezek az írók milyen szabadon álltak hozzá, van, aki a múltba utazik vissza a jelenből, van, aki a jövőbe utazik, van, aki a múltba utazik, és még onnan még régebbre, van benne rengeteg humor, vannak benne szomorú és vidám történetek, igazából olyan, mintha pici novellák lennének, és igen, mindenkinek megvan a maga Balatonja, mindenkinek más jelent, és az is egy nagy szabadság volt az íróknál, hogy mondtam, hogy nem kell, hogy minden utitás férfi legyen, mert ugye az eredetiben az volt, hogy 5 férfi megmondta a tutit utazás közben, ugye most már azért nem ez a helyzet, hanem van, aki, van ahol csak nők utaznak, van, ahol van nő, férfi, stb. Stb. És a Balaton az szerintem is, én nekem ő mindig egy nő, egy befogadó anyai minőség, aki ugye mindent tud rólunk, mert ott van több mint 1000 éve, sőt, sok 1000 éve, mert sok, nem tudom, hány millió éve, mert Pannon tengerből alakult ki, de ugye a minőség az egy befogadó. Ott van, figyel, mindent tud rólunk, büntényeket követtek el, magyarul fogalmaztak ott 1000 éve szövegeket, szőlőt termeltek, haláztak, beindult az első gőzhajó, oda jártak a németek, még mielőtt találkozhattak volna, mert megvolt a berlini fal. Tehát, hogy annyi mindent látott már, és ő erre mindre emlékszik, úgyhogy én nagyon szeretem, és egyébként még a könyvben van, még krimi is, mert ugye gyilkosságok is rengeteg történt a Balaton körül.
1: Hogyha egymás mellé teszem a Balatont, Lolát, a 27 rendezőnőt, és az Úton lenni boldogságot, akkor lehet, hogy így elsőre tényleg teljesen külön világnak tűnnek, de mindegyikben emberek, emlékek, történetek vannak. Te mit keresel tulajdonképpen újra és újra ezekben, most már így a beszélgetésünk végén teszem fel ezt a kérdést?
0: Én hiteles történeteket, amikből tanulni lehet, tehát, vagy amik érzelmileg megérintenek, elgondolkodtatnak, és kinyitnak ajtókat bennem, és talán másokban is. Tehát én ugye az ember történetekből tanul, és én nagyon hiszek a történetmesélésben, akár szavakban, akár kamerával, akár ceruzával, akár számítógéppel, de hogy történeteket mesélni. Szóval olvasni csak az ember tud, filmet is csak az ember néz, és történeteket is csak az ember mesél. Szóval nekem ez, én egy bizonyos szempontból egy történetmesélő szeretnék lenni.
1: Hogy is fogalmaztál az elején? Egy csavargó? Egy csavargó történetmesélő?
0: Mindenféleképpen, igen. Egy csavargó vagyok szellemi és fizikai értelemben is.
1: Igen, pozitív töltetet adtál ennek a szónak szerintem, mert a te példádból ezt így láthatjuk.
0: Igen, hát a csavargóról mindenkinek egy ilyen büdös, szerencsétlen, elhagyatott, magányos valaki jut eszébe. Lehet, hogy a vagabund, az ugye eleve én franciás vagyok, lehet, hogy a vagabund vagy vagabond az egy szebb vagy szofisztikáltabb kifejezés. De hogy én nagyon szeretem azt, amikor elveszek, és akkor új utakat kell elkezdeni keresni, rácsodálkozni, új dolgokra, friss dolgokra megismerni. És mondom, hogy ehhez néha ki se kell menni a könyvtárból, de azért én nagyon szeretek vonatra ülni néha, vagy biciklire, vagy gyalogolni.
1: Olga, ma nagyon sok felé járhattunk, neked köszönhetően, szó szerint egy utazásban volt részünk most itt a Nő arcaiban, emberek életében, a magyar filmtörténetben, kicsit azért Kassára is ellátogattunk most, és Lola nyomába eredtünk, de megnéztük tényleg azt, hogy a Balaton mennyiféle is lehet, és talán az egész beszélgetésünknek szerintem az volt a kérdése, hogy mi a lényeg, amit észre kell vennünk, és ezt tanulhatjuk meg tőled akár. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és további jó, pozitív értelemben mondom, csavargást kívánok neked az életben, és várunk vissza.
0: Nagyon jó, szívesen jövök bármikor, és köszönöm szépen a figyelmet, és a kérdéseket, és a beszélgetést.
1: Ahogy Szederkényi Olga, dokumentumfilm rendező, szerkesztő és kutató mondta, bizony érdemes néha csavargónak lenni, de közben biztosra is menni. Figyelni az embereket, a történeteket, a helyeket, és közben keresni azt, ami nekünk valóban fontos. És talán azt a kérdést is érdemes feltenni magunknak, hogy úton lenni maga a boldogság. A válasz mindenki saját magában keresse. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ez volt már a Nő arcai, a legközelebbi viszont hallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.
3: A vers magánügy, a versírás belső kényszer. Legszívesebben minden kérdésre verssel válaszolnék. Vagy a Keszeri Ferenc a szlovákiai magyar irodalom volt fene gyereke. Az alig egy hónapja elhunyt költőre emlékezünk a korábban vele készült beszélgetéseket felidézve a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Visszavonják a művészeti alap igazgatói pályázatát. A Kreml nem zárja ki az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú tárgyalások újraindítását. Este, éjszaka nyugodt, eseménytelen idő következik, reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Visszavonják a művészeti alap, azaz az FPU igazgatói posztjára kiírt pályázatot és újat írnak ki. Erről az alaptanácsa döntött, tájékoztatott Adriana Zálesáková, az alapmunkatársa. A testület szerint saját, törvényben meghatározott hatáskörében hozta meg a döntést, amely az alapérdekeit szolgálja. Az új pályázat kiírásáról szintén a tanács döntött. További részleteket egyelőre nem közöltek. Az ellenzéki SAS a 12 év alatti gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelmét kezdeményezi. A párt azt javasolja, hogy a törvény automatikusan védekezésre képtelennek tekintse a 12 év alattiakat életkoruk miatt. A párt képviselői szerint jelenleg minden egyes esetben külön kell vizsgálni, hogy a gyermek képes volt-e hatékonyan védekezni egy támadással szemben, ami eltérő bírósági értelmezésekhez vezethet. A módosítás nem vezetne be új bűncselekményeket, hanem egységesítené a jelenlegi joggyakorlatot. Az SAS szerint emellett elkerülhetővé válhatna a gyermekek ismételt kihallgatása és annak szakértői vizsgálata, így csökkenthető lenne a másodlagos viktimizáció veszélye. Robert Fico szerint a németországi választási eredménynek nem szabad odavezetnie, hogy az Oroszországgal való háborút használják fel a kormányzó pártok vereségének elfedésére. A szlovák miniszterelnök az AfD Szászanhalti tartományban aratott győzelmére reagálva úgy fogalmazott, a német választók szuverén döntést hoztak, ezért az eredményt nem kell a demokrácia végének tekinteni. Fico szerint a kormányzó pártok akkor veszítenek, ha kudarcot vallanak az illegális migráció kezelésében, támogatják a háborúkat, illetve nem veszik figyelembe az európai klímapolitika versenyképességre gyakorolt hatásait. Előrehozott parlamenti választást tarthatnak még idén Szerbiában. Gyuro Macut miniszterelnök ma a kormány rendkívüli ülésén javasolja a parlament feloszlatását. Alekszandar Vučić köztársasági elnök szerint a választást akár már október 18-án vagy 25-én megtarthatják. Szerbiában csaknem két éve tartanak a kormányellenes diákok által vezetett tüntetések, amelyek az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlása után kezdődtek. A tüntetők előrehozott választást és politikai változásokat követelnek, miközben a kormányt korrupcióval vádolják. A Kreml nem zárja ki az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások újraindítását. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint azonban egyelőre korai lenne konkrét időpontról vagy helyszínről beszélni. Vladimir Putyin szombaton Moszkvában találkozott Donald Trump amerikai elnök két külön megbizottjával, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel. A Fehérház szerint konkrét tervekről tárgyaltak az ukrajnai háború lezárásáról. Kushner tegnap Kijevben is tárgyalt és reményét fejezte ki a háromoldalú egyeztetések folytatásával kapcsolatban. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ugyanakkor a háború valószínűleg folytatódik, a területi kérdésekről pedig szerinte csak az orosz és az ukrán elnök dönthet.
0: Időjárás.
1: Este, éjszaka szakadozott, mérsékelt erősségű felhőzet melletti csillagfényes égbolt, nyugodt, eseménytelen idő következik. Nyugaton kis eséllyel lehet ugyan jelentéktelen szemerkélés, zápor, de valószínűbb, hogy nem esik sehol sem. Holnap folytatódik a napsütéses, nyári időjárás. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A délután folyamán baleset történt a pozsonyi D2-es autópályán, a Szityina alagút után Malacka irányában. A Nemzeti Autópálya Társaság a torlódások miatt fokozatosan lezárja a Szityina alagutat. Az autósokat körülbelül 30 percre tartóztatja fel a torlódás, amelyet Károlyfalu, Pozsony-Hidegkút vagy Malomvölgy irányában tudnak elkerülni. Torlódások azonban ezeken az elkerülő utakon is előfordulhatnak. Ezen kívül baleset történt Szencre behajtva Bazin irányából, két személygépkocsi ütközött egymásnak, itt körülbelül 10 perces fennakadással számoljanak az arra közlekedők, és még egy baleset Rimaszombat és Rima Jánosi között, egy autó a tetejére fordult, itt nincs fennakadás. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Kevés a takarmány, sok a tej. Ezzel a két problémával egyszerre szembesülnek a térség állattartói, a visegrádi országok agrárszervezetei szerint. Pénteki, nyitrai találkozójuk után közös európai segítséget sürgettek. Arra figyelmeztetnek, hogy az aszály és az alacsony felvásárlási árak miatt egyes gazdaságok kénytelenek lehetnek csökkenteni az állatállományokat. Pasztorek Sándor, a Szlovákiai Tejtermelők Szövetségének elnöke a vonalban. Elnök úr, kérem, fesse le ezt a helyzetet hallgatói, hogy az az aszály, amiről beszélünk, hát nem is tudom, talán azt hiszem áprilisban volt ez az évszázados csapadékmentes, kiugróan csapadékmentes időszak, hát tulajdonképpen azóta elképesztő történelmi aszályról beszélnek a mezőgazdaság, és egyébként még más ágazatok képviselő is. Szóval, hogy ennek hatása az hogyan érződik konkrétan a tejtermelési ágazatban?
2: Igen, hát ha tejtermelésről beszélünk, ugye talán azt volna szükséges elmondani a hallgatók számára is, akik nem muszájnak ezzel a problémával naponta találkozni, hogy a tej árának a csökkenése tavaly ősszel kezdődött. Mi már tavasszal, március-áprilisban, amikor még aszályról szintén szó van, nem nagyon álmodoztunk, informáltuk a mezőgazdasági minisztériumot, hogy komoly gondokkal néznek szembe a tejtermelő gazdák, és szükségével a problémával foglalkozni. Hát ehhez persze csatlakozott ugye a száj, amit ön is tetszett említeni, és hogy őszinte legyek, én 45 éve dolgozok a termelésben, ilyen 60 pluszos vagyok a koromot tekintve, csak hogy legyen elképzelésük a hallgatóknak, és még ilyet nem hittem meg. Konkrétan mi nálunk a mezőgazdasági cégünkbe émeljen, ahol ugye azon kívül, hogy a szövetkezetnek elnöke vagyok, Tejtermelők Szövetségének, én is egy mezőgazdasági üzemet irányítok a komáromi járásba. 950 fejős tehenünk van, és 10 millió liter tejet adunk a piacra minden évben. Azt lehet mondani, hogy ötödik legnagyobb tejtermelő vagyunk Szlovákiában. És amint említettem, ilyennel még nem szembesültem a 45 éves praxisomban.
1: Már a szárazságra érti.
2: Bár a szárazságra értem. Mi nálunk, hogyha konkrétan értékelnem kell, már elmúlt 3 hónapban nem esett eső, és egyelőre, ha nézzük a időjárást, a következő 10 napra se nem látjuk ezt a jeleket, és amit talán hozzá kell tenni, hogy nem teljesen így van talán az egész Szlovákiában, ezt már csak a igazság szempontjából jegyezzük meg, hiszen én is voltam nem van régen egy új istálló átadáson, Liptovszki Mikuláson, fönn Tátrát, hát ott azért kicsit jobbak a körülmények, persze az nem azt jelenti, hogy ott örömre van a kuka gazdáknak, de talán ebben a nagy szárazsággal itt ez a déli része szenved Szlovákiának, persze, és minden, ami alattunk van Magyarországot beleszámítva.
1: Hát ugye arról beszélnek a tejiparban lévők, hogy a takarmány gondjaik lehetnek, és fölmerül az, mint ahogy a fölvezetőben is mondtam, hogy tulajdonképpen még az állatállományt is valamennyire csökkenteni kell. Ebbe az irányba látja ennek a problémának a kicsúcsosodását?
2: Teljes mértékben jól látják azok, akik ezt állítják, hiszen mi is ezt kommunikáltuk, mátály problémák után aszály problémát a mezőgazdasági minisztérium felé, magával a miniszter úrral is tárgyaltunk erről a problémáról. Két szemszögből lehetne megvilágítani ezt a helyzetet. Ugye vannak olyan gazdák, akiknek van nagyobb területjük, és volt silókukoricájuk, amit betakarítanak arra, hogy egész télen tudják, és jövő ilyenkor égetetni a szarvasmarhákat, és ezen kívül termelnek még magkukoricát is. Hát ezek úgy nagyjából megoldották a problémát, mi is ezek közé tartozunk, mert a magkukoricát levágtuk az állatok részére, hiszen azoknak fontos, hogy legyen bebiztosítva a takarmány, nem nagyon mondhassuk január, február, márciusban azt nekik, hogy sajnos nem tudtunk nekik adni, mit enni, mert már üresek a silótárolók. Persze ez azt okozta, hogy a magkukoricából nem fogunk betakarítani semmit. Úgyhogy ez egy óriási kiesés a gazdák számára, hiszen a tervezetükbe számítottak azzal, hogy magkukoricát is takarítnak be, ugye, ami nem utolsó sorban szintén ejtetésre szükséges egy részből állatoknak, és egy részből persze értékesítésre. Úgyhogy ez egy óriási gazdasági vágás a számukra, és pénzügyi kiesés, mindaz mellett, hogy ugye a tejnek ára annyira nyomott, mint amennyire látjuk az utolsó a hónapokban talán csak elképzelés szempontjából Szlovákiában és Magyarországon a legolcsóbbak a tejárak az Európai Unióban. Ez körülbelül ilyen 36 centes szinten van, ezért nem tud kitermelni senki tejet most, hogy nem mentsem a gazdákat, de mi minden éven járunk ilyen nemzetközi kongresszus, a tejtermelő gazdák, és egyik nap abban van foglalkozni, ide kerül a tejet kitermelni, nekünk meg nem mondták el semmilyen országból az Európai Unióba, hogy 50 cent alatt ki tudják termelni a tejet. Hát most el tudjuk képzelni, hogyha 50-i termeljük ki, és 36-i adjuk el, meddig lehet ezt kibírni.
1: A pénteki találkozón, ugye a V4-es országok agrár és élelmiszeripari érdekképviseleteinek kétnapos találkozója után, ezek a szervezetek azonnali cselekvésre szólították fel az Európai Uniót, és hát azt mondták, olyan intézkedéseket sürgetnek, amelyek enyhítik az asszály mezőgazdasági termelőket sújtó következményeit. Mit várnak az Európai Uniótól konkrétan a szlovákiai gazdák?
2: Tekintettel arra, hogy mint említettem, hogy elég hosszú ideje működök már az agrár Riumba, és konkrétan tejtermeléssel is 20 éve foglalkozok, mint vezető képviselő szlovák tejgazdáknak. Nem mondhatjuk azt, hogy ilyennel még nem találkoztunk. Két tejkrízist éltünk át az utolsó 20 évben, egyiket 2009-ben, ami úgy össze volt kapcsolva a világgazdasági válsággal is, a másikat még 2016-ban, amikor a tejkvóták 30 év után az Európai Unióban meg lettek szüntetve. 2016-ig minden állam annyi tejet termelhetett, és a gazdái, amennyire volt neki kvótájuk. Ugye így szabályozta a tejtermelést az Unió 2016-tól visszamenőleg 30 évre. Ezért nem volt soha, és nem merült föl soha olyan gond, hogy több tej van a piacon, mint amennyire az Unióban szükség van. Talán azt fontos elmondani, hogy miért van ez így. Hát ok nagyon egyszerű. A tejtermelő gazdák az Európai Unió területén több tejet termelnek, mint amennyit az Európai Unió kb. 500 millió állampolgára el tud fogyasztani. Ebből ugye az adódik, hogy túltermelés van, és ezt ki kell szállítani harmadik országokba, ami tökéletesen működött is, addig még nem jöttek ilyen különböző vámháborúk, ugye globális téren, Amerikától kezdve, Kínát beleszámítva, és persze az Uniót nem kihagyva, és ez okozta azt, hogy az uniós kitermelt tejtermékek nem tudnak úgy piacot találni a világban, mint ezelőtt, szóval túltermelés van, és bent maradtak az Európai Unió térségbe, ezért van az, hogy a tejá ennyire nyomott, szóval ennek ki kell egyensúlyozolni a előttünk lévő időszakban, addig nem nagyon van előre út, hát és erre persze vannak különböző szabályok, amit tud az Unió életbe vinni, többek között a tejtermelőknek által kigyártott olyan termékek, gondolok itt a szállított tejporra, amit szállítani lehet és tárolni lehet nem csak egy hónapig vagy két hónapig, hanem egy-két évig is, mikor a helyzet jobbra alakul, hogy akkor legyenek piacra értékesítve. Szóval ilyen felvásárlásra ilyen jellegű tejtermékek, a vajnak a nagy darabos méterszer méteres kockáknak a lefagyasztott állapotba kerülése és tárolása uniós raktárakba, arra az időszakra, amíg a helyzet a piacon nem alakul ki, ezzel kellene felszabadítani hozzá kellő eszközöket az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak, hogy enyhítse a helyzetet a tejtermeléssel.
1: Pasztorek úr, mit csinál a szlovákiai vásárló? Azt mondja, hogy a nyugat-európaiak nem termelik ki olcsóbban a tejet, nem is hajlandóak, és ők nem tudom, meg is vannak fizetve, ott jobbak az árak, és a szlovákiai gazdák meg ezzel hát szenvednek, meg kínlódnak. Mit tud tenni a szlovákiai magyar, akár szlovákia-magyar választó, fogyasztó azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ezen valamennyire, nem tudom, segítsen önöknek, vagy enyhítse ezt a terhet? Tud valamit egyáltalán?
2: Hát a legnagyobb segítség, amit mink állandóan mondunk is, és van is erre kialakítva az általunk ilyen marketing alap, amit működtetünk, nem nagy eszközökkel, amennyire van lehetőség, és ugye most ebben az időszakban nem nagy, arra ösztönözzük a szlovák fogyasztókot, hogy főleg szlovák tejtermékeket vásároljanak. Ugye, mert mi mondhatjuk azt, hogy mikor különböző felmérések vannak csinálva, hogy a szlovák állampolgárok, a szlovák fogyasztók főleg szlovák terméket választanak, de mikor leállítunk egy-egy vásárlót a parkolóba, akkor megnézzük, mi van a kosárában, nem teljesen így van ez. Hát erre pontos adatok vannak, ma is Szlovákiában kb. 50%-ban jelennek még külföldről beszállított tejtermékek, és nem azért, hogy én, mert hát előbb mondtuk, hogy ha ottan drágábban vásárolják, Németországban drágábban vásárolják fel a tejtermelőktől a tejet, hogyan lesz abból olcsóbb jogurt, vagy olcsóbb vaj? Hát sehogy nem lesz, csak tudni kell azt, amit ide kiszállítanak, ez lehet, hogy 1% a termésüknek, és azt ott ki hajlandók dumping árakért is kiszállítani, és otthon megmaradnak nekik azok a ő általuk kreált árak, amik lényegesen már szinten vannak, mint Szlovákiában. Szóval itt a szlovák fogyasztó nagyon nagy segítséggel tudnak lenni a termelők számára, hogyha főleg a vásárlási szokásait a szlovák tejtermékek felé fordítana.
1: Vásároljunk szlovák terméket. Az asszály miatt, a soha nem látott asszály miatt akár takarmány gondja is lehetnek az állattartóknak. A részletekről Pastorek Sándorral, a Szlovákiai Tejtermelők Szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
0: Pátria Rádió. Szenc FM 102,4.
1: Biztonsági garanciákat sürgetett Zelenszky az amerikai küldöttekkel tartott vasárnapi kijevi találkozón, számolt be a Reuters. Steve Witkoff és Jared Kushner előző nap Putyinnal tárgyalt Moszkvában, ahol nem jelentettek be áttörést. A tárgyalásokat a két főváros elleni támadások ideiglenes szüneteltetése kísérte, a fronton azonban folytatódtak a harcok. Tálas Péter biztonságpolitikai elemző a vonalban. Hogyha abból a szempontból nézünk a mostani történés, hogy ugye nemrégiben a CIA igazgatója volt Oroszországban tárgyalni, amire évek óta nem volt példa, akkor ez a mostani, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner is meglátogatta Putyint, tehát próbált valamit tárgyalni Trump küldötteként, akkor az milyen képet fest le elénk? Mi zajlik most Oroszországgal kapcsolatban?
3: Én azt gondolom, hogy azért nem klasszikus tűzszünet és nem stratégiai fordulat volt ez. Az amerikaiak próbálkoztak valamivel. Ugye a megállapodás kizárólag Kijev és Moszkva elleni hosszú távú csapások ideiglenes felszűkülésére vonatkozott. A fronton, amiről valószínűleg úgyis beszélgetni fogunk, a harc folytatódott, és Putyin kifejezetten elutasította azt az ukrán javaslatot, hogy ugyanerre az időszakra a frontek egész területén tűzszünet legyen. Én azt gondolom, hogy a három ok volt a tűzszünet elfogadása mögött. Az egyik egy nagyon praktikus intézkedés, hogy mindkét félnek érdeke volt, hogy az amerikai delegáció mozgását ne veszélyeztetse egy nagyobb rakéta vagy drón támadással. A másik egy diplomáciai jelzés Washington felé. Elsősorban Moszkva meg akarta mutatni, hogy képes korlátozott engedmények, nem ő akadályozza az amerikai békekezdeményezést. Ugyanakkor az, hogy Putyin a szélesebb front szakaszra vonatkozó tűzszünetet elutasította, az világosan jelzi, hogy nem akarja feladni a katonai nyomásgyakorlást. A harmadik pedig egy ilyen politikai teszt, tehát alkalmas volt arra, hogy mindkét fél tesztelje azt, hogy mennyire lehet ellenőrizni és betartatni egy ilyen korlátozott csapás szünetet, anélkül, hogy jelentős katonai kockázatot vállalna.
1: John Ratcliffe, CIA igazgató, amikor Moszkvába utazott tárgyalni, az a kapcsolatban nagyon sok találgatás ment a sajtóban is, különféle elemzők is próbálták kitalálni, hogy mi is volt annak a célja, nem igazán sikerült ezt megtudni. Ez a mostani eset, ez már arra valamennyiben rávilágít, vagy jobban lehet látni, hogy az egyfajta pozícionálása volt a tárgyaló feleknek, vagy számít-e egyáltalán az most, visszanézve, hogy Ratcliffe volt Oroszországban?
3: Szerintem biztos, hogy számít, de nem kötném a kettőt össze. Még az is elképzelhető, hogy szóba került ez is, de ugye nagyon sok találgatás van, és azt gondolom, hogy maga a Trump adminisztráció is azért fogalmazunk úgy, hogy szívesen ködösít, mert úgy gondolja, hogy itt titokzatosabb. El tudom képzelni azt, hogy gyakorlatilag a CIA igazgatója valóban arról beszélt, amire egyébként utána reagált Ursula von der Leyen és a Rutte is, hogy látják azt, hogy egyre durvább hibrid akciókat hajt végre Oroszország, és azt, amiatt aggódnak, hogy ebből valami nagyobb konfliktus lesz, és kilép ez az egész akció abból a, hát mondjuk szürke zónából, ami még a háború alatt van, de azért már nem mondanánk békének. Tehát én azt gondolom, hogy ez is lehetett, de lehetett egyébként az is, hogy a Vitkov és a Kushnernek a tárgyalását hát készítették elő. Összességében én az utóbbit azért nem tartom valószínűleg, mert a kijevi tárgyalások és a moszkvai tárgyalások gyakorlatilag nem hoztak áttörés semmiféle formában. Gyakorlatilag, hogy mondjam, egy békepróba volt, vagy nem volt egy békepróba, hanem egy diplomáciai folyosó. Tulajdonképpen annyi a pozitívuma, hogy közvetítő csatorna újra működik, tehát az amerikaiak Moszkvában és Kijevben is tudtak tárgyalni, és mindkét fél elfogadott egy rövid korlátozott csapásszünetet. De a lényegi problémák szerintem változatlanok. Oroszország továbbra is olyan terület és biztonsági feltételeket követel, amelyeket Ukrajna nem fogad el. Kijev pedig érdemi garanciákat és olyan rendezést akar, amely nem jutalmazza az agresszió miatt Moszkvát. Ez azt jelenti, hogy nem béke folyamatot, hanem diplomáciai pozícióharcot látunk az én értelmezésemben.
1: Az Amerikai Háborús Tanulmányok Intézete szerint Oroszország egy korlátozott támadással próbára teheti a NATO összetartását. Ezt már egy ide

0: váltsa a NATO reakcióját, esetleg egy négyes szikkellyel, de semmiféleképpen nem lép ki abból a kategóriából, amit háború alatti műveletnek szoktunk nevezni. Nem gondolom ugyanis, hogy az oroszok mernék vállalni azt, hogy a NATO-nak neki mennek, az nagyon sok területen, hát mondjuk azt, hogy olyan politikai átszakadást jelentene, ami szerintem az oroszoknak most, tehát ami de az oroszoknak most nincs szüksége. Azt el tudom képzelni, és ezt egyébként ugye a maga a NATO és az Európai Unió is reagálta, hogy továbbra is lesznek ilyen dróntámadások, lesznek ilyen, hogy mondjam, drónprovokációk, mint a lipcsei, ahol gyakorlatilag azért tekintjük a szintlépésnek, mert egy felfegyverzett drónt vittek be lényegében egy nyugati reptérre. Ilyenre azért nem került sor eddig. Tehát azt gondolom, hogy ilyen típusú lépéseket tehet, de nem hiszem, hogy ezt a háborút jelentősen befolyásolná. A háború nem áll közel egész egyszerűen ahhoz, hogy katonaiak el lehessen dönteni. Oroszország továbbra is rendelkezik nagyobb szárazföldi támadó kapacitása, de a 26-os nyári offenzív, ugye látjuk azt, hogy nem hozott hadműveleti áttörést. Az ISV adatai szerint egyébként augusztusban 90 négyzetkilométert foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok legalább 130 kilométert szereztek vissza máshol. Ez nagyon messze van attól a képtől, amit Moszkva hát az ukrán védelem összeomlásáról fest, és ahogy megpróbál kommunikálni, és ahogy egyébként megpróbálja meggyőzni Európát és Amerikát arról, hogy már majdnem ott van a győzelem, úgyhogy engedjük el ezt az egész történetet.
1: Hogyan látja most Putyin helyzetét? Ugye szeptember 18-20-án lesznek a parlamenti választások Oroszországban, ugye az állami Duma képviselőit választják meg. Azt ugye már egy ideje lehet tudni, meg tapasztalni, meg látni a hírekben is, hogy elképesztő ütemben támadja Oroszország belső részét is a Ukrajna különféle drónokkal, szinte stratégiai ágazatokat és vállalatokat. És hát lebeg valahol egy olyan hír, hogy tulajdonképpen egyfajta részleges, vagy valamilyen jellegű mozgósítást is tervezhet Putyin a választások után. Hogy látni most Putyin helyzetét?
0: Hát azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy nyerni fog nyilvánvaló. Az, hogy mennyivel, ez szerintem döntés kérdése. Én azt gondolom, hogy 2012 óta gyakorlatilag a Kreml megtanulta úgy befolyásolni vagy elcsalni a választásokat, hogy az nem okoz nagy problémát. Itt inkább az lesz a kérdés, hogy milyen eredményt akarnak elérni, és hogy mekkora mértékben kell belenyúlni ebbe a választási eredménye. Én a választásról körülbelül ezt gondolom, majd meglátjuk az eredményt. Ugye azt látjuk egyébként, hogy még véletlenül sem akarják, hogy ilyen kicsusszon a kezükből a kezdeményezés, tehát olyan személyek indulását, vagy olyan pártok indulását is betiltották, ami egyébként korábban engedélyezni szándékoztak. Ami az orosz gazdaságot, illetve hogy mit érnek a mélységi csapások, az orosz gazdaság nem omlik össze, de egyre drágábban tartja fenn a háborút, ezt lehetne mondani. A felszínén még vannak egyébként stabilitási mutatók, alacsony a munkanélküliség, működik a költségvetés finanszírozása, mérséklődő, de továbbra is magas infláció van. Tehát a háttérben háttérben viszont azért súlyosabb munkaerőhiány van, gyengül a civil beruházás, nő a hadiparnak az elsőbsége. Ugye Putyin maga szeptember elején ilyen 6,3%-os inflációról beszélt, a minisztérium is előrejelzés egyébként éppen lefelé módosította ezt, és általában azt szokták mondani, hogy a rendkívül alacsony olyan hivatalosan 2-300 körüli munkanélküliség sem feltétlenül erőt, hanem részben a háború, részben a demográfiai visszaesés okozta munkaerőhiányt jelzi. Ukrajna leginkább az olaj- és üzemanyagrendszerben tud mérhető gazdasági kárt okozni.

0: hiszen a finomítók elleni csapások miatt augusztusban több régióban üzemanyaghiány alakult ki, Moszkvának export tilalmat, importa kellett elrendelni, és importtal is minőségi követelmények lazításával kellett stabilizálni a piacot. Tehát a hatás azért túlmutat a benzinigényen, mert szerintem a háborúra az is nagyon erősen hat, hogy Oroszországnak lévvédelmet kell elvonnia a frontról, a stratégiai objektumi köré telepíteni, így drágábbá válik a logisztika, a biztosítás, nőnek a javítási költségek, és hogy mondjam, egyes importált berendezéseket a szankciók miatt nem tudnak olyan gyorsan hozni, vagy behozni. Hogy mit változtat a háborún? Rövid távon biztos, hogy nem kényszeríti Moszkvát a háború befejezésére. Tehát Oroszország gazdaság és költségvetési tartalékai még elegendőek a hadműveletek folytatásáról. Én úgy fogalmaznék inkább, hogy a stratégiai jelentőségét nem a finomítók, egyes finomítók kiesése, hanem az okoz, hogy Ukrajna fokozatosan csökkenti Oroszországnak a biztonságos hátországát. Ebben nagyon sok minden benne van az, amiről még ugye nem beszéltünk, hogy az oroszok is kezdik érezni azt, hogy háború van, és ez nem egy különleges művelet. Tehát nem állítják meg az orosz hadigépezetet, de egyre kevésbé engedik Oroszországnak, hát, hogy a frontot egy érintetlen és olcsón működő hátországból irányítsa és finanszírozza. Ja, bocsánat, és akkor még, bocsánat, igen, a választások utáni
1: mozgósításban
0: nem hiszek. Azt gondolom, hogy sokkal inkább megmaradnak abban, hogy ilyen óvatos és ilyen körültekintő, de korlátozott, tehát további korlátozásokat veszteznek be annak érdekében, hogy a mozgósítást el tudják kerülni. Ugye azt tudjuk, hogy az utazást korlátozták, az összeírást az keményebben követik. Nem gondolom, hogy politikailag Putyin megmerné lépni, azt gondolom elég kiszámíthatatlan lenne, ha itt akár csak ilyen részleges típusú mozgósítást követne el, vagy próbálna. A politikai elitben sem látom azt a szándékot, és szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy a társadalom mit gondol, mert Putyint leváltani nem a társadalom, hanem a politikai elit tudja.
1: Egy győztes parlamenti választások után hát mi fogná vissza egyébként, vagy mekkorát kockáztatna Putyin egy ilyen részleges mozgósítása? Ugye én Zelenszkij kijelentésére appellálok, ami azt mondja, a szeptemberi választások után Oroszország újabb 300 000 embert hívhat be. Ugye Putyin ezt később tagadta egy szeptember 1-i megszólalásában. Illetve érződik-e valamilyen fajta elégedetlenségi hullám, ami már ott valószínűleg ilyen blaszfémia kategóriába megy, de mégis az elit részéről Putyin irányában?
0: Azt gondolom, hogy legalább elkezdődött egy vita, vagy én legalábbis érzékelek valami olyan beszélgetést, olyan hangokat különböző helyekről, amik azt mutatják, legalább elkezdődött valami olyasmi, hogy megéri el nekünk hosszú távon ez a háború. Hoz-e annyit a konyhára, amennyit gondoltunk, vagy nem hoz. Ez már önmagában szerintem Oroszországban egy borzasztó nagy eredmény, hogy fogalmazunk úgy, nem teljesen kizárt az erről való beszélgetés. Hasonlóképpen azt gondolom, hogy egyre többen használják a háború szót, és egyre kevesebb embert tudnak emiatt, hát hogy mondjam, felelősségre vonni. Az úgynevezett millbloggerek legalábbis egyre bátrabban használják azt, hogy itt nem különleges művelet zajlik, és ezt azt gondolom, hogy az oroszok is látják, hiszen azért annyira van aktív az ukrán hátországi támadás, hogy mindenki lássa azt, hogy égnek a finomítók, a drón kilövő állomások és a különböző dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy azért ennek mindenféleképpen van hatása, és hát van egy nagyon fontos dolog, hogy ugye az ilyen rendszerek általában mindig észrevétlenül hát nem rohadnak el, ez rossz ilyen szót mondani talán, de mindenféleképpen ilyen váratlan módon érnek véget, és akkor nagyot puffannak. Tehát azt gondolom, hogy erre is kell számítani a politikai elitnek, még akkor is egyébként, ha kétségtelen, hogy az orosz vezetés megtanulta ezeket a válságos helyzeteket kezelni valamilyen formában, és még akkor is, ha egyébként az orosz társadalom kellőképpen át van már programozva arra, hogy itt lassan tudomásul vegye ezt a háborút. A probléma szerintem az, hogy ugye hivatalosan az, hogy bemozgósítok 300 ezer embert, vagy behívok 300 ezer embert, az új behívottakat nem viheti a törvény szerint, ugye, hát Putyin Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy valami különleges háborús helyzetet kellene elrendelnie, és szerintem ez külön probléma.
1: Minden esetre Lavrov maga is érdekes retorikát használ, ugye például a lipcsei drónincidens után mondta, hogy kiutasították a főkonzulátus bombol, bejelentették, hogy felbontották a megállapodást, bezáratják az orosz házat Berlinben. Emlékszem, hogy a II. Világháború kezdete előtt is bezárták a németek a diplomáciai képviseleteiket, mondta Lavrov, de még így a végére egy kérdés. A Kijev elleni sorozatos támadások egyre inkább megnehezítik a mindennapi életet. Mennyire képes még kitartani az ukrán társadalom, és az mennyire érződik tarthatatlannak ez az intenzívebb fővárosi támadás?
0: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen hat az ukránokra és a kijevi társadalomra, de nem beszélnék arról, hogy itt megtörték volna az ukrán vagy akár a kijevi társadalmat. Én nem láttam egyelőre olyan felmérést, ahol nagyon az látszott volna, hogy valamilyen kompromisszumba belemennének, vagy pontosabban, hogy azokba a kompromisszumokba, amit Oroszország követel, a kijeviek vagy akár az ukránok belemennének. Abba már tudjuk, hogy belemennének, hogyha itt tűzszünetről lenne szó a frontvonalak mentén. És a békéhez pedig olyan, hát fogalmazunk úgy, hogy olyan biztonsági garanciák, amelyek kielégítik az ukránokat, illetve nagy létszámú és erős felvett hadsereg. Körülbelül ezt lehet látni, hogy ezt már elfogadná az ukrán társadalom, tehát tudomásul venni, hogy átmenetileg le kell mondani a bizonyos területekről. De az, hogy hadseregkorlátozás, tehát létszámkorlátozás, fegyverkorlátozás, hogy olyan területeket is átadjon, amit nem foglaltak el az oroszok, erről szerintem hallani sem akarnak az ukránok, inkább abban reménykednek, és azon dolgoznak, hogy az ukrán légvédelmet annyira erősítsék meg, hogy sokkal jobban tudja kivédeni. Elsősorban a szuperszónikus drónok, illetve a ballisztikus rakétáknak a támadásait, a normál drónoknak a támadásait ugyanis ki tudja védeni, és minél olcsóbb, tömeges hát drónelhárító vagy drón megsemmisítő drónokat akarnak létrehozni, és ehhez ilyen öles léptekkel fejlesztenek, és ehhez várnak alapvetően támogatást, tehát nem elég szűk az a terület, bár fontos, amit Isten igazából a nyugattól szeretnének, ezek a patriot típusú rakéták, amik objektumokat meg városokat tudnak védeni, mert az összes többit úgy látom, hogy saját fejlesztésből vagy közös fejlesztésből már egészen jól megoldották, vagy már komoly lépéseket tettek ennek érdekében.
1: Donald Trump küldöttei tárgyaltak az orosz-ukrán háborút vívó országok vezetőivel. A részletekről Tálas Péter biztonságpolitikai elemzővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem adnám.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Amszterdam a csatornáival, múzeumaival és koraőszi hangulatával a világ egyik legizgalmasabb városa. Ám ha gyalogos turistaként érkezünk a holland fővárosba, életbevágóan fontos ismerni a legfőbb szabályt. A kerékpárosoknak szinte mindenhol abszolút elsőbségük van. A piros színű kerékpárutakra lépni gyalogosként rendkívül veszélyes, mert a helyi bringások gyorsan és habozás nélkül haladnak. A várost mintegy 400 kilométernyi kerékpárút hálózza be. Ha a csatornák partján sétálunk, figyeljünk a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó új szabályokra. Az óvárosban és a piros lámpás negyedben megtiltották az utcai dohányzást és az alkoholizálást. Ha pedig a híres Rijksmuseumot vagy a Van Gogh Múzeumot szeretnénk felkeresni, a jegyeket előre, idősávra lebontva kell megváltani az interneten. És még egy apró, de nagyon fontos amszterdami szabály. Amikor egy csatorna mellett sétálunk, ne csak előre nézzünk. A biciklisek mellett ugyanis a vízpart is tartogat meglepetéseket. Amszterdamban a csatornák és a hidak szinte minden sarkon új fotótémát kínálnak, de a tökéletes fénykép kedvéért azért ne lépjünk hátra vakon a kerékpárútra.
2: A PSZ és a pedagógus kamara szerint az oktatási tárca drága videótanfolyamokat vásárol a pedagógusoknak, amit az oktatási miniszter cáfol. Nem készül új gépjárműadó a szlovákiai magánszemélyek számára. Robert Fico szerint nem szabad a német választási eredményt egy Oroszországgal vívandó háborúval elfedni. A Kreml nem zárja ki az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú tárgyalások újraindítását.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Visszavonják a Művészeti Alap, azaz az FPU igazgatói posztjára kírt pályázatot és újat írnak ki. Erről az alap tanácsa döntött, tájékoztatott Adriana Zálesáková, az alap munkatársa. A testület szerint saját, törvényben meghatározott hatáskörében hozta meg a döntést, amely az alap érdekeit szolgálja. Az új pályázat kiírásáról szintén a tanács döntött, további részleteket egyelőre nem közöltek. A szlovák pedagógus kamara és az ellenzéki Progresszív Szlovákia felhívta a figyelmet, hogy az oktatási minisztérium a helyreállítási tervből történő forrás felhasználás utolsó lehetséges napján két, összesen közel 18 millió euró értékű keretszerződést írt alá 30 perces videókurzusok szervezésére a tanárok számára. Részletek Gazsik Viktóriától.
3: A pedagógus kamara közlése szerint az állam minden bejelentett iskola után 6150 eurós összeget fizet egy csomag 30 perces részekből álló videósorozatért. Ha ezt az összes iskola számára kiszámítjuk, egy videó ára több mint 300 ezer euróba kerül, pedig a videókat nem kifejezetten erre az alkalomra készítették, és egy részük már korábban is létezett. Élő oktató helyett a tanárok hozzáférési kódokat kapnak a videókönyvtárhoz. A témák között szerepel a radikalizálódás, a didaktika, a funkcionális oktatás, a mesterséges intelligencia, az aklatás, a gyermeki rajz, az önszabályozás, az autizmus, az ADHD, valamint a pénzügyi ismeretek, pontosította a helyzetet a kamara. Tina Gázsovicsová, a PSZ parlamenti képviselője szerint a megrendelést két szervezet kapta meg, a videók közül több már korábban létezett.
4: Kúpil licencie na videa. A z tých videí veľká časť už aj existuje.
3: Így az állam egy késztermék felhasználási jogát vásárolta meg, és így az élő interaktív mentori tanácsadás lehetőségét is elveszik a tanároktól.
4: Žiaden mentoring, žiadna interaktívna podpora pre učiteľov.
3: Sőt, a videókat ennél jóval alacsonyabb árért is meg lehetett volna vásárolni. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke hozzátette, hogy egy ekkora összeget az oktatásban más és hasznosabb módokon is fel lehetne használni. Az Oktatási Minisztérium nem videókat vásárol, hanem képzési tanfolyamokat szerez be, jelentette ki Tomás Drucker oktatási miniszter a vádakra reagálva. Hozzátéve, hogy az elmúlt években mintegy 36 ezer tanár vett részt ilyen, az új tantervre a digitalizációra és az inklúzióra összpontosító komplex és interaktív képzésben, amelynek részei a szóban forgó videók is.
2: Az ellenzéki SAS a 12 év alatti gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelmét kezdeményezi. A párt azt javasolja, hogy a törvény automatikusan védekezésre képtelennek tekintse a 12 év alattiakat életkoruk miatt. A párt képviselői szerint jelenleg minden egyes esetben külön kell vizsgálni, hogy a gyermek képes volt-e hatékonyan védekezni egy támadással szemben, ami eltérő bírósági értelmezésekhez vezethet. A módosítás nem vezetne be új bűncselekményeket, hanem egységesítené a jelenlegi joggyakorlatot. Az SAS szerint emellett elkerülhetővé válhatna a gyermekek ismételt kihallgatása és annak szakértői vizsgálata, így csökkenthető lenne a másodlagos viktimizáció veszélye. Csaknem 14,3 millió eurót fizetett ki idén az állam azoknak a politikai pártoknak, amelyek a 2023-as parlamenti választáson legalább 3%-ot szereztek. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a támogatást júniusban és júliusban folyósították. A legtöbbet, csaknem 3,6 millió eurót a választás győztese, a Smer SZD kapta. A Progresszív Szlovákia több mint 2,8, a Halas SZD pedig csak nem 2,4 millió euróhoz jutott. A parlamentbe be nem jutó, de 3% fölött teljesítő republika 460 ezer, a Magyar Szövetség pedig több mint 424 ezer eurót kapott. A választási támogatást a 4 éves ciklus minden évében folyósítják, teljes összege eléri a 92,9 millió eurót. Nem készül új gépjárműadó a szlovákiai magánszemélyek számára, ezt közölte a szlovák pénzügyminisztérium, miután az ellenzéki SAS egy esetleges új adóbevezetését bírálta. Részletek Mezőszállási Márktól.
5: Az ellenzéki párt szerint felmerült, hogy a tranzakciós adó kieső bevételeit egy a gépjárművek fogyasztása és széndioxid kibocsátása alapján kivetett új adóval pótolnák. A Nemzeti Bank egy olyan adó bevezetését képzeli el, amelyet minden egyes gépjármű tulajdonosnak meg kellene fizetnie, függetlenül attól, hogy évente csak néhány száz kilométert tesz meg, mint az a nyugdíjas, aki évente kétszer megy a temetőbe, vagy 50 ezer kilométert vezet. Az elképzelés az, hogy a széndioxid kibocsátás alapján minden egyes gépjármű tulajdonosnak új adót kellene fizetnie. És mintha ez még nem lenne elég, a Nemzeti Bank egy új regisztrációs, illetve átírási illetéket is tervez, amely szintén a széndioxid kibocsátástól függne, nyilatkozta Marián Biskupics, parlamenti képviselő. Branislav Gröling, az SAS elnöke szerint egy olyan gépjárművezető, aki évente 20 ezer kilométert tesz meg és 7 litert fogyaszt 100 kilométeren, akár évi 420 eurót is fizethetne. Az ellenzék szerint az új teher több mint 3 millió gépjármű tulajdonost érinthetne, és azt követelik a kormánytól, hogy inkább az állami kiadásokon takarékoskodjon. A pénzügyminisztérium azonban határozottan cáfolta az értesüléseket. Közleményük szerint nincs ilyen javaslat, nem készítik elő az új adót, és annak bevezetését sem tervezik.
2: A Kuciak gyilkosság ügyének mai tárgyalásán lejátszották azt a 2017. szeptemberében rögzített telefonbeszélgetést, amelyben Marian Kocsner azzal fenyegette meg az újságírót, hogy terhelő információkat fog keresni róla és családjáról. Kocsner a bíróságon bagatellizálta a felvételt és tagadta, hogy fenyegetésről lett volna szó. Úgy fogalmazott, ha ez fenyegetésnek számít, akkor Szlovákia felének bíróság előtt kellene állnia. Állítása szerint szerint csupán azt próbálta bizonyítani Kuciaknak, hogy az valótlanságokat írt róla. A mai tárgyaláson a 2017 júniusában tartott sajtótájékoztató felvételét is lejátszották, amelyen Kuciak kérdéseket tett fel Kocsnernek. Az ügyben ez már a harmadik tárgyalás a speciális büntetőbíróságon, miután a korábbi két ítéletet a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. Robert Fico szerint a németországi választási eredménynek nem szabad odavezetnie, hogy az Oroszországgal való háborút használják fel a kormányzó pártok vereségének elfedésére. A szlovák miniszterelnök az AfD Szászonhalti tartományban aratott győzelmére reagálva úgy fogalmazott, a német választók szuverén döntést hoztak, ezért az eredményt nem kell a demokrácia végének tekinteni. Fico szerint a kormányzó pártok akkor veszítenek, ha kudarcot vallanak az illegális migráció kezelésében, támogatják a háborúkat, illetve nem veszik figyelembe az európai klímapolitika versenyképességre gyakorolt hatásait. A Kreml nem zárja ki az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások újraindítását, Dmitrij Peszkov szóvivő szerint azonban egyelőre korai lenne konkrét időpontról vagy helyszínről beszélni. Vladimir Putyin szombaton Moszkvában találkozott Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottjával, Steve Witkoff-val és Jared Kushnerrel. A Fehérház szerint konkrét tervekről tárgyaltak az ukrajnai háború lezárásáról. Kushner tegnap Kijevben is tárgyalt és reményét fejezte ki a háromoldalú egyeztetések folytatásával kapcsolatban. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint ugyanakkor a háború valószínűleg folytatódik, a területi kérdésekről pedig szerinte csak az orosz és az ukrán elnök dönthet. Irán új hajózási folyosót alakítana ki a Hormuzi szorosban, válaszul az Egyesült Államok blokkádjára. Teherán a következő napokban egy új, korlátozott hozzáférésű övezetet is kijelöl a Perzsa-öbölben. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára szerint az új nemzetközi hajózási útvonal iráni és ománi vizeken haladna, és Irán kezelné. Teherán csak akkor garantálná a Hormuzi szoros megnyitását, ha az Egyesült Államok felhagy az Irán elleni támadásokkal és fenyegetésekkel. A szoroson keresztül közben továbbra is jelentős mennyiségű olaj halad át, az amerikai energiaügyi miniszter szerint naponta több mint 9 millió hordó. Megnyitották az első közúti hidat Oroszország és Észak-Korea között, a Tumen folyón átívelő híd megépítéséről Vladimir Putyin 2024-es fennyani látogatásán állapodtak meg. Az orosz miniszterelnök szerint az új közlekedési kapcsolat erősítheti a két ország kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködését, valamint a turizmust és új munkahelyeket teremthet. Moszkva és Fennyan kapcsolatai az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen szorosabbá váltak. Észak-Korea katonákat és nagy mennyiségű hadianyagot is küldött Oroszországnak. Kijev szerint Fennyan újabb, több tízezres csapatkontingenst küldhet Oroszországba. Előrehozott parlamenti választást tarthatnak még idén Szerbiában. Gyuro Macut miniszterelnök ma a kormány rendkívüli ülésén javasolja a parlament feloszlatását. Alekszandar Vučić köztársasági elnök szerint a választást akár már október 18-án vagy 25-én megtarthatják. Szerbiában csaknem két éve tartanak a kormányellenes diákok által vezetett tüntetések, amelyek az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlása után kezdődtek. A tüntetők előrehozott választást és politikai változásokat követelnek, miközben a kormányt korrupcióval vádolják.
6: Sport. Zsigárdi László.
7: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és holnap a negyed döntőért lép pályára az A-jelű négyes harmadikja ellen. Elkészítették a májusi németországi jégkorong világbajnokság menetrendjét. Azonos csoportba került a szlovák és a magyar válogatott. Május 18-án 20-20-kor találkozik egymással a két együttes. Május 15-én a szlovákok a dánok, a magyarok pedig az olimpiai ezüstérmes, legutóbb VB negyedik kanadaiak ellen kezdenek. A düsseldorfi B csoportban még Csehország, az idén bronzérmes Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán szerepel. Az A csoportban a házigazda Németország, a címvédő Finnország, a VB ezüstérmes Svájc, Svédország, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszik. A Belga Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy nem támogatja a Nemzetközi Szövetség a FIFA jelenlegi vezetőjét, Gianni Infantinót, a szervezet jövő évi elnök választásán. Lehmann Csongor a negyedik helyen végzett a Super Tri triatlonos versenysorozat Jersey szigetén rendezett döntőjében. A címvédő magyar sportoló nagyon bátran versenyzett a bombaerős mezőnyben, sokat vezetett és a győzelemre is esélyes volt, ám a viadal hajrájában egy büntetés miatt hátrébb szorult. A nemzetközi sajtó dicshimnuszt zeng az olasz Andrea Kimi Antonelliről. A világbajnoki pontversenyben fölényesen vezető Mercedes pilóta a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjon a 19. helyről rajtolva 26 előzést bemutatva győzött Monzában, és előnyét 66 pontosra növelte brit csapattársával a futamon második George Russell-lel szemben.
0: Időjárás.
2: Este, éjszaka szakadozott, mérsékelt erősségű felhőzet melletti csillagfényes égbolt, nyugodt, eseménytelen idő következik. Nyugaton kis eséllyel lehet ugyan jelentéktelen szemerkélés, zápor, de valószínűbb, hogy nem esik sehol sem. Holnap folytatódik a napsütéses, nyári időjárás. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Vasies Olivia nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el. A viszont hallásra.
0: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.